Ma esti Táncházban című műsorunkban a jövő szombaton megrendezésre kerülő Mecséri Ladikos Fesztivált szeretném figyelmükbe ajánlani, s mielőtt az idei fellépők közül néhányak muzsikája felcsendülne Táncházban című műsorunkban, hadd olvassak fel egy rövid idézetet a Ladikos Fesztivál honlapjáról. A fesztivál története 2006 májusában kezdődött, a község szokásos gyermeknapi rendezvényére készült. Néhányan elhatároztuk, hogy megpróbálunk összeállítani egy olyan programot, amit Mecsér még nem látott. Meghívtuk a muzsikás, a csík, a söndörgő és a berkó zenekarokat, valamint táncegyütteseket Győrből és Győr-Szentiványból. Ki tudja, mikor hallatszott Mecsér utcáin utoljára dudaszó vagy vonós muzsika? Az akkor még kicsiny színpadon megelevenedett számos tájegység tánca teljesen új közeget kapott a mecséri gyerekek tánccsoportjának produkciója is. Azon a napon valami elkezdődött. Akkor még csak sejthettük, hogy az egész közösség számára meghatározó hagyomány teremtődik. Mára a Mecséri Ladikos Fesztivál a Szigetköz, illetve a tágabb térség egyik legkiemelkedőbb kulturális rendezvényévé vált, s évről évre közel 100 fellépőt és sok száz látogatót vonz az egész országból, de határon túlról is. Olvashatjuk a Ladikos Fesztivál honlapján, s egy nevet még a fesztivállal kapcsolatosan mindenféleképp meg kell említeni, hiszen a fesztivál lelke, kitalálója, motorja, mindenese Henich Tamás, a remek kutató, orvos és fotográf, aki nélkül talán nem lenne, de bizonyosan nem lenne ugyanolyan a Mecséri Ladikos Fesztivál. Visszatérve az idei fellépőkhöz, Nyitrai Marianna és Juhász Zoltán nemrégiben jelentette meg Révészek című anyagát, melyben a Somogy megyei Senna népzenei örökségét mutatják be. Ők is ott lesznek a Ladikos Fesztiválon, csak úgy, mint a Dűvő zenekar, és énekesük Kubinyi Júlia, aki nem csak a Dűvővel lép majd fel, hanem Szokolai Dongó Balázzsal és Cimber Ferenccel is. Tehát Nyitrai Marianna énekét Juhász Zoltán kíséri, előadásukban most nem somogyi, hanem bözödi dalokat hallunk. A Dűvő zenekar felvételének címe 200 méter, 50 év, ami arra utal, hogy a budapesti Liszt-Ferenc téren az Írók boltjában volt 72-ben az első táncház, s ahhoz, hogy a tér másik végére, a Zeneakadémiára bekerüljön a magyar népzene, el kellett, hogy teljen 50 év. De mindez szerencsére megtörtént. S az utolsó felvétel, Kubinyi Júlia, Szokolai Dongó Balázs és Cimber Ferenc Rustico formációjának egyik kompozíciója, egy moldvai népdal feldolgozása.

Június 13-án szombaton Mecséren a Ladikos Fesztiválon különböző zenei világokba kaphatunk betekintést. Az eredetihez hű megszólalásban játszó zenekarok mellett táncegyüttesek lépnek föl. Írországból a Ladikos vendége lesz Dahari Farrell, de fellép a Mecséri Vegyeskar és Zeneműhely, a Mecséri Gyermektáncosok, illetve az Arany Málinkó Gyermektánccsoport, s az estet a Magyar Banda koncertje zárja. Az ő felvételük szól most Táncházban című műsorunkban, első 12 betyár című albumukról, majd pedig a Terra Profondától egy drámai blues szól Táncházban című műsorunkban.

Egymérai cigányrend, majd Őrkői lassú cigányos zárja ma esti táncházban című műsorunkat, melyben a jövő szombaton Mecsérem megrendezésre kerülő Ladikos Fesztivál fellépőinek muzsikáiból válogattam. Az előadók, a Csőrös Banda és a Gázsa zenekar természetesen ott lesznek a Mosoni Dunaág mellett fekvő Mecséren. A Csőrös Bandával Varga István, Bece nevén Kis Csipás is fellép, a Gázsa zenekar pedig Őrkői énekeseket, táncosokat hoz a Ladikos Fesztiválra. Remélve, hogy találkozunk jövő szombaton a Ladikoson, én már a munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gyurmán Gábor és adásmenedzserünk Dészabó Ágota nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 147. adása.

Kocsis Rózsi 1932-ben született Széken, szegény paraszti családban. Apja és anyja napszámoskodott, egyetlen holt sovány földecskéjük volt csupán. Alig töltötte be a 9. évét, már el kellett szegődnie szolgálni. Iskolát csak 4 elemit végzett, azt is megszakításokkal, és bár szeretett tanulni, többre nem futotta. Dolgoznia kellett, hogy megéljen, és hogy segíthesse a szüleit is. 20 éves korában ment férjhez, 1 év múlva született az első gyermeke. Örömmel várta, de sok bánata volt vele, mert a kisfia agyrázkódást szenvedett. Gyógyíthatatlan idegbeteg lett. A fia betegsége miatti örök szomorúság miatt határozta el, hogy papírra veti, mindenkinek elmeséli fájdalommal teli asszony életét. Valljuk be, egy iskolázatlan falusi asszony részéről elég meglepő elhatározás. Ám kiderül, hogy Kocsis Rózsinak kivételes írói tehetsége van.

Ezek mind igazak voltak. Megtörtént dolgok, azért írtam le. Talán az ember még tanul is belőlük. Olyan elgondolkoztató, csalódott szerelmi vallomások. Lám, milyen garancsosak az utak, összegöcsöződnek a szavak, amit sose lehet többé kibogozni. Kicsit ma megcsíptem, holnap még nagyobbakat mondok, s már vérzik a seb. Az többet soha bé nem tud gyógyulni. Minden nap egy-egy durva szóval megpiszkáljuk, megszúrjuk egymást. Nem számítjuk, hogy a másik mit érez, csak a magunk bosszúját kiűzhessük. Aztán vannak az emberek és asszonyok között is olyanok, akik nehezen értik meg, mi az az érzékenység. Az ilyenekkel nem lehet még finomabban sem beszélni, mert egy-egy gúnyos szó, egy-egy kézlegyintés, szájhúzás a felelet. Valahogy nekem minden jobban fáj. Előttem lebegnek a szavak, s én csak le kell írjam őket.

0: Kocsis Rózsi személyes gondolatait a Kalamajka együttes felvételeivel egészítettük ki. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből. Lila

0: amikor egymást szeretni nem szabad.
1: Mi nyáron bályogott veteg, ezt már tetszenek ismerni, igaz, hogy

0: a csuda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Tavasz végén

0: a világ megcsodálja.
1: Dankó Rádió. Durban FM 106,4. A magyar zene rádiója.

várja. Új szeretőnk nem csak a fiú.

fatkója, fatkója, hess le róla, fatkója, fatkója, leszakad a fatkója, fatkója, ha le-

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

hallod, hogy

icaka, icaka, icaka.

reggel, szombaton, vasárnap. Akármit is beszélnek, nem hiszek a mesének.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falunkból.

0: csók, egyedül csak magázom.
1: Dankó Rádió. Keszthelyen FM 104,3. A magyar zene rádiója.

szár, az én szívem kis galambon téged vár. Sárkul már a kukoricaszár, párosával költözik a kis

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó Tisza partján.

0: Öreg zöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

fekete éjszaka borulj a világról, hogy a könnyes arc

0: látom a jobb kezem, szervusz babám. Gyors vonat, sebes vonat, valahol megáll, ha megáll, nyújtom a jobb kezem, szervusz babám.
1: Dankó Rádió. Máté Szalkán FM 104,5. A Magyar Zene Rádiója.

azt ütüli a rigó, hogy a legényed se jó, valamennyi mind-mind leány bolondító. Apró fának, apró a levele, két virágot terem a teteje, azt ütüli a rigó, hogy a legényed se jó.

mesél. Apró pálnak, apró a levele, kék ágot terem a teteje, azt ütüli a zsidó, hogy a legény egy se jó, valamennyi, mind leány bolondító. Apró pálnak, apró a levele, kék ágot terem a teteje, azt ütüli a zsidó, hogy a legény egy se

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Jávor Miklós, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől. A pénzügyminiszter arra reagált így, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után pénteken a Fitch is változatlanul hagyta az ország hitelbesorolását. Kármán András szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. A tárca vezető pénteken egyeztetett az Európai Befektetési Bank alelnökével is. Mint mondta, olyan területekről tárgyaltak, amelyek a Tisza kormánynak is fontosak, így például a megújuló energia, valamint a bérlakás és vasútfejlesztés. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a közvetlen járat érkezése után Ferihegyen. Tárkányi Zsolt közölte, hogy a kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. A politikus emlékeztetett arra, hogy néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. A fiatalok feladata, hogy az új emberiség szikrái legyenek, erről beszélt 14. Leó pápa madridi imavirrasztásán. A katolikus egyházfő mintegy 5000 fiatal előtt hangsúlyozta, az ifjúságnak az evangélium misszionáriusaként kell példát mutatnia a családban, a munkahelyeken és minden emberi kapcsolatban. A katolikus egyházfő ma körmenettel egybekötött úrnapi szentmisét mutat be a spanyol fővárosban, amelyre 1 millió embert várnak. A pápa Barcelonában folytatja spanyolországi apostoli látogatását. Az iskolai autonómia erősítése, kompetenciákat fejlesztő közoktatás és gyermekközpontúság. A többi között ezek a fontosak a 21. századi iskolarendszerben az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint. Lannert Judit a Balzac diák médiának nyilatkozva beszélt arról is, hogy felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. A miniszter szerint a kompetencia mérések nem mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabb fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. Zalaegerszegen 2 utcából elszállították az osztrák bányákból származó azbesztartalmú kőzúzalékot, közölte Balaid Zoltán polgármester. A szennyezett anyagot egy veszélyes hulladéklerakóban helyezték el. A városban további helyszíneken folytatódik az azbesztmentesítés, a nagyobb területek rendezéséhez állami támogatásra számít az önkormányzat. Megnyílt a 3. fotóművészeti nemzeti szalon a Műcsarnokban. A szeptember végéig látható Utak és útkereszteződések című kiállításon 150 fotográfus mintegy 300 alkotását tekintheti meg a közönség. A népszerű tárlatot 5 évente rendezik meg, idén is élményszerű keresztmetszetet nyújt a mai fotóművészetről, kiemelve a mesterséges intelligencia okozta kihívásokat. Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpok-alja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar. Napközben 26-30, késő este 18-24 fok valószínű.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
2: Jó pihenést kívánok a korán ébredő kedves hallgatóknak! Ma június 7-e vasárnap van Róbert napja. Isten éltesse a Róberteket, no meg természetesen mindazokat, akik a mai napon ünneplik a születésnapjukat. Kedves hallgatók, 7 óra után kis Róbert Richard turisztikai szakértővel fogok beszélgetni, de most 6 és 7 óra között többek közt hallhatják majd a Kalamajka együttest, Tarnai Kis Lászlót és Demjén Ferencet is. Szécsi Pállal kezdünk, aki Sergio Endrigo szerzeményét adja elő Vándor Kálmán magyar szövegével. Kósz a szél!

0: elveszik a csúnya lány a jussáért.
1: Önök a Dankó Rádiót hallják. Kedves hallgatók, ezen a hétvégén Halmos Béla munkássága előtt tisztelgünk. Most hallgassák meg Halmos Béla gondolatait a sikerek sikeréről.
2: Édesapám, én sok mindent tanultam, azon túl az életet is kaptam. Az egyik ilyen mondása az, hogy a harc nélküli siker elzül leszt, a siker nélküli harc meg elcsüggeszt. Örömmel jelenthetem, hogy ten sikeres harcok folytak a 40 év alatt. Az UNESCO-nak a szellemi kulturális örökség listájára rákerül a táncát mozgalom, mint a jól működő gyakorlatok, valami 150 állam cson nélküli ellenszavadat nélkül. Azért ez a sikertörténetek közé tartodik. Igen, hálás vagyok Jóistennek, hogy ebben részt vehettem, meg részt vehetek, mert nem csak a magyarság szempontjából, hanem ugye az emberiség szempontjából is kevés ilyen sikertörténet van a mai, hát enyhén szóval, alapvetően átalakuló világban.
1: Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, a Kalamajka játszik Garibaldi nótákat. Prímás, Halmos Béla.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2018. február 24-i győri előadásán rögzítettük. Tarnai Kis László adja elő Baranyai István és zenekara kíséretével Márkus Alfréd, Vitéz Miklós és Balassa Emil hallgatóját. Virág vasárnapján.

0: fantasztikus volt. Győrbe kell jönnünk, ha jól akarjuk érezni.
1: Dankó Rádió. Ózdon FM 105. A magyar zene rádiója.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Farkas Rozika adja elő Johann János és zenekara kíséretével Huszka Jenő és Szilágyi László hallgatóját. Arat felől fúj a szél.

0: cici, co szászi, co zsúj, megfogta az icipici egeret.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Jenny Herman Hello Dolly című musicaljéből következik a Hello Dolly című dal Simén Falvi Ágota előadásában.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Smidélius Éva adja elő Toki Balogernő és zenekara kíséretével Egressy Béni és Petőfi Sándor hallgatóját. Ez a világ amilyen nagy!

Két hót földje, de két hót földje van az én ides kedves apámnak. Két szép szeme, de csillag szeme van az én ides kedves babámnak. Megmondtam apámnak, hogy a földjét megtarthatja magának, mert két szép szemed, egy csillag szeme van az én ides kedves babámnak. Megmondtam apámnak, hogy a földjét megtarthatja magának, mert két szép szemed, egy csillag szeme van az én ides kedves babámnak.

még a koma pipázik, kinn a jánya cicázik, cica cicázik a legényem. Hallja, kenne pipázzon, inkább arra vigyázzon, hogy a jány ne cicázzon a legényel. Hogy a pipáját verje meg a jányát, mert a mékent pipázik, kinn a jánya cicázik, cica cica.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Németh Lehel adja elő Deák Tamás és Hajnal István szerzeményét. Egyedül a tópa.

Kedves hallgatók, nem sokára 7 órakor krónikával jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a krónika után is, hiszen Kis Róbert Richárd turisztikai szakértővel fogok beszélgetni, valamint hallható lesz még többek között Ince József, Halmos Béla és Koltai László is. A krónikáig Zsoldos Imre trombita játékát hallják.

0: Műsorajánló.
1: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Madar a tolláról, embert
3: kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Vasárnapi újság. Közéleti magazin a Kossuth Rádióban.
6: 7 óra van, jó reggelt kívánok! 2026. június 7-én vasárnap a Kossuth Rádió mikrofonjánál Újhely Zoltán. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Hallgassák meg hírösszefoglalónkat, a stúdióban Garami Zsuzsa és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
5: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
7: A Fitch Ratings is megerősítette Magyarország adós besorolását. Több kormánytag közben az Európai Beruházási Bank alelnökével tárgyalt.
8: Elindult az Air Canada Toronto és a Budapest közötti járata.
7: Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák aszbeszt tartalmú kőzúzalékot. Következnek a részletek. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki a pénzügyminiszter.
8: Kármán András, aki a minisztériumban fogadta a bank alelnökét, azt mondta, fontos területekről tárgyaltak.
9: Legyen szó a megújuló energiáról, legyen szó a bérlakások fejlesztéséről, egészségügyi fejlesztésekről, de ide soroltuk a vasút fejlesztését is, akár a vonatoknak, mozdonyoknak a cseréje, fejlesztése nagyon fontos prioritás, és ezeken a területeken mind aktív az Európai Befektetési Bank, és a jövőben keresni fogjuk azokat a konkrét együttműködési lehetőségeket, ahol kedvezményes hitelekkel ezeket a fejlesztéseket támogatni tudják.
8: Az uniós pénzeket augusztus 31-éig kell lehívni, ennek feltétele az unió 27 korrupcióellenes szuper mérföldkövének teljesítése. Ezért a kormány már jövő héten benyújtja az átfogó korrupcióellenes törvénycsomagot a parlamentnek.
7: Újabb nagy hitelminősítő erősítette meg Magyarország adós besorolását. A Fitch Ratings, a Moody's és a Standard & Poor's után szintén az eddigi szinten tartotta Magyarország hosszú távú államadós kockázati besorolását negatív kilátás mellett. Azt írták, a választások előtt a vártnál nagyobb mértékben romlott a közfinanszírozás állapota, a költségvetési politika kiszámíthatósága alacsony szintű volt, és a gazdaság gyenge növekedést nyújtott.
8: Kiemelték, az új kormány középtávon az államháztartási hiány csökkentését tűzte ki célként. A kétharmados parlamenti többség pedig elősegíti a szakpolitikai program gyors végrehajtását. A Fitch Ratings jövőre 2,5%-os gazdasági növekedést vár. Bizalmat kapott Magyarország, és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány is, így reagált a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, a hitelminősítők elemzőivel személyesen is egyeztetett, ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait és azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében már megkezdtek.
7: Elindult az Air Canada Toronto és Budapest közötti járata, először heti 4 alkalommal, júliustól pedig hetente 5-ször közlekedik majd a kanadai légitársaság gépe. Számolt be a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára a nyitó eseményen.
8: Tárkányi Zsolt hozzátette, hazánk észak-amerikai közlekedési kapcsolata új szintre emelkedett. Emellett ismét bebizonyosodott, hogy egyre nagyobb az érdeklődés Magyarország iránt, amelyet az évről évre jobb turisztikai adatok is alátámasztanak.
10: Ünnepeljünk, örüljünk annak, hogy van közvetlen járat Toronto és Budapest között. Örüljünk, hogy ilyen sokan kíváncsiak Magyarországra, és annak is, hogy a magyarok könnyebben juthatnak el külföldre, Észak-Amerikába és a csodálatos Kanadába. Holnaptól pedig kettőzött erővel kezdjünk el dolgozni azon, hogy ezt a meglévő érdeklődést a lehető legmagasabb színvonalon tudjuk kiszolgálni, a szolgáltatásai minősége pedig felnőjön ehhez a hatalmas érdeklődéshez. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium, illetve Magyarország kormánya ebben partnerséget, közös munkát, az eddigieknél jó van nagyobb tempót, és a közérdek következetes képviseletét tudja ígérni.
7: Orbán Viktor állítsa le a Fidesz dezinformációs kampányát és a propagandája által használt gyűlöletbeszédet. Erre szólította fel a volt kormányfőt Magyar Péter a migrációs paktum elleni budapesti tüntetés után.
8: Orbán Viktor ennek kapcsán azt írta, a Fidesz elnöksége felszólítja a kormányt és a miniszterelnököt. Haladéktalanul jelentsék be, hogy a június 12-én hatályba lépő brüsszeli migrációs paktumot Magyarország nem fogja végrehajtani. Magyar Péter erre azt kérdezte, miért nem akadályozta meg Orbán Viktor a paktum elfogadását az Európai Unióban.
7: Szigorítja a kormány a harmadik országból érkező vendégmunkások foglalkoztatását. A kormány álláspontja az, hogy a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból származó munkások lenyomják a magyar béreket, ami hátrányosan érinti a magyar munkavállalókat.
8: Az Economus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója szerint viszont vannak olyan szektorok, ahová nem találni hazai munkaerőt, ezért szükség van a vendégmunkásokra. Pásztor Szabolcs kiemelte, olyan megoldásokra lenne szükség, ami egyensúlyt teremt a külföldi és a hazai munkaerő között.
11: Nem rossz koncepció a magyar munkavállalók előnyben részesítése, ez természetes, de hogyha akut a probléma bizonyos szektorokban, akkor arra gyors megoldás kell. Tehát meg kellene találni esetleg az egyensúlyt annak kapcsán, hogy hogyan emeljük a magyar munkavállalók foglalkoztatását, és hogyan például ne jöjjön létre munkaerőpiaci anomália a másik oldalon, gyártásban, termelésben.
7: Megszűnt az a korlátozás, amely külön fenntartói engedélyhez kötötte az adományozást a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatásánál, jelentette be a szociális és családügyi miniszter.
8: Kátai Németh Vilmos közölte, ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések.
7: Az iskolai autonómia erősítése, kompetenciákat fejlesztő közoktatás és gyermekközpontúság. A többi között ezek fontosak a 21. századi iskola rendszerben az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint.
8: Lannert Judit a Balzac Diák Médiának nyilatkozva beszélt arról is, hogy a felsőoktatás átalakítása két lépcsős folyamat lesz, és elkezdtek dolgozni a fiatalkori részvételiség kialakításán. Utóbbi része lenne például az, hogy a diákok, hallgatók a parlamenti szakbizottságban közvetlenül osztanák meg tapasztalataikat és javaslataikat a döntéshozókkal.
7: Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák aszbeszttartalmú kőzúzalékot, amelynek helyére az uzsai bányából származó ellenőrzött bazalt zúzalék került.
8: Az aszbesztmentesítést végző önkormányzati tulajdonú Zalamüllex Kft. Ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a szennyezett zúzalékot egy haraszti faluban lévő veszélyes hulladéklerakóba szállították. Bauer Arnold hozzátette, a városban több utcát érint a probléma. A teljes körű megoldáshoz kormányzati iránymutatásra és megfelelő pénzügyi támogatásra lenne szükség.
12: Azbeszt mentesítés során a porózus, kiporzott azbeszt rostok teszélyt jelentenek a környezetre és a munkavállalókra egyaránt, ezért ezt a területet lezártuk. A munkavégzés előtt fellocsoltuk a kőzúzalékot, illetve a munkatársaink megfelelő védőöltözetbe FFP3-as maszkkal végezték ezt a tevékenységet. A szállításnál is nagyon szigorú feltételeket igyekeztünk betartani, hiszen ezeket a konténereket kibéreljük, lefedjük, lefonyvázunk, és így szállítjuk el veszélyes hulladék lerakóba, ahol szintén takarásra kerül sor a beszállítás után, és így már nem veszélyezteti a környezetet és az élővilágot.
5: Krónika a Kossuth Rádióban.
7: Volodymyr Zelenszkij Budapestre látogathat, az ukrán nagykövet szerint zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását.
8: Az új magyar-ukrán megállapodás reményt ad a nyelvi és oktatási jogok helyreállítására, jelentette ki a Magyar Külügyi Intézet külpolitikai szakértője. Pászkán Zsolt kiemelte, kérdéses azonban, hogy az ukrán parlament elfogadja-e szükséges törvénymódosításokat, és a gyakorlatban betartják-e azokat.
13: Még csak nem is jogokat kellett volna adni, hanem amit elvettek 17 után, azt kellett volna visszacsinálni. Ez volt az egész. És ez egy jövőre vonatkozó figyelmeztetés.
8: Közben Brüsszel már az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdésére készül Ukrajnával. Az első tárgyalási klasztert a 6-ból már június 15-én az uniós külügyminiszterek luxemburgi találkozóján megnyithatják.
7: Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán elnök arra vonatkozó javaslatát, hogy egy semleges országban üljenek le négy szem közt tárgyalni. Az orosz elnök szerint a személyes találkozónak akkor van értelme, ha a konfliktust lezáró szerződést írják alá. A jelenlegi helyzetben viszont nem erről van szó.
8: A találkozó ötletét Donald Trump üdvözölte. Az amerikai elnök szerint Ukrajna és az USA támogatása nélkül nem tudott volna ilyen hosszú ideig kitartani Oroszországgal szemben.
14: Nagyon határozottan képviselem azt az álláspontot, hogy ennek a háborúnak véget kell vetnünk. Ezért azt akarom, hogy mindkét fél tegyen bizonyos kompromisszumokat, és szerintem ezt meg is fogják tenni.
7: Súlyos rendszerhibákra és az igazságszolgáltatás teljes csődjére mutat rá egy elrabolt 11 éves kislány tragédiája Franciaországban. Liana holttestét egy elhagyatott gabonasilóban találták meg.
8: Az eset országos felháborodást váltott ki, miután kiderült, az ügygyanúsítottja ellen már évek óta több feljelentés volt érvényben gyermekek elleni szexuális erőszak miatt. A hatóságok mégsem tettek semmit. Emmanuel Macron francia elnök azonnali rendkívüli vizsgálatot rendelt el.
15: Nem nézhetünk a család szemébe úgy, hogy azt mondjuk, minden jól alakult, mert ez nem igaz. Engem is sokkolt az, ami történt, és az, amit hallunk. Lehetővé kell tennünk a vizsgálatokat. A lehető legrövidebb időt szabtuk meg a helyzet tisztázására.
7: Megérkezett Spanyolországba a katolikus egyházfő, a madridi repülőtéren a spanyol királyi pára miniszterelnök, valamint egyházi elöljárók fogadták.
8: 14. Leó pápa Madridba, Barcelonába és a Kanári-szigetekre is ellátogat. A fővárosban imavirasztást tart és úrnapi szentmisét mutat be, valamint a parlamentben is beszédet mond. A barcelonai Sagrada Familia bazilikában pedig az építész Antoni Gaudi halálának 100. évfordulójára megáldja az épület legmagasabb, nemrég elkészült Jézus Krisztussal elnevezett tornyát.
7: Itt a Krónika. Idén is segítenek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei a balatoni strandokon.
8: A 2007-ben megalakult balatoni elsősegélynyújtó szolgálat tagjai kisebb balesetek és súlyosabb sérülések esetén is gyors és szakszerű segítséget nyújtanak. Az önkéntesek július 1-től várhatóan 7 település, 10 strandján ügyelnek a nyaralók biztonságára. Horváth Péter Zsolt, a segélyszervezet főigazgató helyettese kiemelte, továbbra is várják a fiatalok jelentkezését.
16: Elsősorban olyan fiatal önkéntesek jelentkezését várjuk, akiknek már van elsősegélynyújtó gyakorlatuk. Jellemző egyébként az, hogy a Magyar Vöröskereszt által indított versenyeken vagy iskolai felkészítéseken már tapasztalatot szerzett fiatalok jelentkeznek, de akik jelentkeznek erre a szolgálatra, azok a turnus előtt kapnak egy felkészítést, egy frissítést.
7: Az átlagosnál szárazabb és akár 2,5 fokkal melegebb lehet az idei nyár, vélekednek a szakértők.
8: Fórián Zoltán agrárpiaci szakértő szerint a gazdáknak alkalmazkodniuk kell a klímaváltozáshoz, a munkaerőhelyzethez és a piaci viszonyokhoz. Hozzátette, az öntözéses növénytermesztés területén szerkezetváltásra van szükség, ami a piac átalakulásához vezet.
17: Ez nagyon fog fájni, ez hamarosan még az idén azt gondolom, hogy el fog indulni. Egyszerűen kifogy a szufla egy csomó magyar mezőgazdasági vállalkozásból, ők elkeseredtek lesznek és sodródnak, pedig szükségük volna rájuk a magyar piacnak, csak nincs meg azok a feltételek, hogy ők versenyképesen fönt tudjanak maradni. Ez legalább egy 5 éves ciklus lesz, mire az az új struktúra, az az új termékkibocsátás és termék minőségi színvonalváltás, amire itt nagyon nagy szükség van, az meg fog valósulni.
7: 4:08 lesz 2 perc múlva. Csak nem 3 milliárd forint értékű illegális dohányárúval kereskedő bűnbandát buktattak le a pénzügyőrök Pest vármegyében.
8: 9 helyszínen összesen 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió cigaretta előállításához elegendő alapanyagot foglaltak le. Az ügyben 3 férfit letartóztattak.
7: Futóverseny miatt megváltozott a közlekedés a Városliget környékén.
8: Már tegnap lezárták a Zicsi Mihály utat, ma délelőtt pedig a Dózsa-György és az Andrássy út egy-egy szakaszán sem közlekedhetnek az autósok. A Kisföld alatti igény esetén a megszokottnál sűrűbben jár.
5: Autós percek.
8: Az Útinform tájékoztatása szerint az M0-ás autóút északi szektorán az M2-es autóút csomópontja a 11-es főúti végcsomópont között tisztítják a burkolatot. A 11-es főút felé vezető oldalon a 71-es és a 77-es kilométer között a belső sávot lezárták.
5: hivatalos jelentés.
8: Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben is, az Alpokalja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar, többfelé megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 26-30, késveste 18-24 fok között alakul.
7: Ez volt a Krónika 7 órakor, részletes hírösszefoglalóval legközelebb délben jelentkezünk. Köszöni figyelmüket Garami Zsuzsa és Pozsár Róbert.
18: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
19: Jó pihenést kívánok a 7 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak! Nem sokára kis Robert Richard turisztikai szakértővel fogok beszélgetni, de ebben az órában hallható lesz még többek között Koltai László, Halmos Béla és Ince József is. Bohács Istvánnal kezdünk, aki Baranyai István és zenekara kíséretével adja elő a Ledülött, Ledülött című tradicionális magyar csárdást.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és a stúdió vendége Dr. Kis Robert Richard, Prima Primissima díjas, turisztikai szakújságíró, kommunikációs szakértő. Szia, és nagyon szépen köszönöm, hogy ismét elfogadtad a meghívásunkat.
1: Köszönöm szépen a rádiózást, örömért, hogy most együtt átélhetjük ezt, és hát remélem, hogy a hallgatók is úgy érzik majd, hogy érdekes műsor részesei lehetnek így az éteren keresztül, úgyhogy üdvözlök mindenkit.
0: A neved előtt ott van a DR betű, direkt is mondtam így, bár nem használod. Mi akartál lenni te gyermekkorodban, illetve valójában mi lett a végzettséged?
1: Hát igazából van, amikor muszáj használni, mert hogy a Kodrányi János Egyetemen én vagyok a dékán, úgyhogy ilyen téren a különböző nagy ünnepségeknél mindig felsorolják a címeket és egyebeket is. Én három dologon gondolkodtam, amikor gyerek voltam.

0: és érdekelt engem a repülés is, de mivel hogy korán kiderült, hogy rövidlátó vagyok, és van egy kis tériszonyom is, hát gondoltam, hogy ez azért nem biztos, hogy jó ötlet. Bár hozzáteszem, az, ami nekem tériszony van, hát az egy átlagos embernél egy természetes dolog, csak ugye vadászpilóták azért más módon csinálják ezt. És a harmadik dolog, ami még érdekelt engem, az a foci. Nagyon szerettem tényleg a labdarúgást, de én akkor tehetségtelennek éreztem magamat ahhoz képest, hogy mi az a szint. Hát most már látjuk, hogy igazából ebből lehet, hogy megéltem volna, de azzal együtt, hogy elengedtem a focit is, elengedtem a repülést is, de az újságírást, írást azt nem engedtem el. Úgyhogy én a Magyar Rádiónak a riporter műsorvezetőképző iskoláját is kijártam az egyetem mellett. Magyar történelem szakon tanultam az ELTE-n, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, és a magyar nyelv és irodalom az megmaradt, hiszen folytattam a doktori iskolában, úgyhogy tudományos fokozatot szereztem, nyelvtudományok, kommunikáció, turisztikai kommunikáció, ezek a szakterületeim, és utána pedig én elvégeztem a jogot, és még egy doktori címet szereztem, mert az ELTE jogot is elvégeztem. Úgyhogy hát így indultam nagyjából, és hát mellette persze a rádiózás, a tévézés, a kommunikáció, engem nem csak tudományos szinten érdekelt, a nyelvészet kérdései, vagy a köszönésformák a magyar nyelvben, nem csak úgy érdekelt, hogy na, akkor nézzem meg a könyveket, mit írtak korábban róla, nézzem meg az irodalmat, a forrásjegyzékeket, és összehozzak 6 könyvből egy 7-et, hanem a hétköznapi való is érdekelt, a köszönésformákat is úgy kutattam, hogy már rögtön elkezdtem felméréseket csinálni, hogy a különböző régiókban, a magyar alatti területeken miként hogyan használnak köszönéseket, és az újságírást, a turizmust is úgy szerettem tanulni, hogy elmentem a világ számos pontjára, és ott filmeket készítettem, tudósításokat csináltam.
1: Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Kis Róbert Richarddal, de most hallgassuk meg Dés László és Bereményi Géza szerzeményét Presser Gábor előadásában. Nagy utazás!

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, Halmos Béla és Berec András következik. A pávának három tolla aranyos.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Kiss Róbert Richárddal. Említetted, hogy elvégezted az ELTE magyar történelem szakát, aztán jogot is tanultál, majd PhD fokozatot is szereztél. De miért volt szükséged a jog ilyen fokú ismerettségére?
1: Azt hiszem, hogy ha valaki ismeri a jogot, akkor sokkal magabiztosabb lesz a világban. Meg engem érdekelt a jogfilozófia is, az, hogy miért gondoljuk azt például, hogyha mondjuk valamit szabályozunk, és nagyon bonyolult szabályok sokaságát létrehozzuk, akkor jobb lesz az életminőségünk, és sokat olvastam erről, tehát ez is érdekelt. És volt egy nagy per és egy vérjegy használati perem, amit elvesztettem, és úgy érzem, hogy ha akkor tényleg azt a tudást birtokoltam volna, mint amit a későbbiekben az egyetem elvégzését követően megszereztem, akkor valószínűleg az nem lett volna bukó az a történet. Tehát így érdekelt is, motivált is, az is motivált, hogy gyakorlatilag, hogyha valakinek jeles érettsége volt, tehát mindenből ötös volt, akkor gond nélkül felvették szinte bárhova abba az időszakba. Tehát lényegében minden arra utalt, hogy igen, akkor érdemes nekem ezzel foglalkoznom, és egyébként nem bántam meg, mert nagyon kemény volt az ELTE jog, én summa cum laude sikerült elvégeznem, de azt kell mondanom, hogy azért egy vizsga mondjuk egyetemes állam és jogtörténet szigorlat, vagy római jogszigorlat, vagy polgári peres eljárások szigorlat, azért az kemény volt, tehát ott nem adták ingyen az ötöst. Tehát azért az nagyon kemény volt, és nagyon jó tanárokat ismertem meg, olyan embereket, akiktől rengeteget tanultam, ez is fontos volt számomra, meg az is fontos volt, hogy egy picit így elgondolkodjak azon, hogy hát most igazából a jog, állam, a társadalom, az hogy is működik. Tehát ugye azt gondoljuk, hogy na hát, hogyha minden dolgot alaposan szabályoznánk, akkor olyan csodálatos dolog jönne létre, holott igazából, hogyha egy kőtáblára 10 dolgot felvéssel, azzal már egy társadalmat el lehet irányítani, mert hát sok mindenem múlik, ugye van egy Hans Kelsen nevű jogpozitivizmussal az apukáját igazából így hívjuk a jogpozitivizmusnak, ugye a tiszta a jogtan című munkájában, ő azt mondta, hogy hát csodálatos társadalmat fogunk építeni, és akkor mindent jogszabályoknak rendelünk alá. De hát láttuk azt, hogy ez nem működött. Ugye a II. Világháborúban mindent jogszabály szerint csináltak, és hova vezetett? Egy szörnyűséghez vezetett. Tehát visszajött a természetjog, hogy nem jog az, ami erkölcstelen. Tehát nagyon érdekesek ezek a kérdések, és ezek is nagyon érdekeltek engem, hogy voltak éppen most miért is alkottunk jogot, isteni vagy emberi eredetű a jog, és miért bíznak az emberek bizonyos dolgokba, miért hiszik azt, hogy majd elmegyek bíróságra, mert kiderül az igazság. Hát akkor most rossz hírem van, hogy az igazságot azt csak a jóisten tudja, vagy esetleg még az anyósom, de nagyjából ennyi. Úgyhogy igazából nehéz kérdés ez. Egy Frank nevű amerikai jogtudósnak sok munkáját olvastam, és ő például azt mondta, hogy valószínűleg egy kicsit apa komplexusunk van, és azért gondoljuk azt, hogy majd az ügyvéd segít nekünk, és az igazság megkiderül a bíróságokon, mert apuka mindig igazságot tett gyerekkorunkban, és akkor ezt így tovább visszük, hogy mindig kell valami, aki így most akkor azt mondja, hogy igen, neked van igazad, mert mindig szaladtunk apukához, most is jönnek a gyerekeim, hogy hát apa, nem tudom, Fülöp ezt mondta, azt mondta, ezt csinálta, azt csinálta, és akkor vágyunk arra, hogy valaki igazságot tegyen, pedig hát aztán vagy kiderül az, amit mi igazságnak vélünk, vagy nem, hogy úgy van, vagy nem úgy van. Hát most igazából ez nagyon érdekes kérdés. Úgyhogy ezek így érdekeltek engem.
0: Utazás a Holdra. Fülöp Kálmán szerzeményét Vámosi János előadásában halljuk.

0: adhat Isten néked kincset, gazdagságot, rubintot és gyémántot, márványpalotát. Adhat pénzt, ragyoghat rajta drága ékszer, csak egyet nem adhat kétszer, édes jó anyát. Csókot adj hát őszfejére, ráncos, reszkető kezére, s érezd azt meg, hogy a szíve érted reszket. Ha bánat ér, ölébe vigasz lelhetsz. Imádkozz a jó Istenhez, hogy tartsa meg neked. Az én mamám nem hordott bubi frizurát, nem hordott párizsi ruhát, és mégis szép volt.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóták.

0: Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Kis Róbert Richarddal. Közvetlenül a rendszerváltás előtt voltál a Magyar Rádió szerkesztő riportere, később híradóztál, majd a Danubius Rádió szerkesztő műsorvezetője lettél, de miért hagytad abba az aktív rádiózást?
2: Hát igazából azt kell mondanom, hogy inkább azt a típusú rádiózást hagytam abba, amikor közéleti műsorokat, zenei műsorokat, különböző olyan műsorokat készítek, mint ami mondjuk volt a Krónika, vagy a Szombat délelőtt, tehát ezt a típusú rádiózást hagytam csak abba. Azt, amikor az én kis turisztikai utazási világomban el vagyok, azt nem hagytam abba. Valószínűleg talán azért, mert úgy éreztem, hogy én jó vagyok ugyan abban, tehát én viszonylag jó riporternek számítottam, de az nekem már egy idő után sok. Tehát ha valaki azt mondja, hogy híradó riporter, és már nem tudom, 15 éve híradó riporter, akkor elgondolkodom azon, hogy biztos, hogy ezt ő bírja. Tehát azért az, hogy te gyakorlatilag ezt a fajta stresszt, amit mondjuk egy híradózás, annak a riporteri munkája számodra tényleg idézőjelesen ad, azt te tartósan úgy elviseled, hogy a munkád minősége ne legyen rosszabb, az szerintem az nehéz. Tehát egy turisztikai újságírásban én tökéletesen jól el vagyok, azt gondolom, hogy azt csinálom, amihez nekem kedvem van, értek is valamilyen szinten hozzá nyilván, mert a turisztikai kommunikációba azért csak bele tanultam, amellett, hogy persze nyilván van papírod, de meg is kell tanulnod a szakmát. Ugyanakkor a klasszikus időszakban, hát ugye amikor kezdtük, akkor még a 168 óra volt, meg a hasonlók voltak a híres magazinműsorok, és csináltuk a tényfeltáró anyagok sokaságát, meg a 16 óra utána még talán Farkas Zolival, tehát voltak ilyen legendás műsorok, és hogyha egyszer, nem tudom, elmentünk a Kispipába ebédelni, és én is elmentem a többiekkel, hát akkor az egy hatalmas dolog volt. Tehát még viszonylag egy rádiós csapat volt, viszonylag egy tévés csapat volt, ugyanazzal a belépőkártyával elmentünk rádióba, tévébe, tehát én ezt ilyen egységes erőként, a mestereimmel való együttműködésként éltem meg minden egyes pillanatát annak, hogy én csináltam egy jó anyagot, és akkor megsimogatták a fejemet. És akkor utána azért a rendszerváltást követő ilyen kis euforikus hangulat egy kicsit változott, és az a változat pedig ugye átment egy ilyen adókapokba, és azt mondtam, hogy ehhez én nem vagyok elég jó. És inkább elmentem olyan irányba, amiben úgy éreztem, hogy otthonomra leltem, és itt azért a turizmus, az idegenforgalom, az egy szerethető történet.
1: Hálókupé. Kerekes János és Gábor Andor szerzeményét Zentai Anna adja.

reggel nem ad se vizet, se vadat, és nem akad egy falat sem. Mit szólsz, ha mindent elragad, és kiröhög a dögevő hiéna hat? A hírnevedből nem marad semmi. Vadászból préta leszel. Mit szólsz, mit

Kedves hallgatók, nem sokára 8 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen folytatjuk a beszélgetést Kis Róbert Richárd turisztikai szakértővel, valamint hallható lesz még többek között Egri József, Benedek Fi Katalin és Szeredi Krisztina is. A hírek

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operett slágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: A kamera szerette, a közönség imádta, mosolya megállította az időt, és menthetetlenül rabul ejtette a férfi szíveket. Hollywood álmodott egy csillagot, a világ pedig kapott egy legendát. Marilyn Monroe filmek születésének 100. évfordulója alkalmából minden szombaton 19 óra 40 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú reklám.
2: Június 10-én a Szépkorúak Sportfesztiválja eseményen élményekkel, több tucat mozgásformával, vidámsággal, valamint egészségmegőrző és szűrőprogramokkal várja a szeniorokat a Magyar Szabadidő Sportszövetség Budapesten, a Bikás Parkba. A nagyszabású díjmentes program kiváló közösségi élmény és tökéletes arra, hogy inspirációt nyújtson a hétköznapok aktívabb átételéhez. Mutassuk meg közösen, hogy a mozgásgazdag aktív élet kortalan. További információ www.masport.hu. Készült a Magyar Szabadidő Sportszövetség megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a 3 nagy hitelminősítőtől. A pénzügyminiszter így reagált arra, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után pénteken a Fitch is változatlanul hagyta az ország hitelbesorolását. Kármán András szerint mindez hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket jelent. A tárcavezető egyeztetett az Európai Befektetési Bank alelnökével is. Mint mondta, olyan területekről tárgyaltak, mint a megújuló energia, valamint a bérlakás és vasútfejlesztés. Tovább tárgyalhat a szerb NIS olajtársaság orosz tulajdon részének megvásárlásáról a MOL. A Magyar Olajtársaság az előző, május 22-én kiadott engedély lejárta után kapott hosszabbítást Washingtontól. A MOL szerint az elmúlt hetekben jól haladtak az egyeztetések, és a következő 10 nap alatt véglegesíthetik a tranzakciót. A MOL az év elején kezdte. Jelezte, hogy megvásárolná az orosz tulajdon részt a szerb olajtársaságban, ezzel pedig elkerülhetők lesznek a washingtoni szankciók. Ukrajna további támogatásáról egyeztet Londonban az ukrán elnök a brit, a francia és a német vezetővel. Volodymyr Zelenszkij azután találkozik Keir Starmerrel, Emmanuel Macronnal és Friedrich Merzel, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök elutasította az ukrán javaslatot egy legfelsőbb szintű személyes béketárgyalásra. Ismét előrehozott parlamenti választást tartanak Koszovóban, azután, hogy a parlamentnek nem sikerült határidőn belül új köztársasági elnököt választania. A mintegy 2 millió választópolgár a 120 fős törvényhozás összetételéről dönt. A legutóbbi, tavaly decemberi előrehozott választást a kormányzó baloldali nacionalista önrendelkezés nyerte meg, és a mostani közvéleménykutatások szerint ismét ez a legesélyesebb párt. Az urnákat este 7 órakor zárják, az első eredmények holnapra várhatók. Ismét fenntartói engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos beszámolt arról is, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hamarosan a civil szervezetekkel közösen dolgozza ki az önkénteskedés, az adományozás, valamint a gyerekek részvételével zajló események kereteit. Az iskolai autonómia erősítése, kompetenciákat fejlesztő közoktatás és gyermekközpontúság, a többi között ezek a fontosak a 21. századi iskolarendszerben az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint. Lannert Judit a Balzac diák médiának nyilatkozva beszélt arról is, hogy a felsőoktatás átalakítása két lépcsős folyamat lesz, és elkezdtek dolgozni a fiatalkori részvételiség kialakításán. Már lehet jelentkezni a Mogyoródi Militári Tábor nyári turnusaira. A 10 és 18 év közötti fiatalok számára szervezett egyhetes tábor június 21-én indul. Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpokalja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar, többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 26 és 30, késő este 18 és 24 fok között alakul. A pontos idő 8 óra 4 perc.
1: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
4: Jó pihenést kívánok a 8 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Kis Róbert Richárd turisztikai szakértővel, de ebben az órában hallható lesz még többek között Szeredi Krisztina, Benedek Fi Katalin és Egri József is. Tóth Verával és a Budapest Bárral kezdünk, akik Aut Ede és S. Nagy István szerzeményét adják elő. Pillangó.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Pataki István adja elő a Végigmentem az utcán című tradicionális magyar csárdást.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Kis Róbert Richarddal. Volt egy televíziós műsor, a Világszám, de ennek még volt egy elődje is, amely csak nyomtatott formában jelent meg. Miért érezted fontosnak, hogy megismertesd a magyar média fogyasztókkal a nagyvilág országait?
1: Nagyon felkészült vagy igen jó a memóriád, így van. Igazából amikor a rendszerváltást követően először lehetett klasszikus utazási műsort csinálni, akkor még a Magyar Televízió berkein belül Vinkó József volt a producer, jó magam voltam az egyik szerkesztő, riporter, megcsináltuk a Hello világot, majd azt követően, amikor tényleg az emberek vágytak arra, hogy külföldre utazzanak, hiszen már nem volt ez a szabály, hogy ugye 5 évente, aztán később 3 évente lehetett csak nyugatra utazni, hanem bárhogy mehettél, és a lényegében az Express volt, a Coop Tourist és az Ibusz, az utazási irodák nagy hármasa, utána meg már gombamódra szaporodni kezdtek az utazási cégek. És hát úgy éreztem, hogy ezt a változó világot, ezt érdemes bemutatni nyomtatott formába is, elektronikus formába is, ahogy tudom. Úgyhogy amikor elindult az első kereskedelmi tévé, ami egyébként a TV3 volt, tehát akkor még nem volt RTL, meg nem volt TV2, annak az első utazási műsor, az első kereskedelmi utazási műsor volt a Világszám, és utána ennek lett lényegében egy nyomtatott verziója is, és utána a Danubius rádióban is elindult Világszám címmel egy olyan magazin, ami az utazásról szólt, de teljesen más aspektusból, mint amit mondjuk korábban megszokhattak az emberek. Úgyhogy bemutatkoztak az új feltörekvő utazási irodák, megtudtuk, hogy mi az, hogy chartergép, elmesélték azt, hogy hát Görögország, meg Olaszország mellett még milyen csodák vannak, hát elindultak a tájföldi híres exotikus charterek. Én nagyon hamar jóba lettem az utazási irodák szervezőivel, vezetőivel, hiszen akkoriban még az, hogy valaki magyar rádiós, magyar televíziós, az óriási rangnak számított. Hát nem volt más információ forrásod, gyakorlatilag a nyomtatott nagy lapokból és a televízióból, rádióból szerezted az információkat. Amikor én készítettem valamiről egy filmet, azt még több millió ember megnézte. Emiatt viszont előszeretettel vittek legkülönbözőbb utazásokra. Például amikor a Tantúra szeretett volna Kenyába is charter repülőgépeket indítani, akkor megkértek, hogy hát menjek már ki az operatőr barátommal, meg még 2 kollégával, mert ugye általában 4 fős volt akkor még a stáb, és akkor egy nagyon izgalmas filmet készítettünk, hogy meg tudják nézni majd a magyarok, hogy hát milyen is Afrika, hát hol máshol lehetett volna megnézni. Nem volt internet, nem volt más tévécsatorna szinte, amit lehetett nyugodtan fogni. Tehát ilyen értelemben élveztem azt, hogy valami új történik, és én részese lehetek ennek az újnak.
0: Szeretném bejárni a földet. Majláth Júlia és ifjabb Kalmár Tibor szerzeményét Harangozó Teri előadásában halljuk.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2025. március 13-ai Körmendi előadásán rögzítettük. Egri József adja elő Hankó József és zenekara kíséretével Szántó Ferenc és Deák Rózsa hallgatóját. Nincs a Földön olyan ember.

0: Élünk élményeit, újra akarjuk élni azokat, amiket már láttunk, hogy valaki már megcsinált. Tehát ma már új dolgot igazából kevesen fedeznek fel, ahhoz el kell menni Afrikába, ott még lehet utazni, ott még lehet új dolgokat felfedezni, vagy esetleg Amazónia bizonyos régiójában, még én is fedeztem fel nemrég Ecuadorban pár új dolgot. Tehát igazából megváltoztak az utazások, és a koronavírus járvány után először is elkezdtünk olyan fotókat, felvételeket készíteni, ami mondjuk a közeli templomnak a fotója, Őrségszeres településének a fotója, egy nagyon szép táj, a Pilismarót és mögötte a Dunakanyar, vagy bármi más. Tehát elkezdett divatba jönni az, hogy közelebbi úti célok is lehetnek érdekesek, és a közösségi médiában fontosak. Ez az egyik dolog, ami változtatott sok ember utazási szokásán. A másik pedig az, hogy egy picit rövidültek az utazások. Előtte azért előfordultak kéthetes nyaralások, tíznapos nyaralások, elmentünk egy helyre, és akkor ott tényleg el tudtuk engedni magunkat. Utána ez egy kicsit rövidebb lett. Tehát most már kevesebb az átlagos helyszínen töltött idő. A városlátogatások is olyanok sokszor, hogy elmegyünk pénteken, és vasárnap délután jövünk vissza. Tehát a rövid, gyors utazásoké lett a terep, és...
1: Ennek van értelme?
0: Én azt gondolom, mindennek van értelme, amiben valaki jól érzi magát. Tehát minek van értelme? Az életnek van értelme? Hát ezt az Úristen tudja, hogy minek van értelme. Azt hiszem, hogy ha valaki attól boldog, hogy utána egy fotót közzé tegyen magáról, hogy ő itt volt, és ettől jól érzi magát, akkor igen, van értelme. Tehát nem gondolom magamat olyan embernek, aki képes arra, hogy megítélje, hogy másik ember számára minek van értelme, és minek nincs értelme. Jó magam azért szeretek utazni, mert én meg tudom élni az utazás minden egyes pillanatát, tehát én tudom jól érezni magam egy apró kis településen, hogyha elmegyek Sárospatakra, ha elmegyek Mesteribe, hogyha elmegyek Dunakeszire, vagy bárhová, én akkor is a gyerekeimmel, meg a feleségemmel jól tudom magam érezni. Ha elmegyek egyedül Ecuadorba, akkor is jól tudom magam érezni. Az, hogy hogyan fogod magad érezni, és hogy van-e értelme valaminek, az belül dől el. Ha belül te úgy ítéled meg, hogy igen, van értelme, akkor van értelme. Hát van olyan ismerősöm, aki csak arra vár, hogy valami olcsó jegyen elmehessen valahova, és akkor azt se zavarja, hogyha egyébként másnap visszajön. Hát figyelj, egy óra alatt is érhet téged olyan impulzus, ami megváltoztatja az életedet.
2: Mikor elindul a vonat, Presser Gábor és Demjén Ferenc szerzeményét Demjén Ferenc előadásában halljuk.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Sebő Ferenc és Halmos Béla adja elő a Meg kell a búzának érni című tradicionális magyar népdalt.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Kis Róbert Richárddal. Nagyon sok kitüntetésed van. Prima Primissima díjas vagy, Pulitzer emlékdíjas, Pro Európa díjas, Iroko díjas, de a sok elismerés ez számodra, ez egy-egy válveregetést jelent, vagy pedig tovább ösztökél arra, hogy menjél tovább, és még tovább fejleszd magad, és keres olyan élményeket, amit érdemes megosztani.
1: Sok dolog van, amit szeretek az életben, szeretek például esküvőre járni, és szeretek kitüntetést kapni, tehát szerintem ezek jó dolgok, bárki bármit mond. Nyilván helyén tudom kezelni azért, azt hiszem, és helyén is kell kezelni. Jól esik természetesen, hogyha az embernek elismerik a munkáját, és nyilván ez egy újabb vállalás is azért, hogy még tovább dolgozzál abban a témában, amiért ezt kaptad, hogy utána azt gondoljad, hogy talán most már meg is érdemled a végére. Tehát nyilván inspirálóak természetesen. De hát azt gondolom, hogy nagyon sok ember érdemel kitüntetést a világban, csak vannak olyan szakmák, amelyek szem előtt vannak, a mi szakmánk szem előtt van, hogyha én egy érdekes jó előadást tartok valamilyen csodáról a világban, akkor sokkal többen odafigyelnek rá, mint ahányan azt mondják, hogy már megint rekordgyorsasággal kaptam meg a Parizert, meg a többi dolgot a Lidl-ben. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy mindannyian hozzáteszünk egy kicsit a magunk is életében a világhoz, hogyha azt, amit csinálunk, a szívvel, lelkesedéssel csináljuk, akkor igazából sok kitüntetés van. Az is kitüntetés, hogyha a gyerekünk rajzol egy szépet, és azt mondja, hogy ezt megérdemled, apuka. Tehát szerintem fontosak ezek a dolgok, mert mindenkinek fontos a társadalom elismerése, mindenkinek fontos a közösség elismerése, ahol él. Úgyhogy örülök neki természetesen, és nagyon büszke vagyok valamennyire, és áldja meg az Úristen az összes olyan döntéshozót, aki úgy döntött, hogy nekem bármit is ad.
0: Fekete vonat. Havasi Viktor szerzeményét Pór Péter adja elő.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Lehár Ferenc Cigány szerelem című operettjéből következik Ilona dala Fissül Mónika előadásában, ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kíséretével. Közreműködik Kovács Erik és zenekara.

0: Önök a Donkó Rádiót hallják, és maradt még egy kicsi időnk, hogy befejezzük legalábbis mára a beszélgetést Kis Róbert Richarddal. Említetted, hogy divatba jött pláne a Covid óta, hogy belföldi turizmus lett a népszerűbb a magyar emberek között. De mi az, amit tudnál ajánlani a külföldi újdonságok közül? Mi az, amit te nemrégiben fedeztél például fel?
1: Hát nyilván azért mindig is népszerű volt a belföldi, mert a belföldit könnyebb elérni, mint a külföldi, tehát hogyha azt nézzük, hogy honnan mennek a legtöbben turistáskodni, akkor Budapest egyébként, ugye a Magyarország fővárosa az, ahonnan a legtöbben mennek vidékre, és nyilván vidéken is a közelebbi településen többen elmennek egy fesztiválra, és ott fogyasztanak az étteremben, tehát ilyen értelemben nem azt jelenti, hogy nem mindenki minden hétvégét Hawaiion szeretné tölteni, hanem belföldön tudunk turistáskodni, és a Balaton az egy viszonylag közel és jól megfogható úti cél, tehát ez is benne van. Ha megnézzük azt, hogy igazából a vendégészakák száma hogy alakul, akkor azt látjuk, hogy tényleg nem rossz egyébként a belföldi vendégészakák száma. Egyébként nem csak a kedv, meg az embereknek a választása, hanem jó ötletek is kellettek hozzá. A szép kártya például egy jó ötlet volt, hogy kedvező adózással lehet mondjuk turistáskodásra fordítani olyan összeget, amit a munkáltató ad a munkavállalónak. Tehát sok minden kell ahhoz persze, hogy pörögjön a belföldi turizmus, de hát nyilván mi magyarok szerettük mindig is a világot látni, mert szeretjük a tengert látni, és bőven megyünk azért a fapados járatok megjelenése óta sokan, ahova csak tudunk. De hát vannak mindig trendi helyek, meg vannak olyanok is, amelyeken nagy állandók. Horvátországban például szerintem idén is nagyjából a 800 ezer magyar megy éves szinten, ami nagyon komoly szám, és autóval is odaérünk, ugye, hát elmehetünk számos közlekedési eszközzel még, tehát bőven van miből választani, tényleg Dubrovniktól egészen Triestig számos helyre elmehetünk. Ugye Triest viszont, ha már itt tartunk, ugye már Olaszország, tehát ugye a határnál van, és ott pedig gyakorlatilag szintén nagyon sok magyar fordul meg onnan egészen Bibionéig, és lemegyünk aztán még tovább Riminiig. És akkor ha már Triest környékét mondom, akkor ott van még ugye a szlovén kis Portorozs és környéke, a gyönyörű kis gyöngyszemek, ugye Vrággal, tehát oda is megyünk. Tehát az Adriát azt szeretjük tulajdonképpen ezt a szakaszt végig, hogy Horvátország, Szlovénia, Olaszország. Az Olasz Adriánál most már lemegyünk egészen a Csücsökbe. Bariba most már van gép, és azóta azt is szeretjük. Tehát mi magyarok egyébként tényleg sokat turistáskodunk ezen a területen, és inkább ide megyünk, kevésbé megyünk a toszkán területekre, oda is, de inkább mondjuk Rómában, mert oda visz repülő. Ha meg a divatot nézzük, hát a görögországi különjáratú gépek először Korfuthoz tett divatba, volt olyan időszak, amikor magyar nyelvű lapokat is lehetett kapni, aztán Kréta jött divatba, Rodosz is, és utána Zakynthosz következett, most meg Mykonosz. Tehát Mykonosz az, ami így Görögországban így divatos, Bulisziget, tehát azoknak ajánlom, akik tényleg bulizni szeretnének, és mellette élvezni a gyönyörű kis görögös hangulatot, de például ez még mindig divatos, és aztán jött, ami szintén most nagyon menő, a törökországi ultra all-inclusive szállodák világa. Tehát ott azért Lara, Aksu környékén, Alanya, Antalya környékén nagyon sokan vakációznak, akik megtehetik, hiszen ha már egyszer befizettél, akkor itt tényleg olyan az ellátás, hogy reggeltől estig vagy hajnalig annyit eszel a finom falatokból, amennyit csak akarsz, és nem kell utána azon gondolkodnod, hogy odaérsz a WC-re. Mert hát azért van olyan hely, ahol azért utolér a fáraó átka. Nagyon árérték arányos. Egyiptom, sokat megyünk ide, hiszen itt meg bőven van történelmi látnivaló. Tehát sokan kirándulnak Luxorba, meg környékére, amellett, hogy az egyébként Hurghadában töltik el az időt, vagy Sharm el-Sheikhbe, úgyhogy Egyiptom is népszerű maradt, Tunézia, még annak idén a Skyway kezdett el ide különjáratú gépeket üzemeltetni, hát nagy csődbe ment már régóta a 90-es években, de azóta is szinte töretlen Tunézia népszerűsége a magyar vendégek körében, úgyhogy ezt is nagyon szeretjük. Akkor volt egy olyan időszak, amikor Málta népszerűvé vált, most ugye kicsit stagnált, de még mindig ellátogatunk ide, Bulgária a reneszánszát éli, és mellette pedig Montenegro meg Albánia olyanok, hogy 4-5 éve divatba jöttek, aztán kicsit megállt ez is, de most megint idén népszerűek lesznek, mert most sokan félnek a repüléstől, mert hogy hát a kerozin hiány lesz, akkor törlik a járatát, akkor az nem biztos, hogy örül az ember neki. Következésképpen sokan azt gondolják, hogy inkább autóval indulnak útnak, úgyhogy Montenegróba is és Albániába is mennek azért magyar vendégek bőven. Inkább délfele megyünk, mint északra, bár hozzáteszem, azért vannak városlátogatások is.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, jó egészséget kívánok neked. Hölgyeim és uraim, Kis Róbert Richárd, Prima Primissima díjas turisztikai szakújságíró, kommunikációs szakértő volt a műsor vendége. Még egyszer köszönöm.
1: Köszönöm szépen én is, és további kellemes rádiózást mindenkinek.
0: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Máté Péter és S. Nagy István szerzeményét Korda György előadásában. Reptér.

Kedves hallgatók, nem sokára 9 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen többek között hallható lesz majd Ihász Gábor, Csáki József és Szigeti Fercsi is. A hírekig a Bergendi Zenekar muzsikál.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Jár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Súlyos ukrán drón támadás érte Szentpétervárt és környékét az orosz hatóságok szerint, közölte a BBC. A leningrádi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Az ukrán elnök közölte, fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak válaszul az orosz csapásokra. Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem egyetlen nap alatt több száz ukrán drónt semmisített meg vagy fogott el az ország különböző térségeiben. Közben Ukrajna további támogatásáról egyeztet Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. Új légijárat indult Budapest és Toronto között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a közvetlen járat érkezése után Ferihegyen. Tárkányi Zsolt közölte, hogy a kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Emlékeztetett arra, hogy néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett, közülük minden harmadik csak az elmúlt hetekben értesült a kötelezettségről. Mivel kevés az auditor és magasak a költségek, a kormány szabálymódosítást kezdeményezett. Tanács Zoltán közölte, az a cél, hogy több szolgáltató végezhesse el az ellenőrzéseket, és rugalmasabbá váljon a megfelelési folyamat. Vita alakult ki a taxisok és a BKK között a TaxiTrack alkalmazásról. Az Országos Taxis Szövetség szerint jogi és szakmai szempontból is kifogásolható a hétfő óta kötelező, valós idejű utazási adatokat feldolgozó mobil alkalmazás. A szervezet szerint az új rendszer nem oldja meg a fuvarszervezők legfontosabb problémáit, miközben új terheket ró a sofőrökre. A BKK ezzel szemben azt közölte, hogy nem új feladatról, hanem egy 2025 eleje óta hatályos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről van szó. Az alkalmazásról a jövő héten egyeztetnek a taxisok és a Budapesti Közlekedési Központ képviselői. Megkezdődött az előidény a balatoni menetrendi hajózásban. Balatonszemesről, Alsóősről és Balatonalmádiból is indulnak járatok, így a Bahart mind a 16 személyhajó kikötője megnyílt az utasok előtt. A főbb útvonalakon több jármű közlekedik. A legnépszerűbb vonalakon Siófok, Balatonfüred, Tihany, Balatonföldvár, Fonyód, Badacsony, valamint Balatonboglár, Révfülöp, Balatonlelle között napon más útvonalakon egyelőre hétvégenként közlekednek a hajók. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki odúparkot Szegeden. A Maros-tiszai torkolata közelében csak nem 500 odút, ládát helyeznek ki jövő tavaszig. Az uniós forrásból megvalósuló természetvédelmi projekthez szemléletformáló programok is kapcsolódnak. Sok napsütésre számíthatunk, az északi középhegységben és az Alpok alján lehet elszórtan záporzivatar, napközben 26-30, késő este 18-24 fok valószínű.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek, A Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
4: Jó pihenést kívánok a 9 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nagyszerű művészekkel várjuk Önöket ebben az órában is, hiszen többek között hallható lesz majd Szigeti Fercsi, Csáki József és Ihász Gábor is. Nánási Lajossal kezdjük ezt az órát, aki Puka Károly és zenekara kíséretével adja elő Sasnáci és Pápai Molnár Kálmán csárdását. Szakadozott rongyvonódat mit sajnálod?
5: Szakadozott rongyvonódat mit sajnálod? Húzza cigány, hibradat, igazodám, könnyeimet lehetődik.

0: Kottafejek rántól. A Danko Rádió receptajánlója. Budai Péter mesterszakács ételkínálatával.
1: Önök a Danko Rádiót hallják, és vasárnap révén ismét Budai Péter mesterszakács ajánl nekünk egy receptet. Ma mit főzünk, Péter? Szia!
2: Szia, jó napot kívánok mindenkinek! Egy jó brassói, mit szólsz hozzá?
1: Brassói apró pecsenye az egyik kedvencem, de sokan nagyon-nagyon elrontják azzal, hogy hasább burgonyával tálalják, pedig én úgy tudom, hogy ahhoz kocka burgonya való.
2: Ez egy klasszikus monarchia étel. Úgy hívják, hogy Tiroler Grösl. Karika krumpli van, ugye van a németeknek a Bratkartoffel, ez a pirított karika krumpli, és a szűz érmét vékony karikákra vágják, és ugyanúgy van elkészítve. Na most ebből lett a brassói. Milyen érdekes, hogy Tirol a monarchia egyik vége, Brassó meg a majdnem a másik.
1: Szerintem Brassóban nem is tudják, mit jelent ez az étel.
2: Igen, de mégis honosítottuk, és egyszer is átment a köztudatban, mint ősi magyar étel. Egyébként is azt vallom, hogy a magyar ételek, inkább mondjuk azt, hogy ilyen monarchia ételek tulajdonképpen. Minden, amit eszünk, az nagyjából megtalálható itt is, ott is. Például a Kárpátalján a túros csúszapörccel, az ott is nemzeti ételnek számít nálunk is, és a Felvidéken is. Az a lényege a brassóinak, hogy igazándiból szűzérméből készül. Nagyon vékonyra vágott szalonna csíkokat kell megpirítani, azon az apróra vágott hagymát, és akkor a vékony csíkokra, vagy kiskockára, inkább kiskockára, ilyen egyszer-egyes kockára, a vágott szűzérmét kell a hagymán megpirítani, nem szabad kiszárítani, és só, bors, fokhagyma, ez az fűszerezése. Lehet beletenni akár egy kis petrezselymet, de só, bors, fokhagyma, se több, se kevesebb. Tehát szalonna, hagyma, szűzpecsenye, és hogy legyen egy kis szaftja, én szoktam rá önteni, mikor megpirult, egy-két evőkanál vizet. Úgyhogy ennyit, még ez se szokás. És a körete, amire ráteszik, tehát nem összekeverik, hanem ráteszik, mert ha összekeverik, a krumpli azonnal fölissza azt a nagyon kevés szaftot is, az pedig pomparmentier, nagy zolóan franciául mondtam, kocka burgonya, pirított kicsi kocka krumpli, és azzal a legfinomabb. Egyenek mindig jót, élvezzék az ízeket, jövő héten is találkozunk.
1: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Ihász Gábor és Heilig Gábor szerzeményét Ihász Gábor előadásában. Csillag vagy nékem,

0: Dankó Rádió. Egy újabb emlékezetes pillanat a Dankó Klub koncertekről most a Magyar Zene Rádiójában.
1: Tovább, tovább!

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, Kacsó Hanga Borbála és a Magyar Banda, valamint Pál István szalonna és bandája következik. Erzsi éneke, és még azt mondják.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Szécsi Pál adja elő Pajer András és Hajnal István szerzeményét. Csend van!

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édes anyám, írjon a falu.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Kovács Kati adja elő Kovács György szerzeményét. Ennyi kell!

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat. Halmos Béla, Juhász Zoltán és Petrovics Tamás ad elő Forgatóst.

Kedves hallgatók, rövidesen 10 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, ami azt is jelenti egyúttal, hogy véget ért mára a Jó Pihenést című műsorunk. Én remélem, hogy jól szórakoztak. Ha így van, akkor tartsanak velünk a jövő hétvégén is, hiszen tudják, minden szombaton és minden vasárnap reggel 6-tól 10-ig jelentkezik a Jó Pihenést itt a Dankó Rádióban. Köszönöm, hogy minket választottak, tegyék ezt tehát a jövő hétvégén is. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nádas György és a zenei szerkesztő Szabó Tamás. A viszonthallásra! Önök a 735. adást hallották, Lisztes Jenő cimbalom játékával köszönünk el önöktől.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balogh Mariannával.
1: Kedves hallgatóink, ez itt a Variációk népzenére 148. adása.

A paraszti önéletrajzi írók életük történetét írták meg. Mindazt, ami velük, ismerőseikkel történt 6-7 évtized alatt, abban a korban, amiben éltek. A népéletkutatói sok évet töltenek el gyűjtőmunkával, számos embert faggatnak ki, hogy valamit felfedezzenek, bemutassanak. Kocsis Rózsinak mindez könnyen ment, mert ő csak saját életét írta le. Az idő múlása megszépíti a múltat, tartja a mondás. De a Remények és kétségek között című kötet nem szépítget semmi sem. A szerző szegény paraszt szülők gyermeke, nincs oka rá, hogy rózsaszínűre fesse a keserveket. Csupán a szép vigasztalást érti a megszépítésen a krónikaíró is.

Vasárnap délelőtt van, készülök a templomba. Aki betölti a 6 hetet, legelőbb a templomba kell menjen. Én is ott voltam a többi menyecske között. Olyan szívből tudtam imádkozni a fiamért, az egészségünkért. Énekelünk. Az orgona kísér, cseng a templom belé. A lelkem magasra száll, egy örök világot képzelek magam elé. Olyan jó érzés megint itt a nép között lenni. Az én falumban templomba járó emberek laknak. Újból benne vagyok a mindennapi életben.

Édesanyám, még ha nincsenek otthon, én kell enni adjak a malacnak, csirkéknek. Dél van. Magam alatt van az árnyékom. A lábammal rá tudok tapodni a fejem árnyékára. Van egy régi óránk, az uram öröksége, de az úgy jár, ahogy neki tetszik. A falusi embernek a nap az órája, de ez a nap, ha kétszer akkora lenne, akkor se volna elég. Én magam nem vagyok megelégedve a munkámmal, pedig estére hullok le a lábamról. Lehet, hogy igen sok időt töltök a fiammal, de hát olyan aranyos. Lehet vele nem törődni.

0: Kocsis Rózsi személyes gondolatait a Kalamajka együttes felvételeivel egészítettük ki. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
2: Országos premier. Titkok tengere. Új sorozat. Június 20-ától minden nap dupla részekkel, 16 órától a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Súlyos ukrán drón támadás érte a Szentpétervárt és környékét az orosz hatóságok szerint, közölte a BBC. A leningrádi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Az ukrán elnök közölte, fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszul az orosz csapásokra. Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem egyetlen nap alatt több száz ukrán drónt semmisített meg. Közben Ukrajna további támogatásáról egyeztet Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. Újabb iráni drónokat lőtt le az amerikai hadsereg a Hormúzi szoros térségében. Amerikai közlés szerint a két pilóta nélküli eszköz veszélyt jelentett a nemzetközi tengeri forgalomra. Az amerikai középső parancsnokság hangsúlyozta, hogy továbbra is készen áll az iráni támadások elhárítására. Néhány nappal korábban már 4 iráni drónt semmisítettek meg ugyanebben a térségben, majd iráni radarállomásokat is támadtak. Ismét előrehozott parlamenti választást tartanak Koszovóban, azután, hogy a parlamentnek nem sikerült határidőn belül új köztársasági elnököt választania. A mintegy 2 millió választópolgár a 120 fős törvényhozás összetételéről dönt. A legutóbbi, tavaly decemberi előrehozott választást a kormányzó, baloldali nacionalista önrendelkezést nyerte meg, és a mostani közvéleménykutatások szerint ismét ez a legesélyesebb párt. Az urnákat este 7 órakor zárják, az első eredmények holnapra várhatók. Új vizsgálatot ígér az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. A tárcavezető azt is közölte, vizsgálják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. A miniszter azután szólalt meg, hogy az ügyészség megszüntette a nyomozást, mert nem talált közvetlen összefüggést a feltárt szabálytalanságok és a robbanás között. Már lehet jelentkezni a Mogyoródi Militári Tábor nyári turnusaira. A 10 és 18 év közötti fiatalok számára szervezett egyhetes tábor június 21-én indul, és katonai körülmények között kínál honvédelmi, rendészeti és sportprogramokat. A résztvevők katonák, rendőrök és pénzügyőrök vezetésével ismerkedhetnek meg a különböző hivatásokkal. Hazahozták Dubajból a börtönbüntetés elől megszökött Radnai Lászlót. A 70 éves férfit gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként emlegették a médiában. Összefüggésbe hozták a 90-es évek olajügyeivel, majd a kecskeméti maffia perben 12 év börtönre ítélték, később pedig egy orgazdasággal összefüggő bűncselekmény miatt is eljárás indult ellene. A magyar hatóságok tavaly évelején európai és nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, és végül május 11-én fogták el az Egyesült Arab Emírségekben. Itthon sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpokalja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar, többfelé megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 26 és 30, késő este 18 és 24 fok között alakul.
1: Vasárnapi népzene a Dankó Rádióban. Ma Pátria Visszhang. Magyar népzenei hagyomány a gramofonlemezektől a digitális világig. A műsorvezető Szántó Zoltán.

0: Kedves hallgatóink! Önök a Dankó Rádió Pátria Vízhang című népzenei műsorát hallják. Barta Ágoston hangtechnikus kollégám nevében is köszöntöm Önöket, Szántó Zoltán vagyok. Áprilisi műsorunkban a 100 éve az erdélyi válaszúton született Kallós Zoltán népzenekutatóra emlékeztünk. A műsorban az Oli bácsi által gyűjtött hatalmas anyagból csak egy-egy felvétellel tudtuk az egyes tájegységeket bemutatni, így az erdélyi mezőségről csak kevés felvétel szerepelhetett. A mai műsort viszont mezőségi felvételekből állítottuk össze, nem csak Zoli bácsi gyűjtéseiből. A műsor bevezető számában a széki Ferenczi Márton Zsuki zenekarának 1941-ben Lajta László és Kodály Zoltán által a Magyar Rádióban készített felvételét hallhattuk a Pátria gramofonlemez sorozatból. A következőkben Kallós Zoltán gyűjtéséből következik néhány felvétel. Először édesanyja szülőfalujából Fekete Lakról a Kis Nemzetség tánca, először énekes, majd hangszeres verzióban. Ezután Mezei Ferenc Pikili Ördöngös Füzesi zenekarának előadásában egy ritka magyar, sűrű magyar és sűrű csárdás folyamat.
1: Szép a fekete

0: beteszel.
1: Édesanyám mondta nékem, minek a szerető nékem, de szaváron nem hallgattam, titkon szeretőt tartottam. S minek nékem ez a falu, ha szívem mindig szomorú, minek nékem ez a város, ha nem vagyok benne páros, minek nékem mindenki, hogyha hű szeretőm nincs. Hajtsd ki rózsám az ökreket, legeltesd meg szegényeket, tilalmasba ne hadd őket, mert elveszik a szűrődet. Ha elveszik a szűrődet, mivel takarsz be engemet, van nekem egy cifra subám, saval takarlak bébabám. Van nekem egy cifra subám, aval takarlak bébabám. Ki nem akar buval élni, menjen Mennyországba lakni, és csináljon az égre házot, ott nem éri semmi bánat. Csináljon az út szélére, ott nem éri semmiféle, csináljon az út szélére, ott nem éri semmiféle.

Kedves hallgatóink! Önök a Dankó Rádió Pátria Visszhang című magyar népzenei műsorát hallják. Mai műsorunkat az erdélyi mezőségen gyűjtött felvételekből válogattuk össze. A következőkben először egy lassú cigánytánc folyamatot hallhatunk Kalózs Zoltán 1967-es gyűjtéséből a Szamosújvár Németi Zenekar előadásában a mezőség nyugati pereméről. Ezután egy verbunkes sűrű magyar folyamat következik Boncidáról, Boncz István zenekarának előadásában a 60-as évekből. Ezt a mezőség északi pereméről, Almás Málomról követi egy lassú cigánytánc folyamat Jagamas János 1954-es gyűjtéséből. Ezt magyar szováti felvételek követik. Először Dezső Erzsébet énekes, Kallós Zoltán 1997-es, majd Huszár János zenekara Kobzos Kis Tamás 1974-es gyűjtéséből.

szólított. Kicsi vagyok, hamis vagyok, azért szeretnek a nagyok, csak

A következőkben előbb Kodoba Béla magyar palackai zenekarának lassú csárdás, szökős és friss csárdás folyamatát hallhatjuk Jánosi András és Fekete Antal Puma 1981-es gyűjtéséből, majd az Erdőszombatlelki zenekart szépkenyerű szentmártoni csárdást muzsikálni, a mai műsor készítőinek Rusz Dénessel és Konkoly Elemérrel közösen 2001-ben készített felvételéről.

Kedves hallgatóink! A Dankó Rádió Pátria Visszhang című népzenei műsorának végére érünk. Barta Ágoston hangtechnikus kollégám nevében is búcsúzom. A szerkesztő műsorvezetőt Szántó Zoltánt hallották. Műsorunkat legközelebb 4 hét múlva, július 5-én vasárnap ugyanebben az időben hallhatják. Mai műsorunkat az erdélyi mezőségen készült felvételekből válogattuk össze. A műsor befejező felvételén buzai hagyományőrzőket és a budapesti Eszterlán zenekart hallhatjuk. Az énekesek a buzai Eke Mária és Takács Anna, a zenészek Kripa Alexandru Miku, buzai primás, valamint az Eszterlán zenekar tagjai. Molnár Miklós primás, Császár Attila kontrás és Bankó Sándor bőgős.

0: médiaszolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Új vizsgálatot rendelt el az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elveszítette. A tárcavezető utalt rá, hogy vizsgálják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. A honvédelmi miniszter azután szólalt meg, hogy az ügyészség megszüntette a nyomozást, mert nem talált közvetlen összefüggést a feltárt szabálytalanságok és a robbanás között. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek neveléséért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videó üzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Ismét fenntartói engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos hozzátette, hogy az adományokat ezután is nyilvántartásba kell venniük az intézményeknek, hogy ne történhessenek visszaélések. A tárcavezető beszámolt arról is, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hamarosan a civil szervezetekkel közösen dolgozza ki az önkénteskedés, az adományozás, valamint a gyerekek részvételével zajló események kereteit. A fiatalok feladata, hogy az új emberiség szikrái legyenek, erről beszélt 14. Leó pápa madridi imavirrasztásán. A katolikus egyházfő mintegy 5000 fiatal előtt hangsúlyozta, az ifjúságnak az evangélium misszionáriusaként kell példát mutatnia a családban, a munkahelyen és minden emberi kapcsolatban. 14. Leó pápa ma körmenettel egybekötött úrnapi szentmisét mutat be a spanyol fővárosban, amelyre egy millió embert várnak. Római kori sírokra bukkantak a horvátországi Vinkovciban egy építkezés során. A régészek eddig 46 temetkezést tártak fel az egykori római kori nekropolisz területén. A legkülönlegesebb lelet egy sírkamra, amelyben 30-nál is több ember maradványait találták meg. A feltárás során a többi között üvegkorsók, üvegpoharak és más, a második századból származó használati tárgyak kerültek elő. Megkezdődött az előidény a balatoni menetrendi hajózásban. Balatonszemesről, Alsóörsről és Balatonalmádiból is indulnak járatok, így a Bahard mind a 16 személyhajó kikötője megnyílt az utasok előtt. A főbb útvonalakon több jármű közlekedik. Futóverseny miatt változott a közlekedés a Városliget környékén. Az előkészületek miatt már tegnap lezárták a Zicsi Mihály utat, ma délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszán sem közlekedhetnek az autósok. Sok napsütésre számíthatunk, néhol lehet elszórtan zápor, zivatar, többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 26 és 30, késő este 18 és 24 fok között alakul.
0: Dankó Extra. Zenei csemegék, exkluzív felvételek most a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Budai Beatrix.
3: Szeretettel köszöntöm Önöket itt a Dankó Rádióban, ahol Dankó Extra című műsorunkat hallják. Ma is tálcán kínáljuk fel a felejthetetlen Dankó klubos és a Magyar Zeneházában Dankó gáláinkon színpadra került produkciókat. Jó szórakozást, kellemes időtöltést kívánok! Farkas Luzika és Tarnai Kis László énekel elsőként a Rózsa Rózsa Bazsa Rózsa, az Összelérik Babám, a Fekete Szöllő, majd a Bor Bor Bor című dalt halljuk, és lesz még egy ráadás, a Vörös Bort ittam az este. Hát hallgassuk meg, itt a Dankó Rádióban. Jó szórakozást kívánok!

0: Rádió Extra. A mikrofonnál Budai Beatrix.
1: Eperjesi Erika Jenei Gáborral a siófoki szabadtéri színpadon még 2018-ban a Cintányéros Cudarvilág című operettslágert is elénekelte Mágnás Miska című nagyoperetből. Hát hallgassuk meg újra. Aztán a Pákis Aranyom című Ejzeman Mihály, Mihály István és Szilágyi László szerzeménnyel Kalina Enikő, illetve Dós Péter érkezik jelenleg képzeletbeli színpadunkra. Hallgassuk meg együtt!

Várjatok még őszi rózsák, ne mondjatok búcsút a szép nyárnak. Szerdahelyi János és Nádasdy Géza közös szerzeménye, a magyar nóta irodalom egyik legszebb darabja. Most hallgassuk meg a Dankó Rádió életműdíjas előadó művész hangján Bokor János énekel Tordai Zoltán zenekarával, majd szintén egy Dankó díjas 60 kis Gyöngyi énekel. Ekkor a Kertesház benne egy Nyíló Rózsa című andalgót halljuk, majd egy igazán pattogós cigánycsárdást Rigó Mónika nyújt át a Dankó családtagjainak. Fogadják sok szeretettel!

0: Emlékszem, még a 90-es években volt egy bizonyos Bajor kabaré. Ennek a főszereplője Bajor Imre volt, és olyan nagyságok szerepeltek mellette, mint Csala Zsuzsa, Brunner Márta és Nádas György, kedves kollégám. És az egyik kedvenc jelenetem az volt, amikor Nádas György az Én csak bánatomban iszom című dalt énekelt el, ekkor apukám kísérte zongorán, és Nemecsek Tamás dobon. Hát hallgassuk meg, azonban most egy cigány zenekar kísér Báder Ernő prímás vezetésével, majd arról a bizonyos dunaparti csónakházról, Csengeri Attila dalol, itt a Dankó Rádióban.
1: Boldogságról álmodozom, én is, ahogy mások. Szeretnék egy csendes otthont, s benne sok virágot.

Kolostyák Gyula, Szilágyi Sándor és Szász Kati énekel a folytatásban. A hullámzó Balaton tetejét nézegethetjük együtt, majd az Elég volt a legény élet és a Száldogál a fecske című dal is felcsendül itt a Magyar Zenerádiójában. Hallgassuk meg együtt!

0: A Villa Negra románca is elhangzott egyik korábbi Dankó klubunkon, egészen pontosan 2019. októberében Székesfehérváron a sportcsarnokban, és nem más, mint Vojtági és Bodrogi Gyula énekelte el Tordai Zoltán cigányzenekarával, a doboknál Adamec Józsefet, a zongoránál Kovács Eriket hallottuk, és most én elhoztam önöknek ezt a remek felvételt ide, a Dankó Extra című műsorunkba. Fogadják sok szeretettel!
1: A Villa Negra nem a pálca zárda,

egyedül. Jött egyszer egy vastag ürge, luxusautól elterülve, alkudott a házra, pénzt kínált. Nálunk ragadt a pénze, ámult, mit kap cserébe, ápolta a doktorja három év.

egyedül. Rám ragadt egy bunda télen, gyantás lettem a vidéken, jött a hekusám, kilestem én. Szóltam bunda tűnnyel, s nyomban semmi bűnnyel,

0: még van egy szakasz.
1: Jesszus, Jesszus.
0: Szép az élet, míg az élet. Hely, de én csak addig éljek, míg a villa-villa negra áll. Szép lány, jöjj el egyszer. Na, megbeszéltük. Megmondom, hogy miért. Miért érdemes. Mert nálam felmelegszel. Meglátom.

0: Köszönjük szépen!
1: A Villa Negra románcát Vojtági és Bodrogi Gyula énekelte, aztán a Hétre ma várom a Nemzetinél című örökzöld melódiát már Egri József előadásában hallottuk, mint ahogyan a többi budai nótát. És most Bányai Márton nótázik, Kozák Gábor József egykori prímás szerzeményét halljuk, Nincsen nekem semmi bajom címmel, majd a Minek a szőke én nékem és az Élet élet betyár élet című dalokkal folytatjuk a sort. Bányai Márton után Laki Péter, majd Mészáros András énekel.

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták. Népzenék.

Kedves hallgatóink, ennyi fért vasárnapi Dankó Extra című műsorunk idejébe, melynek utolsó perceiben Jónás Géza és Cigány zenekara muzsikál. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak, remélem ez így lesz majd a jövő héten is, ugyanígy szombaton és vasárnap várom önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel. Persze előbb is találkozhatunk, mondjuk egy bő fél óra múlva a Déli Krónika után, de akkor már jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban. Én búcsúzom már a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrixet hallották, viszont hallásra.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánságműsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: 1, 2, 3.
3: Minden nagy összecsapás előtt.
4: Ez azért nem játék.
3: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
5: Madara tolláról, embert.
4: Kabátjáról.
3: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Dél.

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Szlotta Judit és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
2: Ukrajna támogatásáról tárgyal ma Volodymyr Zelenszky Londonban. A találkozón a brit miniszterelnök, a francia elnök és a német kancellár is részt vesz.
1: Lövöldözés volt egy ohiói zenei fesztiválon, legkevesebb 12 ember megsérült, az elkövetőket még keresik.
2: Magyar Péter és Lannert Judit köszöntötte a pedagógusokat pedagógus nap alkalmából.
1: Az időjárásról.
2: Sok napsütésre számíthatunk, egy-egy zápor előfordulhat.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Az amerikai védelmi miniszter ismételten felszólította az európai országokat, hogy tegyenek többet védelmük érdekében. Pete Hegseth Franciaországban azt mondta, Amerika meg fogja mutatni az utat, de a szövetségeseiknek válvetve velük kell tartaniuk. Közben Volodymyr Zelenszky Londonban tárgyal az Egyesült Királyság, Németország és Franciaország vezetőivel Ukrajna további támogatásáról. Több lap is arra hívta fel a figyelmet, hogy a találkozót mindössze néhány nappal azután tartják, hogy Vlagyimir Putyin visszautasította az ukrán elnök ajánlatát egy személyes találkozóra. Barna Péter összefoglalója.
3: Keir Starmer brit miniszterelnök vasárnap Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt, Friedrich Merz német kancellárt és Emmanuel Macron francia elnököt fogadja Londonban, számolt be a The Guardian. A lap szerint a megbeszélés fő témája Ukrajna további támogatása és a béketárgyalások menetének megvitatása lesz. Az Egyesült Királyság, Németország és Franciaország Kijev legelkötelezettebb szövetségesei közé tartozik. London és Párizs vezeti a hajlandó koalícióját is, amelynek fő célja Ukrajna fegyveres és pénzügyi támogatása mellett az is, hogy biztonsági garanciákat nyújtson Kijevnek egy béke folyamat részeként. A négy vezető azután találkozik, hogy Vlagyimir Putyin elutasította Volodymyr Zelenszky javaslatát egy négy szem közti találkozóra. Nem látom értelmét a találkozónak. Egyetlen dolognak lenne értelme, ha az ukrán fél leállítaná fegyveres erőink elleni támadó műveleteit. Ennyi. Olyan megállapodásokra van szükség, amelyek nem 6 hónapra vagy 3 hónapra szólnak, hanem hosszú történelmi távlatban biztosítanak megoldást, jelentette ki Vlagyimir Putyin. Nem sokkal később az ukrán elnök gyengének nevezte Vlagyimir Putyin reakcióját és hangsúlyozta, Moszkva folytatni akarja a háborút. Sajnos az orosz fél ismét a háborút választotta. Mindannyian hallottuk a mai válaszukat, ami gyenge válasz volt. Egyszerűen nem akarják befejezni a háborút, mondta Volodymyr Zelenszky. Miután az orosz elnök elutasította Volodymyr Zelenszky javaslatát, Ukrajna szombaton nagyszabású dróntámadást indított Szentpétervár és más orosz városok ellen. Az ukrán drónok miatt a krasznodári területen egy olajraktár gyulladt ki, míg Kronstadtban egy haditengerészeti bázison keletkezett tűz. A fejleményekre reagálva a 14. Leó pápa a tárgyalásokat és a háború befejezését sürgette. A Szentatya hangsúlyozta, véget kell vetni az erőszaknak, mert túl sok ember élet vész oda. Az enciklika üzenete az, hogy elő kell mozdítani a tárgyalásokat, amelyek legalább már megkezdődtek, ugyanakkor valóban mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy véget vessünk az erőszaknak és a háborúnak, és megtaláljuk a megoldást, mondta 14. Leó pápa. Oroszország háborúja egyre nagyobb fenyegetést jelent az Európai Unió keleti országainak, jelentette ki Ursula von der Leyen, miután a közelmúltban 2 drónincidens is történt Romániában az orosz-ukrán háború miatt. A bizottság elnöke közölte, az EU jelentős védelmi beruházásokat hajt végre drónelhárító képességekbe, illetve a légvédelmi rendszerekbe, amelyek egy erősebb Európához vezetnek. Közben a normandiai partra szállás évfordulóján tartott megemlékezésen az amerikai védelmi miniszter felszólította az európai országokat, hogy tegyenek többet a védelmükért. Pete Hegseth nem szólt külön az ukrajnai vagy az iráni háborúról, de a szövetségek megerősítését szorgalmazta, hangsúlyozva, a nemzeteknek meg kell osztaniuk a terheket, és válvetve kell kiállniuk a szabadság védelmében. America will lead. Amerikának vezetnie kell, és vezetni is fog. De a szövetségeseinknek ott kell állniuk mellettünk, válvetve a frontvonalban, amikor igazán számít, mondta az amerikai védelmi miniszter kiemelve, a béke csak erővel garantálható. Pete Hegseth egyébként már pénteken lemondta a részvételét a nyugati szövetségesek szombati ünnepségén, és közölte, az amerikai megemlékezésen vesz részt.
1: Jelentős előrelépés történt a kárpátaljai magyarok jogainak rendezésében a magyar-ukrán tárgyalásokon. A megállapodás az oktatás, a nyelvhasználat és a nemzetiségi iskolák ügyében is változásokat hozhat. Közben már egy Magyar Péter Volodymyr Zelenszkij találkozó előkészítéséről is folynak az egyeztetések. Jó Csaba beszámolója.
4: Az ukrán felet meglepte az, hogy a új kormány ilyen határozottan lépett fel a kárpátai magyarság jogainak érdekében.
5: Erről számolt be az M1-en a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke. Brenzovics László úgy fogalmazott, jelentős előrelépés történt a kárpátaljai magyarság jogainak rendezésében. A KMKS elnöke úgy véli, a kárpátaljai magyar közösség alapvetően pozitívan fogadta a megállapodást, ugyanakkor továbbra is óvatos, mivel korábban több ígéret sem valósult meg teljes körűen.
4: Oktatással kapcsolatos kérdések és a nyelvhasználata, ahol voltak olyan abszurditások, például, hogy elvben lehetett az osztályban magyarul tanítani, viszont az iskola területén pedig a tanulók és a tanárok már ukránul kellett, hogy beszélnek egymással, vagy pedig az az abszurditás, hogy egészségügyi ellátásnál csak sürgős esetben lehetett volna magyarul ellátni a betegeket. És a magyar iskola rendszernek a visszaállítása, legyenek új nemzetiségi iskolák. Erre ígéretünk van, reméljük azt, hogy ez teljesül is.
5: Brenzovics László hangsúlyozta, a magyar iskola rendszer a háború ellenére működik Kárpátalján, és a magyar szülők többsége továbbra is magyar iskolákba iratja a gyermekét. A rendezés legfontosabb eredménye a jogbiztonság megszeremtése lehet, amely hozzájárulhat a magyar identitás megőrzéséhez és a közösség intézményeinek stabil működéséhez.
6: Óriási sikert értünk el.
5: Magyar Péter miniszterelnök korábban többször egyértelművé tette, ahhoz, hogy Ukrajna hivatalosan is megkezdhesse az uniós csatlakozást, vissza kell adni a kárpátaljai magyarok elvett jogait. A megegyezés tető aláhozásának része egyes hírek szerint egy Magyar Péter Volodymyr Zelenszkij találkozó is. Hamarosan Budapesten találkozhat Magyar Péter az ukrán elnökkel. Legalábbis erről számolt be pénteken a Magyar Hang. Alap meg is kérdezte erről a budapesti ukrán nagykövetet. Sándor Fegyir azt mondta, tárgyalások folynak, de konkrét időpont még nincs. Szombaton a HVG-nek a külügyminisztérium is megerősítette, hogy folyamatos az egyeztetés a helyszín és az időpont tekintetében.
1: Ismét feszült a helyzet a Közel-Keleten. Újabb katonai összecsapások veszélyeztetik a törékeny amerikai-iráni tűzszünetet. Irán szombaton ismét támadást indított bahreini és kuvaiti támaszpontok ellen, amire az amerikai erők válaszcsapással reagáltak. Jankó Anita összefoglalója.
7: Az amerikai hadsereg a Hormuzi szoros közelében 4 iráni drónt lőtt le, mert, mint fogalmaztak, közvetlen veszélyt jelentettek a tengeri forgalomra. Az iráni iszlám forradalmi gárda közleménye ugyanakkor arról szól, hogy 4 olajszállító tartályhajót akartak feltartóztatni, amelyek a figyelmeztetéseik ellenére próbálták elhagyni a szorost. Az amerikai középső parancsnokság ekkor már megindította válaszcsapásait. Iráni partmenti felderítő radarállomásokat támadtak meg az ország déli részén, Gorukban és a Kesöm szigetén, hogy, mint fogalmaztak, megvédjék magukat a további támadásoktól. Teherán erre rakéta esővel válaszolt. Ballisztikus rakétákat lőtt ki 2 Kuwaitban lévő amerikai légibázisra és a Bahreinben állomásozó amerikai haditengerészet létesítményeire. A támaszpontokon senki sem sebesült meg, és károk sem keletkeztek. Irán azzal vádolja az amerikai elnököt, hogy folyamatosan változtatja a feltételeket, és új követelésekkel áll elő. Donald Trump azt mondta, hogy nyitott lenne egy találkozóra Hameneivel, ha a két fél béke megállapodásra jutna. Ezt kizártnak tartja Mohsen Rezai tábornok, Mojtaba Hamenei iráni legfőbb vezető, fő katonai tanácsadója. A CNN-nek nyilatkozva azt mondta, egy esetleges amerikai-iráni megállapodás attól függ, hogy a Trump kormány beleegyezik-e a befagyasztott iráni vagyonból legalább 24 milliárd dollár felszabadításába, továbbá az amerikai csapatok kivonulásába a régióból és egy állandó fegyverszünetbe Libanonban. Rezai arra is figyelmeztetett, hogy Irán kiterjeszti a háborút a Perzsa-öblen túlra, ha az Egyesült Államok újra harcolni kezd. Az iráni civilek egyértelműen a katonai konfliktus befejezését várják. Bár csak megállapodnának már, az emberek fogják megfizetni az árát, mondta egy teheráni nő. Közben a fegyveres konfliktus ellenére Irán labdarúgó válogatottja engedélyt kapott, hogy belépjen az Egyesült Államokba, hogy részt vegyen a június 11-én kezdődő futballvilágbajnokságon. Ez az első alkalom a sporttörténelemben, amikor egy rendező ország a saját háborús ellenfelét fogadja.
1: 12 ember megsérült az Ohio-i Toledo városában tartott fesztiválon, amikor két fegyveres tüzet nyitott egymásra és a résztvevőket sebesítette meg. A sérültek közül ketten életveszélyes állapotban vannak. A rendőrség jelenleg is keresi az elkövetőket. Az Egyesült Államokban idén eddig 171 tömeges lövöldözést regisztráltak. Lehocki Zsuzsa beszámolója.
8: Pánik tört ki Toledóban, a nagymúltú Old West End zenei fesztiválon, amikor eldördültek a fegyverek. Az emberek rohanni kezdtek, sokan kétségbe esetten kiabáltak. Úgy tűnik, hogy legalább két lövöldöző volt. Valószínűleg egymásra lőttek. Ennek következtében 12 ember találtak el a lövedékek. Jelenleg ennyi információnk van. A sérültek között ketten kritikus állapotban vannak, mondta a toledói rendőrfőkapitány helyettes hozzátéve. A legfiatalabb sebesült 14, a legidősebb 61 éves. A lövöldözés idején több százan voltak az Old West End fesztiválon. Egyértelművé kell tenni, hogy az ilyen jellegű viselkedést nem tűrjük el. És ha bárki hasonlót tervezne, tudnia kell, hogy a közösség gyorsan reagálni fog, hogy megakadályozza az ilyen magatartást, fogalmazott a városi tanács vezetője. Az Egyesült Államokban szinte minden héten történik valahol egy tömeges lövöldözés. Idén eddig 171 hasonló esetet regisztráltak. Tömeges lövöldözésnek azokat az eseteket tekintik, amelyekben legkevesebb 4 embert meglőnek.
1: 6 hónapra szóló több mint fél milliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed. A Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a 500-et. Szokolai Kinga és Mikia György beszámolója.
9: A járvány gyorsan terjed az afrikai régióban. A mostani járvány rendkívül komoly. Ha összehasonlítjuk a korábbi bundibugyó kitörésekkel, ez a legsúlyosabb, amellyel valaha szembesültünk, szögezte le az Afrikai Járványügyi Központ főigazgatója. Uganda már korábban lezárta határait a szomszédos Kongói Demokratikus Köztársasággal, ez azonban a két ország közti kereskedelmi forgalmat is megszüntette. Az ebola tönkretette a munkánkat. Korábban azt mondták, hogy a teherautók átmehetnek majd, most viszont már azokat is feltartóztatják, panaszkodott egy asszony. Az Egészségügyi Világszervezet pénteken egy 6 hónapra szóló 518 millió dolláros, átszámítva csak nem 158 milliárd forintos költségvetésű tervet hirdetett meg az ebola elleni küzdelemre. A júniustól novemberig tartó program célja, hogy segítsen az afrikai országoknak felkészülni a járványra, valamint annak gyors felismerésében és kezelésében. Az afrikai országokban sokan továbbra is szkeptikusak a betegséggel szemben. Az álhírek gyorsan terjednek, ezért a szervezetek tájékoztató előadásokat tartanak a közösségeknek. Sokan csak akkor jönnek, amikor már túl késő. Ilyenkor előfordul, hogy azonnal vagy 24 órán belül meghalnak, mondta egy orvos. A WHO hangsúlyozza, hogy megfelelő ellátás mellett a betegség túlélhető.
2: Itt a krónika.
1: A pedagógusokat köszöntötte a miniszterelnök.
2: Magyar Péter azt írta, pedagógus nap alkalmából szeretettel és tisztelettel köszönt mindenkit, aki a gyermekeinkért és a jövő generációjáért dolgozik. Köszönjük, köszönjük, köszönjük, tette hozzá a kormányfő. A pedagógus napot minden évben június első vasárnapján tartják. Magyarországon 1952-ben ünnepelték először.
1: Közösségi oldalán köszöntötte a pedagógusokat az oktatási és gyermekügyi miniszter is.
2: Lannert Judit azt mondta, a pedagógusokat olyan értékeléssel kell támogatni, ami visszajelzést ad, nem bélyegez meg, segíti a szakmai fejlődést. A tárcavezető hangsúlyozta, ennek egy bizalomra, szakmaiságra és együttműködésre épülő rendszernek kell lennie.
10: Pedagógus napon ezért nem csak köszönetet mondunk minden pedagógusnak, tanárnak, óvodapedagógusnak és minden nevelő, oktató, munkát végző szakembernek, hanem azt is kívánjuk, hogy munkájukat olyan környezetbe végezzék, amely megbecsüli a tudásukat, tiszteletben tartja az autonómiájukat és valódi szakmai támogatást nyújt számukra. Köszönjük a munkájukat, az elkötelezettségüket és a jövő nemzedéke iránt vállalt felelősségüket.
1: A holokauszt áldozataira emlékeznek Nyíregyházán.
2: A program a holokauszt emlékműnél kezdődött, majd gyászistentisztelettel folytatódott a Kótai úti zsidó temetőben. Az eseményt azért most tartják, mert 1944. júniusában fejeződött be a helyi zsidóság deportálása. Számolt be Kühner Éva történész.
11: Június 6-a körülre elvesztette Nyíregyháza és környéke valamennyi zsidó lakosát. Őket először a gettóból a város környékén lévő tanyákra, gyűjtőtáborokba vitték, majd pedig onnan szállították őket tovább Auschwitz-Birkenau-ban. Egyébként a gettó területén 17,500 ember fordult meg, ebből 4,500 volt a nyíregyházi. Közülük nagyon kevesen tértek vissza.
1: Zalaegerszegen minden év június első vasárnapján tisztelegnek a holokauszt áldozatai előtt.
2: A városból és környékéről több mint 3000 zsidót hurcoltak el 1944-ben, és csak minden tizedik ember térhetett haza, mondta Temesvári Tibor, a zalaegerszegi zsidó hitközség elnök helyettese.
12: 1221 zalaegerszegi és környéki, több mint 3000 zala megyei hittestvérünket hurcoltak el, közülük mindössze 10% tudott visszatérni, akik a zsinagógánkat se tudták fenntartani, így az önkormányzat tulajdonába került. Az önkormányzat rendelkezésünkre bocsátja a zsinagógát, így rendezvényeinket ott meg tudjuk tartani.
1: A kormány még ma jelentse be, hogy a migrációs paktumot Magyarország nem hajtja végre, ezt közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan azt írta, ma még a magyar emberek dönthetik el, kikkel akarnak együtt élni. Hiába terel Magyar Péter, ennek így kell maradnia a jövőben is.
2: A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, így reagált közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, aki mást állít, az hazudik, és becsapja saját szavazóit is.
1: Újabb engedélyt kapott a MOL az amerikai hatóságoktól, hogy folytassa a tárgyalásokat a szerb olajipari vállalat a NIS többségi tulajdon részének megvásárlását. A MOL szerint a korábbi hosszabbítás óta előre haladtak az egyeztetések. Az orosz többségi tulajdonossal a Gazprom Nyeftel az újabb 10 nap pedig lehetővé teheti a tranzakció lezárását. Pálfai Csikó összeállítása.
13: Folyamatosan termelik ki az olajat a földből a NIS olajkútjai. A szerb olajvállalat az ország egyik legnagyobb és legjövedelmezőbb cége, és az egyetlen, ami kőolaj és gázfeltárásával, valamint kitermelésével foglalkozik. Stratégiai fontosságú a balkáni ország üzemanyag ellátásában, de más országokba is jut az itt előállított termékekből. A magyar olajipari vállalat az elmúlt évekbeli legnagyobb felvásárlása lehet, ha megszerzi a stratégiai fontosságú üzemet. A tárgyalások pedig úgy tűnik jól haladnak, legalábbis erre utal, hogy az amerikaiak újabb 10 nappal meghosszabbították a MOL engedélyét a tárgyalások folytatására. A cél a NIS többségi részesedésének megvétele. A tárgyalási határidőt egyszer már meghosszabbították, de az szombaton lejárt. A magyar olajipari vállalat ugyanakkor közölte, hogy jelentős előrelépések történtek, ezért kaptak újabb 10 napot az Egyesült Államok pénzügyminisztériumától, hogy lezárják a tranzakciót a NIS jelenlegi orosz többségi tulajdonosával, a Gazprom Nyeftel. A NIS felvásárlása azért is különösen érzékeny ügy, mert a szerb vállalat az orosz tulajdonosi háttér miatt amerikai szankciók alatt áll. Washington 2025. októberében vezetett be korlátozásokat a szerb olajcég ellen, így a pancsovai kőolajfinomító működése és Szerbia üzemanyag ellátása is veszélybe kerülhet. A helyzetet az oldaná meg, ha az orosz tulajdonrész egy olyan befektetőhöz kerülne, akit az orosz, a szerb és az amerikai fél is elfogad. Ez lehet a MOL. A vállalat ezt januárban meg is erősítette. A MOL szerint a tárgyalások azóta jelentősen előre haladtak, és a mostani további engedélyhosszabbítás lehetővé teszi a véglegesítést. A szerb bányászati és energiaügyi miniszter szintén bizalmát fejezte ki, hogy sikerül kompromisszumra jutni, de hangsúlyozta, Szerbia meg fogja védeni nemzeti érdekeit. Meggyőződésem, hogy kompromisszumra jutunk a részvényesi megállapodás kérdésében. Természetesen mindent megteszünk, és a jövőben is mindent meg fogunk tenni, hogy megvédjük álláspontunkat, valamint mindenek előtt országunk érdekeit, a NIS jövőbeli működésével kapcsolatban. Ugyanakkor abban is biztos vagyok, hogy a tárgyalások jól haladnak, és sikerül kompromisszumot találnunk. Az még kérdéses, hogy a MOL és a Gazprom Nyeft közötti tárgyalások hogyan, milyen eredménnyel és mikor zárulnak le, fogalmazott a szerb tárcavezető. Jelenleg a szerb kőolajvállalat főtulajdonosa a Gazprom Nyeft, amely a részvények csaknem 50%-át birtokolja. A Gazprom több mint 11, míg a szerb állam mintegy 30%-os részesedéssel rendelkezik, a fennmaradó rész kis részvényesek és munkavállalók kezében van. Korábbi hírek szerint a magyar vállalat az üzlet megvalósulása után az oroszok több mint 56%-os részesedését vásárolná meg, a vételár pedig megközelítheti az 1 milliárd eurót. Belgrád pedig egy 5%-os csomag megvásárlásával növelhetni a részesedését, ami nagyobb beleszólást adna a vállalat működésébe. A felvásárlásnak azonban nem csak gazdasági, hanem komoly geopolitikai jelentősége is van. Elemzők szerint a NISZ sorsáról hosszú ideig lényegében Alekszandár Vucic szerb elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök döntött. A magyarországi kormányváltás után azonban Moszkvában is felmerülhetett a kérdés, hogy továbbra is a MOL legyen-e az orosz tulajdon részvevője. Az újabb amerikai engedély alapján azonban a felek június közepéig folytathatják a tárgyalásokat, és a MOL szerint ez elegendő lehet a tranzakció véglegesítéséhez.
1: Kétszer akkora mértékben nőtt a magyar lakosság nettó pénzügyi vagyona 2010 és 2025 között, mint az azt megelőző időszakban. Erről beszélt Jávor Balázs elemző a Kossuth Rádióban.
2: A szakember hangsúlyozta, miközben a megtakarítások mértéke a GDP 115%-áról 137%-ra nőtt, addig a lakosság adósságállománya a felére csökkent. Jávor Balázs hozzátette, ez alatt az időszak alatt az emberek készpénzben tartott vagyona stagnált, de nőtt az állampapírban tartott összegek és a vállalati részesedések aránya.
14: Legtöbb nettó megtakarítással a dán, a svéd és az olasz háztartások rendelkeztek, a GDP-nek több mint 200%-a, a legkevesebbel pedig a lengyel, román, szlovák háztartások. Ha teljes Európai Uniót nézzük, akkor jól látható az, hogy az állampolgáraikat elszegényítő kommunista diktatúrák a lakossági vagyont érintő pusztító örökségét a rendszerváltozások után is több mint 30 évvel sem sikerült még leküzdeni. És Magyarország az uniós mezőnynek a közepén helyezkedik el, 12. a ranglistán, tehát semmi szégyenkezésre nincs. Okunk. Ebből nem látszódik a kifosztottsága a magyar lakosságnak a pénzügyi vagyon tekintetében.
2: 8 perc elmúlt, 1:45.
1: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy Ukrajna további támogatásáról tárgyal ma Volodymyr Zelenszky ukrán elnök Londonban. Szó volt arról, hogy lövöldözés volt egy ohiói zenei fesztiválon. Legkevesebb 12 ember megsérült, az elkövetőket még keresik. És beszámolunk arról is, hogy július 1-én megnyílik a Biodóm a fővárosi állat- és növénykertben.
0: Déli krónika.
1: Szigorúbb szabályok jöhetnek az elektromos rollerekkel közlekedőkre. Az elmúlt hónapokban drámaian megugrott a rolleres balesetek száma. Két gyermek életét vesztette, egy 13 éves fiú pedig hónapok óta kómában van. Áprilisban 4-szeresére nőtt a gyerekeket érintő balesetek száma. Szakemberek szerint a nyár akár ennél is tragikusabb lehet. Bere Mátyás és Kovács Márton összefoglalója.
15: A biztonságos közlekedés első lépcsője nálamos isak lenne.
16: Trényi Péter évek óta foglalkozik elektromos roller értékesítéssel Békéscsabán. Szerinte baleset elkerülés szempontjából a minél szélesebb.

0: Mi várható egy rollerestől egy-egy közlekedési helyzetben?
1: Az elmúlt időben nagyon sok baleset, akár halálos baleset történt rolleresekkel kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy nagyon megérett már hernek a szabályozása. Talán a sisak, a teljesítményfüggő szabályozás, ezek nagyon fontos kérdések.
0: Az embereket megosztja a kérdés, de abban a többség egyetért, hogy szabályozásra van szükség a rolleresek és a többi közlekedő biztonsága érdekében is.
2: Szerintem a nagy teljesítményű rollereknek már nem feltétlenül a járdán és a bicikli úton van a helye.
0: Az elborzasztó friss baleseti adatokra a kormány is reagált. Várhatóan a következő hetekben tárgyalják meg a rollerek szabályozására vonatkozó kérdéskört, mondta Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter.
3: Kereszt ne egy lépcsőbe módosítsuk, hanem kettőbe, gyorsan lépjünk rollerügyben, és aztán a teljes átfogó felvizsgálat az nyilván egy hosszabb ideig tartó, nagyobb társadalmi egyeztetés, több kereszt oktatást igénylő változtatást, tehát arra több időt kell hagyni.
0: Hogy pontosan milyen korhatár, sebességkorlát vagy esetleg kresszvizsga várható, a részletes javaslatból derül majd ki.
4: 150 szórványban élő fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba, mondta a szövetség stratégiai igazgatója.
5: Petrovai László hozzátette, a Gárdon, Máiban és Orfűn, az 5 napos ottalvós táborokban vitorlásklubok képviselői és oktatói segítik az úszni tudó gyerekeket, akik sportprogramokon és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek. A szervezők ezzel a lehetőséggel szeretnék meghálálni, hogy a fiatalok a magyar identitást és a magyar oktatást választották.
6: Az a fontos ezeken a rendezvényeken, hogy magyarul tudnak beszélni, és azt látják, hogy a környezetük is magyarul válaszol. Mert sokszor ezek a diákok, akik a mély szorványban élnek, ők azt tapasztalják, hogy a magyar az a nagymama nyelve, vagy a tanító nyelve, vagy a lelkész nyelve, és nem érzik azt igazán, hogy ez egy élő, erős, illetve hát egy virágzó kultúra a miénk.
4: A legértékesebb védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken átmeneti fakitermelési moratóriumot vezet be a kormány. A szeptember 30-ig tartó tilalom alatt a szakemberek új természetvédelmi szabályokat dolgoznak ki, és felmérik az erdők állapotát. Az élő környezetért felelős miniszter májusi meghallgatásán már beszélt a moratóriumról. Gajdos István akkor azt is mondta, átgondolják az erdészetek szerepét is a védett erdőkben. Barna Péter összeállítása.
7: A legértékesebb védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken a kormány fakitermelési moratóriumot vezet be, jelentette be Köböl Anita.
8: A kormány döntött arról, hogy átmeneti fakitermelési moratóriumot vezet be.
7: A kormány szóvivő kiemelte, szeptember 30-áig szünetelni fog az olyan fakitermelés, amely az erdők hosszú távú állapotára érdemben hatással van, viszont a biztonsági, természetvédelmi és erdőfenntartási munkák továbbra is elvégezhetők.
8: A moratórium ideje alatt a szakemberek felmérik az erdők állapotát, kidolgozzák az új természetvédelmi szabályokat, és csak ezután születik hosszú távú döntés az erdőgazdálkodás rendszeréről. A moratórium nem fog fennakadást okozni a tűzifa igények teljesítésében, hiszen kifejezetten az erdők védett részére vonatkozik.
7: Az idei tűzifa egy részét április közepéig már kitermelték az Egererdő ZRT erdeiben, sőt, több rönköt már fel is hasogattak. A szilvásváradi erdészet vezetője arról beszélt, jelenleg a bükk és az erdő eredeti faállományának helyreállításán dolgoznak. Bognár Bence szerint a moratórium lehetőséget teremt, hogy kialakítsák az erdők és az erdőkezelés hosszú távú céljait.
9: A moratórium lényege, hogy olyan fakitermelési munkákat ne végezzünk, amik nagy vágásterülettel, felújítási kötelezettséggel járjanak.
7: A korlátozás nem érinti az erdőnevelési munkákat, a hatóság által elrendelt fakitermeléseket, a közvetlen élet és baleset veszély elhárítására vonatkozó beavatkozásokat, illetve az őshonos élővilágot veszélyeztető inváziós fajok eltávolítását.
10: Az ökológiai szemléletű erdők kerüljenek előtérbe.
7: Az élő környezetért felelős miniszter már májusban a miniszter jelölti meghallgatásán beszélt arról, hogy tervben van a moratórium a védett erdőkben zajló fakitermelésre, illetve felfüggesztik a tarvágást is.
10: A tarvágás végtelen káros, most nem csak az élővilág szempontjából, nem csak az erdő szempontjából, hanem végtelen káros a vízmegtartás szempontjából is. Ezt át fogjuk gondolni.
7: Gajdos László azt is közölte akkor, hogy a 21 állami erdészet működését is újra kell gondolni, és az ökológiai szempontokat kell előrébb helyezni.
4: Július 1-én megnyílik a Biodóma fővárosi állat- és növénykertben. Az épület csaknem 1 hektáros központi csarnokában egy trópusi növényeket és különleges állatokat

0: bemutató részt alakítanak ki, ahol egy dinó kiállítás és egy több mint 14 méter magas vízesés is helyet kap. Kócán Dávid összefoglalója.
1: Kevesebb, mint egy hónapjuk maradt a szakembereknek az előkészületekre. Július 1-én ugyanis megnyílik a Biodóm központi csarnokának egy része a látogatók előtt. A fővárosi állat és növénykert új attrakciója egy trópusi oázis hangulatát teremti meg, mondta az intézmény főigazgatója.
2: Ez egy óriási növényház lesz első körben, azért is hívjuk városi oázisnak, és a növények mellett lesznek állatok is, különböző helyeken, kisebb számban, mint a végleges program, de azt gondolom, hogy egy nagyon komplex élmény lesz az egész látogatás.
1: Sós Endre elmondta, hogy az új egy hektáros bemutatótérben 10 állatfaj, mintegy 30 egyedével találkozhat a közönség.
2: A legkülönlegesebbek a hulmánok, ez egy langurféle, de lesznek ritka madarak, baliseregélyek, vagy paláni pávafácán, lesznek sarkantyús teknősök, és az állatbemutató is át fog költözni.
1: Az állandó látványosságok mellett időszakos programokkal is készül az intézmény. A közeljövőben egy dinó kiállítás és egy a barlangok és ásványok világát bemutató tárlat várja az érdeklődőket. A hosszú távú tervek között szerepel az épület egyéb elzárt területeinek megnyitása, valamint az elefántok és a kaliforniai oroszlánfókák átköltöztetése. Sós Endre emlékeztetett, a biodóm építése 2017-ben kezdődött, 2020-ban szerkezetkész volt, a beruházás befejezését azonban finanszírozási problémák akadályozták. A különleges kupolás épület iránti érdeklődést jelzi, hogy az elmúlt években több mint 230 ezeren vettek részt az időszakos kiállításokon.
2: Megpróbáljuk élettel megtölteni a biodómot, hiszen az épületet ugyanúgy fenn kell tartani, működtetni kell, ez egy turisztikai vonzerő lehet, itt egy nagyon tartalmas, szabadidős programot lehet kialakítani.
1: A biodómot júliustól külön díjfizetése nélkül lehet látogatni. A fejlesztésre több mint 350 millió forintot fordít az állatkert.
0: Korszerű eszközök segítik az őzgidák mentését a kaszálási időszakban. Tavasszal jellemzően sok őzgida születik, amelyek az első hetekben komoly veszélyeknek vannak kitéve. Bújtás Szintia és Illés Anna összeállítása.
3: A főben lapulva hívja anyukáját egy újszülött őzgida. A jelenség gyakorinak számít az őzek március végétől június közepéig tartó ellési időszakában, ami egybeesik a gépesített mezőgazdasági kaszálások kezdetével. Ilyenkor rendkívül körültekintően kell eljárniuk a gazdálkodóknak, hogy ne veszélyeztessék az újonnan világra jött állatokat, mert az első 2-3 hétben veszély esetén nem menekülnek el, hanem a földhöz lapulnak a kis állatok.
4: Amikor traktorok dolgoznak egy kaszáló részen, ugye vagy egy luternásban, akkor ezek a nagy munkaszélességű és nagy munkasebességű gépek, amik egyébként alacsony tarlót vágnak, az őzgida lelapul a földre, és kaszáló gépével az róhatatlanul kárt okozhat benne.
3: Hívta fel a figyelmet az Agrár és Élelmiszergazdálkodásért Felelős Minisztérium vadgazdálkodási főosztályának tájegységi fővadásza. Kammerman Péter a Krónikának elmondta, az állatok védelme érdekében 2024-ben hozták létre az őzgida mentés és jelölési programot, amelyben hőkamerás drónok segítik a fűben lapuló állatok felkutatását.
4: A földhasználó gazda tudja, hogy mikor van olyan állapotban a kaszálandó terület, amikor neki érdemes lekaszálni. Akkor nekünk előtte, hajnalban, de még nagyon-nagyon fontos, hogy aznap le kell repülni ezt a területrészt, ezzel a hőkamerás drónnal, és le kell vinni az őrgidákat.
3: A szakember emellett arról is beszélt, hogy milyen módon jelölik meg a gidákat.
4: Ahol a gida konkrétan van, ott egy papírládába, műanyagládába, egy fedővel ellátva gyakorlatilag behelyezzük, ami fűvel ki van előtte bélelve. Nagyon fontos az, hogy csak is kesztyűvel és a környezetből szakított fűfélékkel lehet megfogni az őzgidát, hogy még ezzel is csökkentsük az emberi illatanyagot rajta. Hogyha ezen az egyszerűbb megoldást választjuk, akkor egy jelölő karóval és mondjuk egy szallaggal, amit fúj a szél, ott hagyjuk az adott helyszínen, és akkor gyakorlatilag 2-3 négyzetméter meghagyott kaszáló résszel körbe kaszálja a traktor az ott hagyott őzgidát. Ha kisebb tábláról van szó, akkor pedig ugyanez a tematika, hogy kesztyűs kézzel megfogjuk az őzgidát, berakjuk szintén ebbe a dobozba, és elvisszük a tábla szélére.
3: Kammerman Péter hozzátette, miután az adott területen befejezték a kaszálást, a ládába helyezett állatot szabadon engedik.
0: Több százmillió forintos kárt okoznak a vadmadarak a korai fejlődésben lévő kukorica, borsó, bab, búzatáblákban, ahova gyakran tucatjával szállnak le a vadludak, vetési varjak és seregélyek. A gazdálkodók szerint a jelenlegi szabályok alkalmatlanok a károk jogszerű kezelésére, ezért drasztikus megoldásra lenne szükség.
3: A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara környezeti fenntarthatóságért felelős országos alelnöke azt mondta, a gazdák évek óta nem kapnak segítséget a védelemhez. Szollát Tibor hozzátette, átmeneti megoldásokat alkalmaznak ugyan a gazdák, ezek a technikák azonban nem jelentenek igazi védelmet.
5: Kukorica esetében van egy csávázószer, ami hánytatószer, mondjuk a varjú egy okos állat, egy idő után rájön, hogy ezt a kukoricát eszi, akkor az nem jó neki. Vagy vannak olyan technológiák, amikor mondjuk elcsúsztatunk vetést, mélyebbre vetünk, de ez nem oldja meg ezt a problémát. Az épeszű megoldás az az lenne, hogyha valamilyen módon vagy korlátozni kellene a számát a varjaknak, vagy akkor azt kell mondani, hogy ezt el kell viselni, de akkor a magyar államnak valamilyen formában gátlanítania kell a gazdákat, mert ma már vannak olyan régiók, ahol nem lehet különböző növényfajokat elvetni, mert egyszerűen lehetetlen megvédeni.
6: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon megnyitották a Biatorbágy csomópont felhajtó ágát a 17-es kilométernél. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Az M0-as autóút északi szektorán az M2-es autóút csomópontja a 11-es főúti végcsomópont között tisztítják a burkolatot. A 11-es főút felé vezető oldalon a 71-es és a 77-es kilométer között a belső sávot lezárták. Az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében csomópontot építenek. A 60-as és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták.
0: Fővárosi információkkal folytatjuk.
7: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Kispesten az Ady Endre utat lezárták a Kisfaludi utca és a Petőfi utca között egy rendezvény miatt hétvégére. A 42-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik terelt útvonalon, mely a templomtér megállót nem érinti. A 9. kerületben a Mester utcát hétvégére egyirányosították a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Június végéig hétvégenként az 51A villamos helyett pótlóbusz jár. Schilling Zsolt, BKK Info.
6: Időjárás jelentés.
0: Sok napsütésre számíthatunk, azonban egy-egy zápor előfordulhat. További részletek Molnár Csilla meteorológustól. Szervusz!
8: Szia, köszöntöm a hallgatókat! A záporok száma viszont egyre kevesebb lesz, úgyhogy ezek is majd inkább frissítőleg hathatnak ránk, hiszen a levegő melegszik a folytatásban. Egyébként ma délután is csak az északi középhegység térségében alakulhatnak ki inkább rövid ideig tartó záporok, zivatarok, valamint késő délután este felé az Alpok aljára sodródhat be. Az éjszaka viszont teljes lesz a nyugalom, és nagyon enyhe is lesz az idő, hiszen többnyire bőven 10 fok felett alakulnak a minimum értékek. Holnap pedig mindenütt napsütésre ébredhetünk, és ezért a napsütés egészen nagy területen zavartalannak ígérkezik, bár délután néhol képződnek gomoly felhők, és elvétve lehet egy-egy rövid ideig tartó zápor, vagy inkább futózápor, ezek sok helyen teljesen észrevehetetlenek lesznek, úgyhogy nem nagyon kell velük foglalkoznunk, tényleg inkább a napsütést lehet kihasználni. És a napsütés hatására a hőmérséklet egyre több ponton eléri a 30 fokot, sőt már néhol meg is haladja. Összességében 26 és 31 fok közé melegszik a levegő, végig szélcsend lesz, úgyhogy szinte mindenütt teljes lesz a nyugalom. Kedden már azért kicsivel több gomoly felhő képződik, az esti órákban pedig nyugaton már lehet egy-egy zápor. Aztán szerdán több ponton szükség lesz az esernyőkre, viszont ezen a két napon még a hőmérséklet magas marad, 32-33 fok is valószínű. Csütörtökön viszont egyre több ponton kialakulnak záporok és zivatarok, sőt, ezen a napon a szél is megerősödik, úgyhogy pár fokot visszaesik a hőmérséklet. Nagy hidegre nem kell számítani, azért csütörtökön is 22 és 27 fok között alakulnak a csúcsértékek, péntektől pedig mindennek vége is lesz, újra melegszik a levegő, és inkább napsütésre lehet majd számítani a jövő hét második felében is. Én ezzel köszönöm meg a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszont hallásra!
0: Csilla, köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért, a szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, valamint a technikai munkatársak Seres Bea és Rozbora Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Néveri Igor. Viszont hallásra!
9: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
10: Nem élhetünk örökké, de élhetünk úgy, hogy örökké emlékezzenek ránk azok, akik fontosak nekünk. Kovács Róbert író gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket itt a Dankó Rádióban 2026. június 7-én is Jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velem egészen két óráig. Adásunk első perceiben Kondor Ernő, majd Sándor Jolán és Németh Gyula szerzeményét halljuk. Mindkét csárdás egy bizonyos kicsi házról szól. Zentai Anna után Bangó Margit énekel. Jó rádiózást, kellemes hétvégét kívánok!

0: édes kis angyalom. Ott leszünk boldogok, majd te meg én, ott súd a fülembe, hogy szeretsz nagyon. Orvona illatú most a világ, könnyeket ejteni, oly csacsiság. Egy kicsi ház van a domb tetején, gyere oda, édes kis angyalom. Orvona illatú most a világ, könnyeket ejteni, oly csacsiság. Egy kicsi ház van a domb tetején, édes kis angyalom, itt van a május, és itt van a nyár, ránk is újból a targarét. Mindenütt orgona, illat a fák, ott súg a fülembe, hogy szeretsz te hát. Érjen az élet, és zengjen a tal, jöjjön a csóka, az estbe takar. Már ez a kis nap a domb tetején, gyere oda, édes ott légyegyén. Érjen az élet, és zengjen a tal, jöjjön a csóka, az estbe takar.
1: Dóka Zsuzsa, a Gypsy Virtuózó zenekarral énekel a következő percekben a Rég szakadt fel a szívemből című nótát halljuk Balázs Árpád zenéjét Farkas Imre szövegével, majd Várnai Adrien ifjabb Sárközi Lajossal és zenekarával nótázik. Egy stúdiókoncertről hoztam el önöknek a Csendesen, csak csendesen című csárdást. Hallgassuk meg együtt!

sem. Kedves hallgatóink, ezen a napon Budapesten 1910. június 7-én látta meg a napvilágot Vörös Sári, magyar nóta énekes tanár. Hát emlékezzünk rá születésének évfordulóján három kiváló nóta felvételével. A Virágnak megtiltani nem lehet című Petőfi Sándor megzenésített verssel indítjuk a csokrot, majd a Búzaföldön dűlő úton megy a lány, és a Nincsen abban semmi szégyen című dallal folytatjuk. Vörös Sári, Olá Kálmán, Toki Horváth Gyula és Berki László zenekara kíséri.

Kedves hallgatóink, Ökrös Oszkár néhai Kossuth Díjas cimbalom virtuóz játékában gyönyörködhetünk a folytatásban, aztán jövünk a legfrissebb hírekkel, de visszatérünk még hozzá. A csütörtökön, június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján megrendezett stúdiókoncertünk ismétlésével. Tartsanak velünk 13 óra után 4 perccel.

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Súlyos ukrán drón támadás érte Szentpétervárt és környékét. A leningrádi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közölte, az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszul az orosz csapásokra. Közben orosz drón csapódott be egy kiégett nukleáris fűtőelemeket tároló létesítmény épületébe a használaton kívülálló csernobili atomerőmű közelében. A támadás idején üres volt az építmény. Ukrán közlés szerint a sugárzási szint stabil és a biztonságos határértékeken belüli. Lövöldözés tört ki az Egyesült Államokban egy ohiói utcai fesztivál közelében, legkevesebb 12-en megsebesültek, 2 ember állapota kritikus. Toledo város rendőrfőnök helyettese azt mondta, hogy egyelőre keresik az elkövetőt vagy elkövetőket, és arra kérte a fesztiválon vagy a közelben tartózkodókat, hogy tegyék közzé a telefonjukon lévő fényképeket, videókat, ami segíthet a keresésben. A rendőrtiszt szerint legalább 2 lőhettek, és nem kizárt, hogy egymásra tüzeltek. Az áldozatok 14 és 61 év közöttiek, többségük a 20-as évek elején jár. 6 hónapra szóló több mint félmilliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti az 500 ezret. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben ismét felszólította a kormányt, hogy utasítsa el az uniós migrációs paktumot. A pedagógusokat köszöntötte Pedagógus Nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek neveléséért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videó üzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. A hit megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leó pápa Madridban. A katolikus egyház fő 1 millió hívő előtt bemutatott úrnapi misén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. 14. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a hívőknek ki kell lépniük az önzésből és a közönyből, és nyitottnak kell lenniük a változásra. Római kori sírokra bukkantak a horvátországi Vinkovciban egy építkezés során. A régészek eddig 46 temetkezést tártak fel az egykori római kori nekropolisz területén. A legkülönlegesebb lelet egy sírkamra, amelyben 30-nál is több ember maradványait találták meg. Itthon a maihoz hasonló napos idő várható holnap is kevés fátyol felhővel. Ma délután az északkeleti tájakon, holnap néhol elszórtan fordulhat elő záporzivatar. Délután többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 11-17, holnap napközben 27-31 fok valószínű.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix.
2: Folytatjuk Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkat itt a Magyar Zene Rádiójában. Adásunk második részében a most csütörtökön 2026. június 4-én megrendezett stúdiókoncertünk ismétlésével jelentkezünk. Vendégeink voltak Szőlősi Emese és Bányai Márton, Kísért, Varga Jenő és Kiváló Cigány zenekara. a hangmérnök Gorzsás Gábor nevében is jó szórakozást kívánok!

0: Itt a Dankó Rádióban már is kezdetét vette júniusi stúdiókoncertünk. Szeretettel köszöntöm, köszöntjük azon hallgatóinkat is, akik csak most kapcsolódtak be műsorunkba. Minden hónap első csütörtökén élőben jelentkezünk, nem csak a rádióban, hanem a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is nézhetnek minket, láthatnak minket, és azt, hogy mi történik itt a stúdióban. Varga Jenő prímás és kiváló cigányzenekara muzsikált, ráadásul a prímás Varga Jenő nagypapájának szerzeményét hallottuk. Jól mondtam, hát ez egy remek virtuóz darab volt. Na de, a főszereplők Szőlősi Emese és Bányai Márton már itt ülnek mellettem. Szervusztok, örülök, hogy elfogadtátok a meghívást.
1: Szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a gyönyörű napon.
0: Gyönyörű nap, de egyben egy emléknap, az összetartozás, a nemzeti összetartozás napja ez. És hát mind a ketten Erdélyből származtok, onnan jöttetek át hozzánk az anyaországba, de én azt gondolom, hogy a szívetek mindig visszahúz benneteket. Mit jelent számotokra az itthon, egyben az otthon? Emese?
2: Az itthon... Az ugyanúgy otthon, tehát szeretek nagyon hazamenni, habár sajnos nagyon ritkán tudok hazamenni, úgyhogy, de mindig örömmel teszem a meghívások által, amikor hazakerülök, de azért utána meg jó hazajönni. Érted? Tehát hazamegyek, de utána jó hazajönni. Igen. Nem tudom, szerintem a Marci is így van, mert most már elég sok éve itt vagyunk.
0: Marci?
2: Úgyhogy...
1: Hát nekem a Kárpát-medence területén teljesen mindegy, hogy hol vagyok. Nekem azt jelenti, hogy itthon vagyok, jó emberek vesznek körül, erős, összetartó emberek vesznek körül, és én a kultúra által, a magyar nóta által próbálom ezt még erősíteni az emberekben is, meg saját magamban is.
0: És hát egészen sok felé jársz, és teszed mindezt, mint például most itt nálunk a Dankó Rádióban. Egy olyan nótát hoztál, amely... Igen, csak jól kapcsolódik a mai naphoz. Bényei Gábor szerzeményéről van szó. Búcsúzik a székely fiú. Röviden összefoglalnád ennek a dalnak a tartalmát?
1: Hát igen, rövid leszek tényleg, mintha rólam szólna ez a dal.
0: Hát akkor hallgassuk meg. Bányai Márton énekel itt a Magyar Zene Rádiójában. Tehát a Búcsúzik a székely fiú című dalt halljuk, majd a kanyargós Tisza mellett Nem jó elaludni. A Keresem az Istent és az Ezt a kerekerdőt járom én című dalokkal folytatjuk a sort. Tartsanak velünk, kellemes rádiózást kívánok a hangmérnök Gorzsás Gábor nevében is. Bányai Márton énekel.

0: azért kedvem lett volna itt felpattanni és ropni egy jó nagyot, de akkor alig ha tudnék megszólalni így a mikrofon mögött, oxigén palac kéne a hátamra. Na de itt a Dankó Rádióban továbbra is stúdió koncertünket hallják, még hozzá a júniusit, ahol Bányai Márton énekelt kiváló nótákat, és azért bele volt csempészve egy szép népdal is. MSZ-hez fordulok, ugye említettük már a Nemzeti Összetartozás napja kapcsán, hogy hol van az itthon, hol van az otthon, mikor megyek haza, mikor jövök haza, de azt én pontosan tudom, hogy az erdélyi konyha is igazán kiváló dolgokat rejt magában. Van-e valami olyan specialitásod, ami onnan származik, és mondjuk esetleg azon kicsit még finomítottál olyan MSZ-sre?
1: Hú,
0: biztos
2: ezt a kérdést most nem Várhatom,
1: hogy készülök rá. Erdélyi kaja, ami fú, hát nem tudom. De igazából, jó, persze nem erdélyi kaja, mert ugye a bogrács gulyásra gondoltam, de nagyon sokan, ugye, amikor esznek az én gulyáslevesemből, mindig azt mondják, hogy mit tettél bele, hogy ennek olyan más íze van. Tehát én, amit a nagymamától tanultam, én teljesen másképp főzöm mondjuk a gulyáslevest, és teljesen más íze is lesz, tehát nem amilyet itt szoktak enni, hanem egy kicsit olyan túlfűszeres.
0: De mitől más? Mi az, amit belerak? Vagy az titkos?
1: Hát nem.
0: Ha most elmondod, mindenki tudni fogja, már írni fogja egy kommentben. Ha nem akarod, nem muszáj.
1: Hát egyet elmondok, lestján teszek bele.
0: Lestján,
1: őrület. De azon kívül többet nem mondok.
0: Jó, többet nem, majd nekem súg meg,
1: Léci.
0: Na, Emese, kérlek, hogy akkor te is ajándékozz meg minket egy remek nótacsokorral. A hosszú lábú gólyamadárról szól az első. Kérlek, fáradj az énekes mikrofonhoz. Aztán az én egyik személyes kedvenc nótám is elhangzik Sándor Jenő zenéjével, és Szenes Andor szövegével. Szenes Andor nem más, mint Szenes Iván édesapja volt. Tehát ez lesz az Élt a Maros partján valahol egy Aranyhajú lány című dal, majd a Megmondom a szemedbe is, és az Icarica Kukorica című csárdást halljuk itt a Magyar Zene Rádiójában, ahol Szőlősi Emese énekel Varga Jenővel és kiváló zenekarával.

Icarica, kukorica, vagy más néven kaszinócsárdás szólt itt a Dankó Rádióban júniusi stúdió koncertünkön. Köszönjük szépen Szőlősi Emesének ezt a remek nótacsokrot, lesz még egy, és abban egy igazán szívszorító könyvfakasztó dal is felcsendül majd, de erről majd később. Most viszont Varga Jenő prémás és cigányzenekar a muzsikál.

0: Varga Jenő Prímás és cigányzenekara muzsikált élőben, egyenesben itt a Dankó Rádió stúdiójában. És most szeretném megkérni a Prímás urat, hogy mutassa be a zenekart, úgyhogy Emese, kérlek, hogy egy pillanat erejéig cseréljetek helyet, és ezúttal Varga Jenőt kérném, hogy fáradjon ezúttal ide a székbe, és a mikrofonba kérlek, hogy soroljd fel, kik azok a zenészek, akik ma itt muzsikálnak. Azt gondolom, hogy egyébként senkinek sem ismeretlenek. Igen. És egyben szeretettel üdvözöllek.
1: Üdvözöllek én is, és a kedves nézőket, és a hallgatókat is. Akkor bemutatnám a zenekart, Brácsáná, Suki János.
0: Zúgataps?
1: Zúgataps, értem. Sándor, Csík, Nagy Bőgő. Cimbalomnál Csík Benedek, Klarnétnál Jata Ökrös László.
0: És a Prímás Varga
1: Jenő. És jó magam, Varga
0: Jenő. Hogy vagy, Jenőkém? Jól vagytok?
1: Remekül vagyok, igen, köszönöm.
0: Van hely, ahol lehet muzsikálni?
1: Van, igen. Igen, játszunk Szentendrén.
0: Itt nem mondunk helyet,
1: tudom,
0: a város oké.
1: Tudom.
0: És egyébként minden nap játszotok? Vagy?
1: Most egyelőre heti 3 napot játszunk.
0: Melyek ezek a napok, hogyha valaki szeretne
1: péntek,
0: felkeresni?
1: Péntek, szombat, vasárnap.
0: És milyen időpontban?
1: Déltől vagyunk 4-ig,
0: igen.
1: És utána 6-tól vagyunk 9-ig.
0: Hát az azért az...
1: Ez egy emberes.
0: Az emberes,
1: igen,
0: emberes.
1: Igen,
0: na
1: emberes.
0: Hát én ehhez jó egészséget és sok sikert kívánok.
1: Köszönöm
0: nektek
1: szépen.
0: Sok vendéget. Kérlek, hogy akkor fáradj vissza a zenekar elé. És most egy olyan dal hangzik el itt a Magyar Zene Rádiójában, amely igazán népszerű hallgatóink körében, és Emese is nagyon kedveli. Nem véletlen a választás a Nemzeti Összetartozás napján, ott, ahol zúg, az a 4 folyó. Ezt halljuk tehát a folytatásban, majd 2 Csárdás is helyet kap, a Halkan pengest és a Hallod-e nótás füttyös Szép madár című klasszikus magyar nóta. További jó rádiózást kívánunk!

Reggelig húznánk itt a talpalávalót, az egészen biztos, de hát a mai műsor is véget ér egyszer, úgyhogy már is kérném Bányai Mártont, hogy fáradjon oda az énekes mikrofonhoz, és amíg ő ezt megteszi, azért elmondom, hogy már Kézdivásárhelyről írtak nekünk, Brassóból küldték a nótákat Ausztriába, a Felvidékről is érkezett üzenet. Köszönjük, hogy ilyen sokan hallgatnak minket ma is. Hát akkor jöjjön Bányai Márton a nótacsokra, Galambszál a Hortobá. Ezzel a dallal indul az összeállítás, aztán egy szép andalgót hallunk, miért hittem a Szavának címmel. Ezt követően a Gyertek ide budapesti cigányok és a Fagyban közepében a Télnek című dal hangzik el itt a Tankó Rádióban.

hozzája, de minden éjjel oda járok hozzája. Én is bekötöm kis fejlovamat, még az éjjel kivullatom magamat. Én is bekötöm kis fejlovamat, még az éjjel kivullatom magamat. Gyere!

kötő, elhagyott a kökény szemű szerelmő. Se ruhám, se cipőm, rogy le a kötő, elhagyott a kökény szemű szereltőm. Gyertek ide, budapesti cigányok, a nótámat másodszor így húzzátok. Lesz ruhám, lesz cipőm, gyöngy lesz a kötő, visszajön.

0: visszajön a kökény szemű szerelmünk. Lesz ruhám, lesz cipőm, gyöngy lesz a kötőm, visszajön a kökény szemű szerelmünk.
1: Mint ahogy minden műsorunkban, ma is készültünk egy duett csárdással, és már nem is kell erre olyan sokat várni, mondhatnám szinte semmit. Úgyhogy Emese, kérlek, akkor fáradj oda Márton mellé, hiszen még azért megspékeljük ezt a mai műsort. A Szép a rózsám nincs hibánya című csárdással Kertész Zsigmond Lajos zenéjéről van szó, Kubányi György szövegéről, továbbra is Varga Jenő Prémás és Cigány zenekara muzsikál, én Szőlősi Emese és Bányai Márton itt a Magyar Zene Rádiójában.

0: kedves hallgatóink, ennyi fért vasárnapi jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejébe, melynek második részében a most csütörtökön június 4-én megrendezett stúdiókoncertünk ismétlését hallották. Vendégeink voltak Szőlősi Emese és Bányai Márton, kísért Varga Jenő prímás és kiváló cigány zenekara. A hangmérnök Gorzsás Gábor nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, akkor tartsanak velünk a hétvége hátra levő részében is. Szívküldi szívnek szívesen ma is 3 teljes órában Gál Zoltánnal 2-től 5-ig, majd 5 órától Tudod-e még az én nótám önökkel és kollégámmal Popovics Lászlóval. Én búcsúzom már, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Jó étvágyat kívánok vasárnapi ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Viszont hallásra!
1: Műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
2: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
1: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
3: A kamera szerette, a közönség imádta, mosolya megállította az időt, és menthetetlenül rabul ejtette a férfi szíveket. Hollywood álmodott egy csillagot, a világ pedig kapott egy legendát. Marilyn Monroe filmek születésének 100. évfordulója alkalmából minden szombaton 19 óra 40 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú reklám.
4: Június 10-én a Szépkorúak Sportfesztiválja eseményen élményekkel, több tucat mozgásformával, vidámsággal, valamint egészségmegőrző és szűrő programokkal várja a szeniorokat a Magyar Szabadidő Sportszövetség Budapesten, a Bikás Parkba. A nagyszabású díjmentes program kiváló közösségi élmény és tökéletes arra, hogy inspirációt nyújtson a hétköznapok aktívabb átételéhez. Mutassuk meg közösen, hogy a mozgásgazdag aktív élet kortalan. További információ www.masport.hu. Készült a Magyar Szabadidő Sportszövetség megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Súlyos ukrán drón támadás érte Szentpétervárt és környékét. A leningrádi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közölte, az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak válaszul az orosz csapásokra. Közben orosz drón csapódott egy kiégett nukleáris fűtőelemeket tároló létesítmény épületébe, a használaton kívül álló csernobili atomerőmű közelében. A támadás idején üres volt az építmény. Ukrán közlés szerint a sugárzási szint stabil és a biztonságos határértékeken belüli. Ukrajna további támogatásáról egyeztet Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután kerül sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszkij személyesen tárgyaljon a békéről. Fegyveres terrortámadás történt Izraelben. A lövöldözésben egy ember életét vesztette és 5 megsebesültek. A merénylő 4 különböző helyszínen lövöldözött, agyonlőtt egy 35 éves embert a Ciszjordániát az 1967 előtti Izraeltől elválasztó vonal mentén. 2 férfit súlyos, 3 másik embert pedig közepesen súlyos állapotban vittek kórházba. Az elkövetőt végül agyonlőtték. Új vizsgálatot rendelt el az újdörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elveszítette. A tárcavezető utalt rá, hogy vizsgálják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. Atisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben ismét felszólította a kormányt, hogy utasítsa el az uniós migrációs paktumot. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek neveléséért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Már lehet jelentkezni a Mogyoródi Militári Tábor nyári turnusaira. A 10 és 18 év közötti fiatalok számára szervezett egyhetes tábor június 21-én indul, és katonai körülmények között kínál honvédelmi, rendészeti és sportprogramokat. A résztvevők katonák, rendőrök és pénzügyőrök vezetésével ismerkedhetnek meg a különböző hivatásokkal, emellett kutyás és kommandós bemutatókon is részt vehetnek. A maihoz hasonló napos idő várható holnap is kevés fátyol felhővel, ma délután az északkeleti tájakon, holnap néhol elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. Éjszaka 11 és 17, holnap napközben 27 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. A pontos idő 14 óra 4 perc.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket vasárnap délutáni kívánságműsorunkban. Ugye van kedvük is, idejük is velünk tölteni a következő három órát. A szerkesztő Nemesneki, a hangmérnök Gorzsás Gábor. Köszöntjük a Róberteket névnapjukon, és azokat, akik június 7-én születtek. A rögzítünk most is be van kapcsolva, a telefonszámunk 061-759-6071. Üzenjenek nekünk. Nagyverényben Fazekas Anitának névnapja és 60. születésnapja alkalmából nagyon sok szeretettel kívánnak hosszú, boldog életet lányai, vejei, öt unokája és anyukája. Korda György énekel, Reptér.

Pintérné Marika Komáromból kérte a következő nótát, Hajnal Nikolettet ifjabb Berki Béla zenekara kíséri, Rózsabokor a domboldalon.

Szalontainé Éva édesapjának küldi a következő dalt Gyulára, Bétót Magdát Lendvai Csócsi Jenő zenekara kíséri. Nagy a feje, búsuljon a ló.

Zombori Ferencnek, unokája Bettina küldi sok szeretettel a következő nótát Máté Szalkára, Palcsó Sándor énekel, A banda élén.

0: A következő üzenetet hallgassuk meg a rögzítőről.
1: Szeretettel köszöntöm Önöket. Szeretném, hogyha lejátszanák nekem, amikor majd nem leszek már című dalt László Imrétől. Köszönöm szépen, Irénke.
0: Köszönöm a hívását. László Imrét Veres Lajos zenekara kíséri.

Ott mondd el, hogy megbántad már, hogy néked is fáj az a nagy vétke.

Marosné Irénke Gyöngyösről kérte a következő nótát, Mindszenty Istvánt Kis Lajos zenekara kíséri, három dinnye van egy száron.

Virág Róbertnek Huga küldi névnapja alkalmából egyik kedvenc dalát Debrecenbe, és nagyon sok szeretettel köszönti. Peller Károly énekel, oly jól csúszik ez a banánhéj.

Rácz Lajosné Kabán férjére emlékezik a következő nótával. Kolostyák Gyulát Balázs Tamás zenekara kíséri, Künn a pusztán szántok vetek.

0: Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén születésének 80. évfordulója alkalmából Halmos Béla Széchenyi díjas népzenészre, népzenekutatóra emlékezünk. Most a lányát, Halmos Katát halljuk.
1: A családból édesanyámat és a nővéremet beleértve, én kaptam a legtöbbet apából. Már gyerekkoromban, és aztán felnőtt koromban, amikor muzsikáltunk is együtt egy kis ideig, meg utána is, hogy én viszem tovább az ő szakmai részét a magam módján, három gyerekes anyaként, nőként. Amikor meghalt, már a vérasztáson tisztelektünk apa emléke előtt a Hagyományok Házában, a moldvai népzenét játszó Fakutya együttessel, ahol 2001 óta muzsikálok a fiúkkal, már ott elkezdődött ez a teljesen természetes folyamat, hogy tisztelgek édesapám, illetve az ő emléke előtt. Az az igazság, hogy a vonós népzene az számomra teljesen természetes volt, ez a hatalmas népzenei kincs, amiben én beleszülethettem, ez számomra teljesen természetes volt, ezért mentem és nem haragból, teljesen más szakirányba. Nekem két testnevelés szakos diplomám van, és egy TFS, ugye, testnevelési egyetemről. Nagyon szeretek játszani. Ez azért fontos, mert az összes magyar népzenei tájegység közül én a moldvaiba találtam meg a legtöbb játékot, a legtöbb játszási lehetőséget. Egy mezőségiben, egy széki négyesben nem lehet úgy játszani, ahogy én szeretek, és ez is kapcsolódhat édesapámhoz, mert apa is nagyon szeretett játszani, nagyon szeretett nevetni, bohóckodni, és azt kevesen tudják, hogy a moldvai táncoknak, a moldvai népzenének ugyanúgy megvan a mélysége, mint ami esetleg rögtön kihallatszik egy palackaiból, vagy egy székiből, vagy egy somogyiból. Egy kicsit jobban kell ismerni a táncokat és a dalokat ahhoz, hogy a moldvai megnyissa magát, és azt hiszem, hogy ezért ebben már hála jó Istennek és a szegedi kurzusnak, Fábri Gézával és Fábri Ivánovics Tündével ebbe egy picit már jobban belelátok.
0: Halmos Béla előadásában hangzik el a következő dal, házunk előtt kettőt fordult a kocsi.

Palotásné Krisztina kérte a következő nótát Kecskemétről. Radnai Györgyöt Járóka Sándor zenekara kíséri. Szabad, szabad, szabad.

0: szabad, szabad, szabad, minden színnek szabad szeretni.
1: Kormosné Incike Bonyhádon szeretne meghallgatni egy nótát Somogyi Erikától. Kísér Varga Jenő zenekara, Van nekem szeretőm egy nehány.

Csaplárné Zsuzsikának két barátnője kíván boldog születésnapot Békés Csabán. Nádas György énekel, kísér Lakatos Miklós zenekara, jó lenne 120 évig élni.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Egy dalt szeretnék kérni, mégpedig azt, hogy két kis arany karikának csodás a varázsa. Vig Bernadett és kis Viktor házasság kötésük alkalmából, Kocsis mama és papa. Sok boldogságot, szeretetet kívánunk egy életen át. Köszönöm!
2: Mi is csatlakozunk, a legjobbakat kívánjuk a házasoknak. Kósévát Sánta Ferenc zenekara kíséri, két kis aranykarikának csodás a varázsa.

Fehér Lászlónénak nagyon boldog 70. születésnapot kíván édesanyja. Rigó Mónikát és Rigó Jancsit halljuk, kísér Hankó József zenekara, Aranyeső.

Önök a Dankó Rádió kívánságműsorát hallják. Csaplárné Izabella Balatonboglárról kérte egyik kedvenc slágerét. Az Ergo együttest halljuk, Rég várok valakire.

Berettyóújfaluból Andalics Gáborné férjével együtt kérte a következő kedvenc nótájukat. Kovács Apollóniát Magyar Imre zenekara kíséri, Paprika Show.

0: talán.
1: Máté Szalkán Borús Tiborné szeretné meghallgatni a következő dalt. Lovas Lajost Bura Kovács Andor zenekara kíséri, Nem kérdem én tőled.

0: Cellár Istvánnak Lányai és Veje küldi kedvenc nótáját sok szeretettel Duna Bogdányba, Karcagi Nagy Zoltánt ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, az a rendes iparos.
1: Azt mondta a nagyapám, pedig hát a nagyapám 116 éves. Az a rendes iparos.

0: nagyanyám, pedig hátom nagyanyám, 116 éves.
1: Nagyszerű dalokkal várom Önöket műsorunk következő órájában is. Volt egyszer egy hadnagyocska, te rongyos élet, és repülj, repülj, hétpettyes Katica Bogárka. A hírekig a Magyar Rádió népi zenekara játszik.

0: Műsorajánló.
1: Országos premier. Titkok tengere. Új sorozat. Június 20-ától minden nap dupla részekkel. 16 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Súlyos ukrán drón támadás érte Szentpétervárt és környékét. A leningrádi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közölte, az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszul az orosz csapásokra. Közben orosz drón csapódott egy kiégett nukleáris fűtőelemeket tároló létesítmény épületébe a használaton kívül álló csernobili atomerőmű közelében. A támadás idején üres volt az építmény. Ukrán közlés szerint a sugárzási szint stabil és a biztonságos határértéken belüli. Ismét előrehozott parlamenti választást tartanak Koszovóban, azután, hogy a parlamentnek nem sikerült határidőn belül új köztársasági elnököt választania. Amint egy 2 millió választópolgár a 120 fős törvényhozás összetételéről dönt. A legutóbbi, tavaly decemberi előrehozott választást a kormányzó baloldali nacionalista önrendelkezés nyerte meg, és a mostani közvéleménykutatások szerint ismét ez a legesélyesebb párt. Az urnákat este 7 órakor zárják, az első eredmények holnapra várhatók. Fegyveres terrortámadás történt Izraelben. A lövöldözésben egy ember életét vesztette, és 5 megsebesültek. A merénylő 4 különböző helyszínen lövöldözött, agyonlőtt egy 35 éves embert, a Cisjordániát az 1967 előtti Izraeltől elválasztó vonal mentén. 2 férfit súlyos, 3 másik embert pedig közepesen súlyos állapotban vittek kórházba. Az elkövetőt végül agyonlőtték. A hit megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leó pápa Madridban. A katolikus egyházfő 1 millió hívő előtt bemutatott úrnapi misén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. 14. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a hívőknek ki kell lépniük az önzésből és a közönyből, és nyitottnak kell lenniük a változásra. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben ismét felszólította a kormányt, hogy utasítsa el az uniós migrációs paktumot. Már lehet jelentkezni a Mogyoródi Militeri Tábor nyári turnusaira. A 10 és 18 év közötti fiatalok számára szervezett egyhetes tábor június 21-én indul, és katonai körülmények között kínál honvédelmi, rendészeti és sportprogramokat. A résztvevők katonák, rendőrök és pénzügyőrök vezetésével ismerkedhetnek meg a különböző hivatásokkal, emellett kutyás és kommandós bemutatókon is részt vehetnek. Több mint 10 000 neveztek a 31. Aldi női futógálára a Városligetben. A résztvevők 7 táv közül választhattak, és nevezhettek akár váltó, családi futásra vagy gyaloglásra is. Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője elmondta, hogy több mint 700 településről érkeztek a résztvevők, és hogy sokan voltak közöttük 60 év felettiek. A maihoz hasonló napos idő várható holnap is kevés fátyol felhővel, ma délután az északkeleti tájakon, holnap néhol elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. Éjszaka 11-17, holnap napközben 27-31 fok várható. 15 óra, 4 perc.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánságműsort. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu, várjuk üzeneteiket. Unokáinak és dédunokájának szeretettel küldi a dalt Kunhegyesről Eszter mama. Szigeti Fercsit Báder Ernő zenekara kíséri. Hortobágyon lakom én.
4: Hortobágyon lakom.

Ica néni szeretné meghallgatni a következő nótát, és a Dankó családtagjainak is szeretettel küldi. Jákó Verát Boros Lajos zenekara kíséri, Zöld erdőben kék ibolya virágzik.

Tomovics Tiborné kérte a következő nótát, melyet párjával együtt hallgat Hajdúszoboszlón. Gáspár Annit és Kapi Gábort Nyári László zenekara kíséri. Most kezdődik a tánc.

0: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Barnabás vagyok, és a Volt egyszer egy hadnagyka című dalt szeretném kérni. Nem tudom, ki az előadó, sokszor hallottam már, és pont azért is kérem, mert szeretném tudni, ki az előadó. Köszönöm szépen.
2: Már is mondom, a soproni tűzoltóknak ugyanezt a dalt szeretettel küldi Horvátné. Lente Lajos énekel, a Hortobágy trió közreműködik, Volt egyszer egy hadnagyocska.

Szekeresné Borbála Mosonmagyaróvárról kérte a következő nótát. Nyári Zoltánt Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri, hely, aki a csókot sose kóstolta.

bizony sohasem volt jó dolga. És akinek szeretője nem volt még, annak ez a huncut élet nem volt szép. Engem a szerelem megnyugtat, földi mennyországba eljuttat, de aki a csókot meg se kósolja, annak bizony sohasem lesz jó dolga. Engem a szerelem megnyugtat, földi mennyországba eljuttat, de aki a csókot meg se kósolja, annak bizony soha se lesz jó dolga. Hely, aki a nótát sose kedvelte, annak bizony soha se volt jó kedve. És akinek nótát sose húztak még, annak ez a huncut élete.

nem tudom, ha elhagyja a rózsája. Engem a jót megnyugtat, földi Magyarországig eljuttat, de akinek sohasem volt nótája, nem tudom, ha elhagyja a rózsája. Hely, aki a jó borcsot se kóstolta, annak bizony sohasem volt jó.

Hartati Vadarné férjével együtt kérte a következő dalt Keszthelyről. Budai Beatrixet Lakatos Miklós zenekara kíséri, mit susog a fehér akác?

Kedves hallgatóink, ebben az órában is megemlékezünk a 80 éve született Halmos Béla népzenekutatóról. Sebő Ferenccel együtt adják elő a következő magyar népdalt, Imhol kerekedik.

Önök a Dankó Rádió kívánságműsorát hallják. Gémesené Terike Szabadbattyánban várja a következő nótát. Kutasi Katalint Lakatos György zenekara kíséri, Repül a szán.

Fiát Terdik Róbertet szeretettel köszönti névnapján édesanyja Pákozdról, Oswald Marika és Csere László énekel a Csárdás királynőből, Te rongyos élet!

egyik kedves rokonomnak, özvegy Bokor Lajosné, Jantek Piroskának takta Harkányban, ma van a születésnapja, drága Piri nénye, ez alkalomból soha el nem múló szeretettel, tisztelettel köszöntöm, fogadjon tőlem szeretettel egy nagyon szép nótát, jó egészséget kívánok sok szeretettel, Monori Erdőről, Berta Pisti, Egri József énekel, odafenn a jó Istennek.

Velencéről Szemenyei Tiborné kérte a következő nótát. Mersei Miklóst Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri. Nyisd ki, babám, az ajtót!

sejtnek. Kocsi Róbertnek Nyíregyházán keresztanyja kíván boldog névnapot, jó egészséget, és küld egy vidám nótát. Besenyei Ferencet Boros Lajos zenekara kíséri, Badacsonyi Kéknyelőt.

a csonyi kék nyelőt, finom, drága, jó ledőt, itt a meste. Kilenc rajkó hegedült, egy kis lány megfelehült az övembe. A húr pattant, a csók csattant, a kék nyelű jó kedvünket letészte. Három éjjel, három nap, nékem meg a páromnak megérte. A húr pattant, a csók csattant, a kék nyelű jó kedvünket letészte. Három éjjel, három nap, nékem meg a páromnak megérte. Megittunk mi minden bort, ami padacsonyba volt a pincébe. Nem öntöttük kupába, se porcelán pohárba, se micébe. Csapról ittuk a jó nedű, az italtól meg

0: az italtól megszomjaztunk csodára. Három hétig oltottuk, egymást addig csókoltunk utána.
1: Ágostonné Karola Budapesten szeretné hallani egyik kedvenc dalát Homonyik Sándortól. Álmodj királylány!

Csiszárné Ildikó édesapjának küldi a következő nótát Csongrádra. Kis Károlyt Lakatos Antal zenekara kíséri, felszállott a vadgalamba nyárfa tetejére.

aki reggel délve este a csókomat várja. Új szerető ki nem csalhat sosem kacsint másra, aki reggel délve este a csókomat.

0: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Martha Andrásnak küldeném ezt a repülj-repülj Katica Bogárká, Csorba István vagyok.
2: Köszönöm a hívását. Koltai László énekel kísér Nyári László zenekara. Repülj-repülj, hétpettyes Katica Bogárká.

Szakál Tivadar, sátoraljói hallgatónk, szomszédasszonyának küldi a következő nótát. Busai Antalt Jónás Mátyás zenekara kíséri. Szomszédunkban van egy asszony.

0: Esik, nem búsulok, én sokáig csukájla.
1: Pakosné Gyöngyike pápáról kérte a következő dalt. Kalocsai Zsuzsát Németh Csicsó József zenekara kíséri. Ezért a legényért nem adnék egy almát.

Szívküldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánságműsorát hallják ma is 5 óráig, mint a hét minden napján. Erdei Nét Tímea kérte a következő dalt Bia Torbágyról, Márkus László énekel, ez kíséri mindig az utunk.

A szerelemben hittünk akkor régen, és volt is néhány ritka szép napunk, s most ezt kíséri mindig az utunk, most ezt kíséri

az amuletben féltve őrzött tincsek, mit ujjaink köz simogatható. Most ez kíséri mindig az utó, most ez kíséri.

hogy angyal, mert puszedlit adott nekünk, s a tűzgömb szállt az augusztusi égen, úgy bámultuk, hogy elállt a szavunk, a szerelemben hittünk akkor régen, és volt is néhány ritka szép napunk, s most ezt kíséri mindig az utunk, most ezt kíséri mindig

0: ágy, ami úgy fűtötte a testünk, hogy úgy éreztük, szárnyakat kapunk. A függöny, minek résén titkot lestünk, hogy azt hihessük, gazdagok vagyunk. Most ezt kíséri mindig az utunk, a múltunk, s amit hozzá hazudunk.
1: Árendásné Mancika édesapjának küld egy jó nótát Bihar keresztesre, Farkas Zsoltot a száztagú cigányzenekar kamarazenekara kíséri, Szőke kislány csit-csit-csit.

Palucskainé Szilvia szeretné meghallgatni a következő nótát Kisvárdán. Kalinánikőt Tordai Zoltán zenekara kíséri. Mit tudsz te a szerelemről?

További nagyszerű dalok várnak Önökre műsorunk következő órájában. Jaj, de szép kék szeme van magának, mennyi álmot sző a csend, azért vannak a jó barátok. A hírekig Puka Károly zene.

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Súlyos ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és környékét. A leningrádi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közölte, az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszul az orosz csapásokra. Közben orosz drón csapódott egy kiégett nukleáris fűtőelemeket tároló létesítmény épületébe a használaton kívül álló csernobili atomerőmű közelében. A támadás idején üres volt az építmény. Ukrán közlés szerint a sugárzási szint stabil és a biztonságos határértékeken belüli. Az orosz hadsereg csapást mért több más célpontra is, ezekben a helyi hatóságok szerint 5 civil vesztette életét. Újabb iráni drónokat lőtt le az amerikai hadsereg a Hormuzi szoros térségében. Amerikai közlés szerint a két pilóta nélküli eszköz veszélyt jelentett a nemzetközi tengeri forgalomra. Az amerikai középső parancsnokság hangsúlyozta, hogy továbbra is készen áll az iráni támadások elhárítására. Néhány nappal korábban már 4 iráni drónt semmisítettek meg ugyanebben a térségben, majd iráni radarállomásokat is támadtak. Fegyveres terrortámadás történt Izraelben. A lövöldözésben egy ember életét vesztette, és 5 megsebesültek. A merénylő 4 különböző helyszínen lövöldözött, agyonlőtt egy 35 éves embert a Cisjordániát az 1967 előtti Izraeltől elválasztó vonal mentén. 2 férfit súlyos, 3 másik embert pedig közepesen súlyos állapotban vittek kórházba. Az elkövetőt végül agyonlőtték. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben ismét felszólította a kormányt, hogy utasítsa el az uniós migrációs paktumot. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek neveléséért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Több mint 10 000 neveztek a 31. Aldi női futógálára a fővárosi Városligetben. A résztvevők 7 táv közül választhattak, és nevezhettek akár váltó, családi futásra vagy gyaloglásra is. Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője elmondta, hogy több mint 700 településről érkeztek a résztvevők, és hogy sokan voltak közöttük 60 év felettiek. Járműhiba miatt a budapesti déli pályaudvar és Kelenföld között csak az egyik vágányon járhatnak a vonatok, közölte a MÁV Informa honlapján. Azt írták, emiatt a déliből induló és odaérkező vonatok közlekedésében késésekre lehet számítani. A késések csökkentése érdekében egyes elővárosi vonatok Kelenföldön fordulnak vissza. A maihoz hasonló napos idő várható holnap is, kevés fátyol felhővel, néhol elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. Többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 11 és 17, holnap napközben 27 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. 16 óra 4 perc.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Köszöntöm Önöket műsorunk 3. órájában. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu, vagy itt, vagy a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán üzenjenek nekünk. Sütőné Terike testvérének és sógornőjének küldi szeretettel a következő nótát, Máté Otéliát Boros Lajos zenekara kíséri. Ráérünk még korábban hazamenni.

Hollandiában élő Balogh Róbert fiúnak névnapi alkalmából szívünk összes szeretetével kívánunk nagyon boldog névnapot. Adja a Teremtő, hogy a napot még hosszú évtizedekig ünnepelhesse, szeretetben, boldogságban, üzenik szülei. Nyíregyházán Szokolai Zitának születésnapi alkalmából sok boldogságot, minden jót kíván családja körében, fia Levente, anya, apa, Emese és a Kocsis család. Máté Péter énekel, most élsz!

Angyal Tibor édesapjának és édesanyjának küld egy jó nótát Sáros Patakra, Bangó Margit előadásában a 100 tagú cigányzenekar kíséri Mulatok, mulatok.

akkor is, ha nem tetszik a világnak.

Megyeri Zoltán párját szeretné meglepni a következő nótával Békés Csabán. Hajdú Annát járóka Sándor zenekara kíséri, jaj de szép kék szeme van magának.

az Ekasné Julika ebesen szeretné meghallgatni egyik kedvenc nótáját, melyet Csuti Csaba énekel, kísérifja Berki Béla zenekara. Hallod, Zsuzsika?

Ajkáról Sófalvinét Erike kérte a következő dalt Sárdi János előadásában, Járóka Sándor zenekara kíséri, Hely édesanyám, eresszen el a bálba!

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Irénke vagyok Budapestről, és szeretném kérni egyik nagy kedvencem, Tarnai Kis László művész úrtól egy szép dalt, a címe Mennyi-mennyi álmot sző a csend. Nagyon szépen köszönöm, kívánok szép napot mindenkinek, viszont hallásra.
2: Irénke, köszönöm a hívását, mi is a legjobbakat kívánjuk önnek. Tarnai Kis László énekel, kísér Nyári László zenekara. Mennyi álmot sző a csend?

Kobza Tiborné Visegrádon szeretné meghallgatni a következő nótát. Kollár Katalint Sárközi Béla zenekara kíséri. Édesanyám, nem tudok elaludni.

0: is veszem a házáé, Julcsa, sose leszem a magáé. Még a nyáron el is veszem a házáé, Julcsa, sose leszem a magáé.
1: Kedves hallgatóink, ebben az órában is megemlékezünk Halmos Béla népzenekutatóról, 80 évvel ezelőtt született. A következő dal előadói Sebő Ferenc és Halmos Béla, Sejhaj folyóba.

0: csuda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió. A magyar zene rádiója.
3: Zsedényiné Szilviának és férjének a barátok küldik sok-sok szeretettel a következő dalt Kiskunlac házára. Szulák Andreát Lakatos Miklós zenekara kíséri, ez egy szilveszteri gálaesten készült felvétel. Azért vannak a jó barátok.

Fülöp Sándorné férjével együtt szeretné meghallgatni kedvenc nótájukat 60-ban. Rezsnák Miklóst, Sárközi Béla zenekara kíséri, Liba Máj, Kacsa Máj.

liba máj, kacsa máj, liba máj, kacsa máj, de jó volna belőle egy darab már. Liba máj, kacsa máj, liba máj, kacsa máj, de jó volna belőle egy darab már. Leszedik az ibolyát a szagáért, elveszik a csúnyányt a jussáért. Liba máj, kacsa máj, liba máj, kacsa máj, de jó volna belőle egy darab már. Leszedik az ibolyát a szagáért, elveszik a csúnyányt a jussáért. Liba máj, kacsa máj, liba máj, kacsa máj, de jó volna belőle egy darab már.

0: elveszik a csúnya lányt a jussáért. Liba máj, kacsa máj, liba máj, kacsa máj, de jó volna belőle egy darab már. Leszedik az ibolyát a szagáért, elveszik a csúnya lányt a jussáért. Liba máj, kacsa máj, liba máj, kacsa máj, de jó volna belőle egy darab már.
1: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jó napot kívánok, én Gulyás Balázsné vagyok, Kunszán Miklósról. Szeretném kérni bátyám születésnapja alkalmából, igaz, hogy már nem él szegény, egy nótát kérni Gyulai Erzsébettől a saját nevembe, a testvérjeim nevébe, Juli, Eszti és Rozi, és a felesége és családja nevébe. Fájó szívvel gondolunk rá. Köszönöm szépen, viszontlátásra.
3: Köszönöm, hogy telefonált. Mikó Róbertre névnapja alkalmából szeretettel emlékezik családja. Kollégánkra mi is szeretettel emlékezünk. Gyulai Erzsébetet Vöröskálmán zenekara kíséri. Keresek egy régi utcát.

Stefán Istvánné Veszprémben szeretné meghallgatni a következő dalt. Sasvári Anna Máriát a Magyar Rádió vonós tánczenekara kíséri, ha a párnám beszélni tudna.

Önök a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják 2-től 5-ig. Párjának, Czakó Róbertnek szeretettel küldi névnapi alkalmából a következő nótát Erzsike. Karcagi Jánost Németh Csicsó József zenekara kíséri. Tagadom, tagadom.

0: ennyi, igaz az egészről. De szerelmetes nóta szóval csaltam le az égről. Azok volt a csillagfényes mosoly a szemébe, de én nem búsulok, csak egy kicsit belehalok, ennyi, igaz az egészből.
1: Látrányban Pap Róbertnek, Siófokon Tatár Róbertnek névnapjuk alkalmából minden jót kíván Reihert Endre. Bokor János énekel, kísér Lakatos Miklós zenekara, a Véncigány.

Kis patak szélén párjával csöndesen élt egy cigány. Vén öreg ember, nótája nem kell, senkinek sem kell.

Csönd lett egy percig, így szól az egyik. Jó uraim, ma mulatunk, ugye? Nyissanak ajtót, ezt a vén rajkót. Látni szeretném, repülni tud-e?

beszól az anyó. Urak, jó mulatást! Nem muzsikál sohasem.

karcagról Kóczi Anné Marika kérte a következő nótát, melyet férjének küld, Bohács Istvánt Baranyai István zenekara kíséri, Lenna déli bábos Hortobágyon.

0: a teteje, teteje.
1: Nagy Kanizsáról Témár név Vali kérte a következő dalt. Sonyavszky Szilvia és Szilágyi Tibor énekel, kísér a Stúdió 11. 7x7 az majdnem 50.

Kedves hallgatóink, kívánság műsorunk hangzott el. A hírek után Popovics László műsora kezdődik új nyári rovatával, amelyben egy nótáról három hallgató mondja el emlékeit, élményeit. Érdekes lesz, hallgassák meg. A kívánság műsort Nemesneki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gál Zoltán vagyok. További kellemes vasárnapot kívánok önöknek. Salasovics Norbert zenekara játszik. Várom önöket holnap is, 2-kor. Viszont hallásra!

0: Műsorajánló.
1: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Madarat tolláról, embert.
3: Kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. 5 civil halálos áldozata van a szombat éjjeli és ma délelőtti orosz támadásoknak Ukrajnában. Egy siklóbomba 3 embert ölt meg, további 3-at megsebesített egy Zaporizsja megyei faluban lévő busz megállóban. Ugyanitt éjjel egy buszsofőr is életét vesztette. Halálos áldozatot követeltek az éjszakai orosz légicsapások Dnipropetrovskban is. Ezen kívül orosz drón csapódott a csernobili atomerőmű közelében lévő kiégett nukleáris fűtőelemek tárolására kialakított, de jelenleg üres létesítménybe. A keletkezett tüzet eloltották, személyi sérülésről nem érkezett jelentés. 6 hónapra szóló, több mint félmilliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a 500 000-et. A hit megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leó pápa Madridban. A katolikus egyházfő az 1 millió hívő előtt bemutatott úrnapi misén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. 14. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a hívőknek ki kell lépniük az önzésből és a közönyből, és nyitottnak kell lenniük a változásra. A pápa egyhetes spanyolországi látogatásának egyik legfontosabb eseménye volt a madridi szabadtérimise és az azt követő úrnapi körmenet. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek neveléséért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. 150 szórványban élő fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba, mondta a szövetség stratégiai igazgatója. Petrovei László hozzátette, Agárdon, Máiban és Orfűn az 5 napos ottalvós táborokban vitorlásklubok képviselői és oktatói segítik az úszni tudó gyerekeket, akik sportprogramokon és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek. 2 hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfréd úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 000 forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Egy hír az úton lévőknek, az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Polgárdi előtt súlyos baleset történt. A 80-as kilométernél csak a belső sáv, illetve a csomóponti le- és felhajtóág járható, már több mint 8 kilométeren keresztül torlódik vissza a forgalom, aki teheti, ha 90-es kilométernél letérve a 7-es főúton kerülhet. Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt, hajnalban 11-17 fok, napközben 27-32 fok valószínű. A hét közepéig melegszik az idő, majd hideg front érkezik. A pontos idő 17 óra 4 perc.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: Jó napot kívánok mindannyiuknak a Dankó Rádióban a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Új rovattal jelentkeztünk, egy nóta, három élet címmel. Az elmúlt évek beszélgetései során megfigyeltem, hogy ugyanaz a magyar nóta minden ember szívében más-más emléket őriz. Egy dal mögött sokszor egy egész élet bujik meg. Ezen a nyáron minden nap egyetlen nóta kerül a középpontba, és három hallgató meséli el saját történetét ugyanarról a dallamról.
1: A szegény kereszt anyámnak volt a nótája. Elbúcsúztattuk, akkor ez játszották neki.
0: Anikó meséli el a mai magyar nótánkkal kapcsolatos emlékeit, de itt lesz velünk József is.
2: Igazából ugye az ember nem tudja, hogy hová jut és merre ennek a nagyvilágnak, és ez ebből adódóan áll közel a szívemhez ez a szép nóta.
0: István történetét is meghallgatjuk a kiválasztott magyar nótával kapcsolatban.
3: Szerettem a lányokat. Egy vasárnap meg volt egy gyönyörű szép panónián, P10-esen, elmentünk a bálba. Kelebiára, baraszállásra, ülésre, rúzsára, ötömösre, de nem volt jó. Egy este elmentünk, mert hárman, négyen is voltunk barátok, mindenkinek ilyen, ezek úgy mondták valamikor, hogy ilyen kisbirtokosok voltunk, mint a szülők.
0: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatónk történeteit? A dallam, amely generációk emlékeit őrzi. Piros rózsák beszélgetnek. Anikó, József és István beszél majd arról, hogy ez a dal milyen emlékeket idéz meg bennük. Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Egy nóta, három élet.

A jókat sokat estetizni, ti oly jól tudjátok. Örül vagy várat én, ide jön az ember mindig hozzátok. A jókat sokat estetizni, ti oly jól tudjátok. Prímás, mit

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. A vendégünk Anikó, az ő kedvencei között jön a Piros rózsák beszélgetnek című felvétel. No, Anikó, ez a dal mire emlékezteti?
1: A szegény kereszt anyámnak volt a nótája, a Piros rózsák beszélgetnek. Annak volt a nótája, és gyönyörű, nagyon szép nóta az is.
0: Mikor hallotta? Igen. Gyermekként hallotta tőle először?
1: Igen, gyermekként, igen, és akkor utána pedig, amikor ugye elbúcsúztattuk, akkor ez játszották neki.
0: Tehát a temetésen is ez szólt.
1: Igen.
0: Mert hogy ennyire deklaráltan az ő kedvence volt a dal, tehát az egész család,
1: igen,
0: tudta?
1: De természetesen. És azért is volt a búcsúztatásán ez a szép nóta eljátszva.
0: És a keresztanyja vala beszélt arról, hogy miért pont ez a felvétel volt ilyen nagy-nagy kedvence? Hát, ikonikus.
1: Amira nem tárulkozott ő ki, úgyhogy sajnos nem tudom, csak ennyit tudok, hogy miért ez lett a kedvenc nótája, azt nem tudom, csak annyit tudok. Hogy
0: mit jelentett önnek egyébként a keresztanyja? Szerette nagyon?
1: Nagyon-nagyon sokat segített rajtunk, anyukám húga volt. Imádták egymást. Együtt is, amikor én megszülettem, nagyon érdekes kis történet, Zuglóba laktak albérletbe. Én amerikai úti születtem, az Uzsoki, nem, az Uzsoki kórházba, bocsánat.
0: Igen.
1: Ott születtem, és hát nincs messze, ugye, az amerikai úttól. És anyukám még együtt fiataloskodtak, amikor följöttek a 40-es évekbe, háború után Budapestre, és albérletben is együtt laktak. És én ott születtem meg, voltak éppen albérleti leányzó vagyok, úgyhogy imádtam a keresztanyámat, ő is nagyon szeretett engemet, anyukámat is, nagyon jó testvérek voltak ilyen. Úgyhogy igen. Én más nem tudok mondani, szomorú dolog, de a legnagyobb tisztelettel emlékezek vissza rá, nagyon szerettem a keresztanyámat.
0: Hogy hívták, hogyha egy keresztnevet mond nekünk?
1: Mária.
0: Mária. Akkor emlékezzünk rá, jó? Máriára.
1: Nagyon kedves, köszönjük szépen.
0: Itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban, tehát Anikó kedvencei között jön, a Piros rózsák beszélgetnek. Piros rózsák?

három élet. Piros rózsák beszélgetnek. Hamarosan a műsor vége felé teljes egészében meghallgatjuk majd ezt a magyar nótát, de addig még jön József és István, akik elmesélik, hogy amikor ezeket a dallamokat hallgatják, milyen emlékek idéződnek meg bennük. Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsor. Egy nóta, három élet.

csak én gyalog is a babám a holt. Hogyha szeret igazán, így is úgy is csak oda hív magához. Az én kedves kis babám, a súgta a minap is a fülemben, hogy ő

0: büszke vagyok az én kicsi babámra. Veszek neki ragyogó kaláriszt a vatyolatos nyakáron. Kalapált is a szívem. Büszke vagyok az én kicsi babámra. Veszek neki ragyogó kaláriszt a vatyolatos nyakáron.
1: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Itt is van már a Piros Rózsák Beszélgetnek című felvétel. No, erről mit kell tudnunk, József? Miért olyan nagy kedvenc?
2: Hát, ugye az én életem egy komoly csavart vett, és igen, hibáztam az életemet, tehát elváltam 24 év után, és igazából ugye az ember nem tudja, hogy hová jut és merre ennek a nagy világnak, és ez ebből adódóan áll közel a szívemhez ez a szép nóta.
1: Próbálom megfejteni, hogy mire gondol. Tehát gyakorlatilag egy kicsit ilyen sódródik az élettel, hogy merre viszi?
2: Nem, hál' Istennek részben vagyok, tehát nem, csak ugye kicsit megjártam a világot.
1: Tehát völgyekben érzelmi hullámok jellemezték az életét? Mindannyiunknak teszem hozzá? Tehát...
2: Igen, volt egy időszak, amikor ez, de most hál' Istennek már részben, részben vagyok.
1: Hát ez mindenkinél így van szerintem, csak tehát sokan ezt nem ismerik be, vagy nem mutatják ki, vagy nem beszélnek róla, de egyikünk sem olyan.
2: Én azt gondolom, hogy ha mellé beszélnék, vagy letagadnám, vagy eltitkolnám, az sokkal rosszabb lenne, mint hogy őszintén beszél az ember a hibáiról. Tehát ez...
1: Igen, de ez kell egy kor, nem? Amikor az ember már ezt meg tudja tenni mindenféle...
2: Igen. Hát aztán ugye sokan mondják, hogy bár néha viccesen a ismerősén barátok, ó, hát szerencsés vagy te, mert hát szerencse malac vagy, január 1-én születtél. Hát azt mondhatom, hogy ugye mindenki a maga szerencséjének a kovácsa. Tehát azért magától, ahova eljutunk, vagy amit elérünk, azért tenni kell.
1: De látja, hogy mások viszont úgy látják, hogy abszolút szerencsés.

0: dalt, jó? Mert ez is
1: hát, az meg
0: hozzátartozik meg ehhez a körhöz. Piros Rózsák beszélgetnek, jön már is, itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban.

Friss zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták. Népzenék.

0: ezüstös levelem, ezt a barnát magamnak nevelem, hajt is a szóra, a jóra szívesen, holt a viglan, a gonyát viselem.
1: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsor szól. Piros rózsák beszélgetnek. Na erről mi jut eszébe, István?
2: A piros rózsák az, mikor tudja, hogy fiatal voltam, és nagyon ilyen lánycsábász, hát úgy gondolom, hát most ezt úgy mondjam másképp. Szerettem a lányokat. Azt egy vasárnap meg volt egy gyönyörű szép panónián, P10-esen, elmentünk a bálba. Kelebiára, bazaszállásra, ülésre, rúzsára, ötömösre, de nekünk nem volt jó. Egy este elmentünk, mert 3-4-an is voltunk barátok, mindenkinek ilyen, ezek úgy mondták valamikor, hogy egy kis birtokosok voltunk, mint a szülők. Mert ugye akinek szülője ennyi volt, meg annyi, hát az hosszú volt nagyon. A szülőknek volt panóniájuk, meg hát motorjuk, másik meg kerékpár, meg gyalog mentek. Azt ugye én mindig azt énekültem, mikor mentem a bálban, meg minden motoron, piros rózsák beszélgetnek, nagyon szerettem. Azt mondja, hallgatták mindig, ezt volt, mikor megállítottak, képzeljük, a bújtsóknak állítottak. Azt mondták ott a idősebb nénik, hogy na István, addig innen el nem mész, addig még szépen el nem mondod, el nem énekelőd nekünk. Egymás után kétszer kellett neki énekelni.
1: Akkor megállt a motorral, és elkezdte énekelni ezt a dalt. Hallgassuk is meg, jó? Piros rózsák beszélgetnek. Ez jön tehát itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban István kedvencei között.

megszalonnál.

hét marék szalmát, hogy tegyem a csordó fejemet rá. De adjatok hát egy-két marék szalmát,

Ez volt már a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsor, benne pedig ezen a nyáron az Egy Nóta, Három Élet című rovat, amelyben ma Anikó, József és István mesélték el, hogy mit jelent számukra a Piros Rózsák Beszélgetnek című magyar nóta, milyen emlékeket idéz meg bennük. Holnap is lesz Egy Nóta, Három Élet, Emil, József és Éva mesélnek majd, hogy melyik dalról, melyik magyar nótáról, az derüljön ki majd holnap 17 órától itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották. Hamarosan Balog Marianna jön, és a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián. Popovics Lászlót hallották, találkozzunk holnap délután 5 órától, tehát ismét minden jót. Viszont hallásra!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink, ez itt a Variációk népzenére 148. adása.

A paraszti önéletrajzi írók életük történetét írták meg. Mindazt, ami velük, ismerőseikkel történt 6-7 évtized alatt, abban a korban, amiben éltek. A népéletkutatói sok évet töltenek el gyűjtőmunkával, számos embert faggatnak ki, hogy valamit felfedezzenek, bemutassanak. Kocsis Rózsinak mindez könnyen ment, mert ő csak saját életét írta le. Az idő múlása megszépíti a múltat, tartja a mondás. De a Remények és kétségek között című kötet nem szépítget semmi sem. A szerző szegény paraszt szülők gyermeke, nincs oka rá, hogy rózsaszínűre fesse a keserveket. Csupán a szép vigasztalást érti a megszépítésen a krónikaíró is.

Vasárnap délelőtt van, készülök a templomba. Aki betölti a 6 hetet, legelőbb a templomba kell menjen. Én is ott voltam a többi menyecske között. Olyan szívből tudtam imádkozni a fiamért, az egészségünkért. Énekelünk. Az orgona kísér, cseng a templom belé. A lelkem magasra száll, egy örök világot képzelek magam elé. Olyan jó érzés megint itt a nép között lenni. Az én falumban templomba járó emberek laknak. Újból benne vagyok a mindennapi életben.

Édesanyám, még ha nincsenek otthon, én kell enni adjak a malacnak, csirkéknek. Dél van. Magam alatt van az árnyékom. A lábammal rá tudok tapodni a fejem árnyékára. Van egy régi óránk, az uram öröksége, de az úgy jár, ahogy neki tetszik. A falusi embernek a nap az órája, de ez a nap, ha kétszer akkora lenne, akkor se volna elég. Én magam nem vagyok megelégedve a munkámmal, pedig estére hullok le a lábamról. Lehet, hogy igen sok időt töltök a fiammal, de hát olyan aranyos. Lehet vele nem törődni.

0: Kocsis Rózsi személyes gondolatait a Kalamajka együttes felvételeivel egészítettük ki. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló. A kamera szerette, a közönség imádta, mosolya megállította az időt, és menthetetlenül rabul ejtette a férfi szíveket. Hollywood álmodott egy csillagot, a világ pedig kapott egy legendát. Marilyn Monroe filmek születésének 100. évfordulója alkalmából minden szombaton 19 óra 40 perckor a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. 5 civil halálos áldozata van a szombat éjjeli és ma délelőtti orosz támadásoknak Ukrajnában. Egy siklóbomba 3 embert ölt meg, további 3-at megsebesített egy Zaporizsja megyei faluban lévő buszmegállóban. Ugyanitt éjjel egy buszsofőr is életét vesztette. Halálos áldozatot követeltek az éjszakai orosz légi csapások Dnipropetrovskban is. Ezen kívül orosz drón csapódott a csernobili atomerőmű közelében lévő kiégett nukleáris fűtőelemek tárolására kialakított létesítménybe. Az építmény jelenleg üres, nem sérült meg senki. Lövöldözés tört ki az Egyesült Államokban egy Ohio-i utcai fesztivál közelében. Legkevesebb 12-en megsebesültek, 2 ember állapota kritikus. Toledo város rendőrfőnök helyettese azt mondta, hogy egyelőre keresik az elkövetőt vagy elkövetőket. A rendőrtiszt szerint legalább 2 lőhettek, és nem kizárt, hogy egymásra tüzeltek. Az áldozatok 14 és 61 év közöttiek. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben ismét felszólította a kormányt, hogy utasítsa el az uniós migrációs paktumot. Szimpátia tüntetést tartanak Súlyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetői mellett a Budai Várban a köztársasági elnöki hivatal előtt. Magyar Péter miniszterelnök az április 12-i választás óta többször is lemondásra szólította fel az államfőt és számos állami intézmény vezetőjét is. A demonstráció szervezői hangsúlyozzák, hogy pártpolitikai hovatartozás nélkül közösen kiállnak a magyar jogállamiság és a politikai ciklusokon átívelő állami intézmény vezetői mandátumok mellett. Második világháborús szovjet bombát találtak a Veszprémhez tartozó Gyulafirátóton. Az 50 kg-os szerkezet csatornázás közben került elő kibiztosított gyújtószerkezettel. A katonai tűzszerészek a helyszínen kiszerelték és megsemmisítették a gyújtószerkezetet, a bombát pedig a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították. Egyedülálló szarmatakori település részletet tártak fel a Bács-Kiskunvár megyei Vaskút határában. A Tűr István Múzeum régészei egy építkezés előtti ásatás során lakóházak alapjait, egy kutat és több füstölőkemencét is feltártak. Az 500 négyzetméteres, kiemelt jelentőségű védett régészeti lelőhelyen használati kerámia tárgyakat is felleltek. Az iráni nyelvű lovasnomád szarmata népcsoport időszámításunk után a második században lakta be a mai Alföld területét. Földrengés sorozat rázta meg a görögországi Évia szigetét, a legerősebb rengés 5,2-es erősségű volt. A földmozgást Görögország középső részén, valamint a szigettől 100 kilométerre fekvő fővárosban, Athénban is érezni lehetett. A helyi hatóságok szerint a sziget egyes falvaiban lakóházak rongálódtak meg, de nem sérült meg senki. Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel. Néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. Hajnalban 11-17, napközben 27-32 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő, majd hideg front érkezik, záporokkal, zivatarokkal. A pontos idő 18 óra 4 perc.
1: Túl az óperencián. A Dankó Rádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel.
3: Túl az Operencián. A házigazda Egri József.

túl az Operencián című műsorunk nyitányaként Carmi Löcker, a Koldus Diák című operettjéből egy részletet hallottak. László Margit, Kalmár Magda, Sánta Jolán, Molnár András, Melis György, Kovács Pál, Póka Balázs és Szüle Tamás előadásában. Tartsanak velünk ma is! Ezen a hétvégén műsorunk sztárja Ilosfalvi Róbert, Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekes, tenorista, érdemes művész, az Operaház örökös tagja, mesterművésze és a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. De mielőtt felidéznénk művészi pályáját, hallgassuk meg Tolcsvai László és Müller Péter Sziámi Isten pénze című musicaljéből a Ha újra kezdhetném című dalt Dunai Tamás előadásában. Majd ezután Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből csendül fel a jól ismert dallam a Szép város Kolozsvár Kádár Zsuzsa és Jenei Gábor tolmácsolásában. Jó szórakozást kívánunk!

mindent, mit gyűjtöttem, széjjel szórnék. Egyetlen mámoros másodpercért, ha újra kezdhetném. Biztos

és szörnyen szabad. Világgá mennék, ha nem is szabad, útnak indulnék. Ha újra kezdhetnék,

az kéne még, néha dolgoznék, s fiamnak mesélgetnék, ha újra kezdhetném. Tudnám, miért szép az élet,

0: egyszer elkezdted.
1: Dankó Rádió.

0: túl az Óperencián, a Dankó Rádióban. Milosfalvi Róbert különleges egyéniség volt, aki nagy szerepeket is visszaadott, ha úgy érezte, hogy hangszálai túlzottan igénybe veszik. Nagyszerűen gazdálkodott hangjával, és ennek köszönhette egyre bővülő nemzetközi sikereit is. 1960 után már a Macbeth tenor hőse, és ekkor dolgozott először Lamberto Gardellivel. 1961-ben a Manon Lescaut premierje zajlott Gardelli vezényletével, és a De Gris szerepével annyira azonosulni tudott, hogy Berlinben, Kopenhágában, Londonban, Moszkvában, Rómában, San Franciscóban és még számos operaházban 3 évtizeden keresztül előadhatta. Magyarul, németül és olaszul is kitűnő szóejtéssel énekelt. Gyönyörű hőstenorját már az egész világ zeneértő szakemberei és közönsége ünnepelte. Nem követte elődeinek példáját, hanem újra alkotta a szereplők egyéniségét, és legtöbbször az intellektuális értékeiket emelte ki. Milosfalvi Róbert 1966-tól 15 éven át külföldön folytatta pályáját, mint a kölni operaház szabadúszó tagja. Emellett számos neves operaház és zenész színház sikeres vendégművészeként is fellépett. Most hallgassuk Milosfalvi Róbertet, aki az operettekről mesél.
1: Hát itthon elég sok fölvételen van operett vonalon, és az utóbbi elmúlt 10 évben elég sűrűn, majdnem minden héten szerepeltem operett részletekkel, annak ellenére, hogy operaénekes vagyok. Nagy közönsége van az operettnek is, és amint a Kálmán esten is most legutóbb hallottam, a jelenlévő közönség olyan kedvesen fogadott, és ez nagyon jól esett. Operettet is kell énekelni, és az sem olyan egyszerű feladat jól énekelni.
0: Milosfalvi Róbertet hallottuk. És most következzen Lehár Ferenc Cigány szerelem című operettjéből Józsi dala. Énekel Milosfalvi Róbert. Dankó Rádió.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Illosvavi Róbert 1968-ban első magyar énekesként léphetett fel a Carnegie Hall színpadán, ahol Kodály Zoltán Psalmus Hungaricus című művét magyarul adta elő a londoni filharmonikus zenekar közreműködésével, Kertész István vezényletével. Kezdetben a nyugatról jött művészt mellőzték, míg 1991-ben megtört a jég, és Wagner Tannhauser című operájában Walter szerepét ettől kezdve csak ő énekelte. Ekkor már 64 esztendős volt. A Walter

Túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. A heti válasz című lap 2014. április 24-ei számában Éme a tenor címmel jelent meg egy cikk, melyből most egy részletet idézek. Tenornak születni kell, nyilatkozta szerényen többször is a múlt század második felének egyik legnagyobb magyar énekese, Ilosfalvi Róbert. Arról csak közeli ismerősei, barátai tudtak, micsoda gonddal, odafigyeléssel ápolta vele születetten gyönyörű, fénylő hangját. Milyen hallatlan ambícióval készült egy-egy nagy szerepre, mennyire kritikus volt önmagával akkor is, ha a közönség tombolt. Az operabarátok idősebb nemzedéke még emlékszik alakításaira, a fiatalok azonban csak egy-egy felvételére kapják fel a fejüket. Micsoda drámai mélység, líraiság! Ilosfalvi Róbert a Hunyadi László címszerepével robbant be az Operaházba, és kiváló partnerek oldalán nagyszerű karmesterek irányításával énekelt ragyogóan Puccinit, Verdit, Bizet, Mussorgskit és Wagnert. Eddig tartott az idézet. Ilosfalvi Róbert 2009. január 6-án csatlakozott az Égi Társulathoz. Most hallgassuk meg Leo Fál Sztambur Rózsája című operettjéből Ahmed dalát. Énekel Ilosfalvi Róbert. Túl az Operencián.

kedves hallgatóink! Lehár Ferenc Cigány szerelem című operettjéből Szabó Miklós énekelte Józsi dalát. Ma ünnepli születésnapját Eperjesi Erika, színésznő, operaénekesnő, a Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett primadonna, a Miskolci Nemzeti Színház tagja. Országszerte és külföldön is több városban lép fel nagy sikerrel. A 2000-ben alapított Miskolci Opera Barátok Egyesületének alapító tagja. 2022-től a Miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnázium óraadó művésztanára. Boldog születésnapot kívánunk szeretettel! És most jöjjön Ejzeman Mihály és Zágon István slágere, Szerelemhez nem kell szépség. Énekel a születésnapos Eperjesi Erika, kísér Tordai Zoltán és zenekara. Jó rádiózást!

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne túl az Operencián című műsorunkat. A Budapesti Operettszínház 2025. november 21-én mutatta be ifjabb Juhán Strauss egyik legnépszerűbb művét, a Cigánybárót, Bozsik Ivett Kossuth díjas alkotó rendezésében és koreográfiájával. A történet a kincsek és kalandok világába repíti a közönséget, ahol szenvedély, romantika és váratlan fordulatok fonódnak össze, mindezt a cigányzene tüzes ritmusa, a csárdás lendülete és a keringő varázslatos dallamai kísérik. Az előadást ma, kedden és szerdán újra láthatja a Budapesti Operettszínház közönsége. Jó szórakozást kívánunk! Hangolódjunk most mi is erre a remek operetre, és hallgassuk meg az operetből Barinkai belépőjét. Énekel Ilosfalvi Róbert. Jó rádiózást!

kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat Huszka Jenő Szép Juhászné című operettjének nyitányával zárjuk. Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várom Önöket holnap is. A következő héten minden nap a 95 éves jubileumát ünneplő szegedi szabadtéri játékokról mesélünk Önöknek. Hamarosan híreket mondunk, majd érkezik a Családunk Nótái Erdélyi Klaudiával, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zenerádiója.
1: Jár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. 5 civil halálos áldozata van a szombat éjjeli és ma délelőtti orosz támadásoknak Ukrajnában. Egy siklóbomba 3 embert ölt meg, további 3-at megsebesített egy Zaporizsja megyei faluban lévő busz megállóban. Ugyanitt éjjel egy buszsofőr is életét vesztette. Halálos áldozatot követeltek az éjszakai orosz légicsapások Dnipropetrovskban is. Fegyveres terrortámadás történt Izraelben. A lövöldözésben egy ember életét vesztette, és 5 megsebesültek. A merénylő 4 különböző helyszínen lövöldözött, agyonlőtt egy 35 éves embert. 2 férfit súlyos, 3 másik embert pedig közepesen súlyos állapotban vittek kórházba. Az elkövetőt végül agyonlőtték. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben ismét felszólította a kormányt, hogy utasítsa el az uniós migrációs paktumot. Szimpátiatüntetést tartanak Sulyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetői mellett a Budai Várban a köztársasági elnöki hivatal előtt. Magyar Péter miniszterelnök a választás óta többször is lemondásra szólította fel az államfőt és számos állami intézmény vezetőjét is. A szervezők hangsúlyozzák, hogy pártpolitikai hovatartozás nélkül közösen kiállnak a magyar jogállamiság és a politikai ciklusokon átívelő állami intézményvezetői mandátumok mellett. Magyar Péter közleményében kínosnak nevezte, hogy a tüntetésen körülbelül 400 ember vett részt, szemben a rendszerváltást akaró milliókkal. A pedagógusokat köszöntötte Pedagógus Nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek neveléséért és oktatásáért dolgoznak. Lanert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Több mint 10 000 résztvevővel rendezték meg a 31. Aldi női futógálát a budapesti Városligetben. A szervezők szerint a nevezők közt kiemelkedő volt a fiatalok aránya, de sokan voltak a 60 év fölöttiek is. Volt családi futás, ahol a férfihoz hozzátartozók is rajthoz állhattak, emellett idén először tartottak egy esélyegyenlőségi futamot, amelyet fogyatékossággal élő és épp résztvevők együtt teljesítettek. A rendezvényen adományokat is gyűjtöttek a mozgásjavító óvoda új terápiás helyiségének létrehozására. Ma van az élelmiszerbiztonsági világnap. Az ünnep célja, hogy felhívja a figyelmet az élelmiszer eredetű megbetegedésekre, valamint a megelőzés kulcs szerepére. A Nébih a világnap alkalmából azt írta, az élelmiszerek okozta megbetegedések a legtöbb esetben egyszerű odafigyeléssel megelőzhetők. Az alapos kézmosás, a konyhai felületek és eszközök megfelelő tisztítása, vagy például a nyers és készételek elkülönítése olyan szabályok, amelyek a fogyasztók egészségét védik. Napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. Hajnalban 11 és 17, napközben 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. A pontos idő 19 óra 4 perc.
0: Családunk nótái. Most a Dankó Rádióban. A műsorvezető Erdély Klaudia.
3: Jó estét kívánok itt a Dankó Rádióban, ahol a szépből szóló dallamok otthonra lelnek, notás élményekkel, történetekkel, magyar muzsikával, 20 óráig a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Erdélyi Klaudia számít figyelmükre. Kedves hallgatóink, a családi nóták olyan kincsek, amelyek nemzedékről nemzedékre szállnak tovább. Amikor eléneklünk vagy meghallgatunk egy régi nótát, valójában őseink örökségét is életben tartjuk. Ez a hagyomány akkor maradhat velünk, ha szeretettel őrizzük, továbbadjuk gyermekeinknek, unokáinknak, és helyet adunk neki mindennapjainkban. Mai műsorunk nyitányában két olyan felvétel csendül fel, amely a magyar dallamvilág szépségét és érzelmi gazdagságát idézi meg. Elsőként a Dankó Rádió magyar nótadíjas előadója, 60 kis Gyöngyi énekli a Most még hideg van című andalgót, majd Farkas Rozika előadásában hallhatjuk a kedvelt csárdást, a Kiskertemben Tudod-e babám című dallamot, ifja Berki Béla és zenekarának kíséretével.

0: Önök a Dankó Rádiót hallgatják. Ebben az órában az örökölt családi dallamok, a generációról generációra továbbadott nóták nyomába eredünk, mert vannak énekek, amelyek nem csak a fülünkben, hanem a szívünkben is tovább élnek. Egy édesanya dúdolásában, egy édesapa kedvenc nótájában, egy családi összejövetel meghitt pillanataiban. A folytatásban kerecsendi hallgatónk Lepres Éva mesél nótás dalos világáról.
1: Tulajdonképpen mindannyian szerettük a magyar nótát, szüleim, nagyszüleim, mindenki szerette, de édesapámnak különösen szép hangja volt, és jó maga köré tudta gyűjteni az embereket. Tehát mi olyan lakodalomban is megvoltunk hívva falun, ahol nem volt rokonság vagy kapcsolat, pusztán azért, hogy édesapám hangulatot keltsen. Le is van neki írva itt, vagy 250-300 megsárgult papíron már, és csodálatos kézírással, amilyen nótákat tudott.
0: És ő jegyezte le ezeket, ő gyűjtötte ezeket a nótákat.
1: Igen, hogy el ne felejtse, hogyha valóban ment, akkor azt, hogy vitte magába, hogy folyamatosan tudjanak énekelni.
0: Egy közösségi ember volt a faluban, milyen településről beszélünk?
1: Tiszaörs, Szolnok megyében. Édesapám paraszt családba született, illetve paraszt család, csak a nagyszüleim egy nagybirtokosnál voltak cselédek. Öten voltak testvérek, és akkor a szülők azért arra törekedtek, hogy tudják tanítani a gyerekeket, illetve hát az úr segített is nekik. Úgyhogy édesapámat csendőrnek, jó kiállású, stram gyerek volt, és hát lovas csendőr lett. Van köztük egyetemi tanár, mérnök, egy kicsit kiemelve, hogy tanult csendőr lett. A család, az édesanyám szülei, nagyszülei gazdálkodtak, és amikor szegény még kikerült a frontra is a csendőrleszerelés után, kivitték őket, majd amikor onnan hazajött, akkor kapcsolódott be a gazdaságba, 45 őszén. Tehát így volt ők közösségi végsősorban, hogy úgy ismerték meg, mint csendőr, de jó ember, és visszakerült a falujába, nyár volt, lucerna kaszálás ideje. És nagymamám már sok állotta, hogy nem vágják a lucernát, majd megöregszik, és mondja, hogy Miska, nem kellene már vágni a lucernát? Azt mondja édesapám, hogy minden nap ott megyek el a barazdán, és látom, hogy még a madár ott ül a fészkén, nem keltette ki a tojásokat. Ha ő odafigyelt az emberre, odafigyelt még a legkisebb kis madárkára is.
0: Vannak-e olyan dalok a mába, amivel vissza tud térni ebbe a régi világba?
1: Igen. Hát az első paraszt volt az édesapám, én is az vagyok. Ez egy olyan csodálatos kép a paraszti világról, hogy szánt, vett, arat, és ez tényleg így volt, hogy tavasszal szántott, vetett, egész évben gondozza a növényt, majd ősszel arat, ha nyáron valami gond nem éri, ég elveri, vagy a száj nem pusztítja ki a növényt. Ez a nóta, ez olyan szépen leírja a parasztember életét.
0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a nótázást. A magyar nóta világában gyakran találkozunk olyan dalokkal, amelyek őseink életéről, a föld szeretetéről és a kétkezi munka becsületéről mesélnek. A paraszti élet nem volt könnyű. A mindennapokat kemény munka, küzdelem és sokszor nélkülözés kísérte. Ugyanakkor ott volt benne a természet közelsége, a család összetartó ereje, a közösség megtartó szeretete és az a méltóság, amelyet a becsületes munka adott az embereknek. A földet művelő emberek generációkon át adták tovább értékeiket, hagyományaikat és hitüket. Most egy ilyen mély érzéseket hordozó hallgató következik. A cím már önmagában is vallomás és büszke emlékezés az elődökre. Paraszt volt az édesapám, az előadó Szabó Sándor és Jeremiás Béla zenekara.

ne gondolja senki azt, hogy nekem nincs szívem. Nem volt az én családomban,

csak egy bűne volt, szerette az én muzsikozót. Kártya mellé hóbor kellett, meg úri barát. Ez vitte el a termésnek mindig a javát. A csikóta is felírta a végrehajtó. A kocsmában mégis zengett a muzsikozó. Így hát nekem nem maradt már se kocsit,

0: Kedves hallgatóink, továbbra is a Családunk Nótái című műsorunkat hallják itt a Dankó Rádióban, ahol dalos történetekkel, szívből jövő emlékekkel és a legszebb magyar muzsikával várjuk Önöket. A kedvenceik szólnak azok a dallamok, amelyek generációk óta otthonaink, családi ünnepeink és közös emlékeink részei. Maradjanak továbbra is velünk 20 óráig a mikrofonnál Erdélyi Klaudia szerkesztő műsorvezető számít megtisztelő figyelmükre. A folytatásban Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth-díjas színművésznő, a Soproni Petőfi Színház és a Turai Ida Színház örökös tagja osztja meg velünk egy számára különösen kedves nóta emlékét és üzenetét. Érdemes velünk tartani, hiszen a dallamok mögött mindig ott rejlik egy-egy szép történet is.
1: Hűvösvölgyi Ildikó vagyok. Az apukám számviteli revizor volt, viszont remekül hegedült, és nagyon muzikális volt. Sose felejtem el, hogy a Vén cigányt hányszor énekeltem már kislányként az ő hegedű kíséretével Őrszent Miklóson.
0: Kedves hallgatóink, a magyar dallamok nem csupán zenei alkotások, hanem nemzeti emlékezetünk élő őrzői is. Bennük ott van őseink öröme és bánata, a magyar táj szépsége, a közösség ereje és a lélek mélysége. Amikor egy-egy régi nóta felcsendül, nem csak egy dallamot hallunk, hanem kapcsolatot teremtünk múltunkkal, és továbbadjuk azt a kulturális örökséget, amelyet kötelességünk megőrizni a következő nemzedékek számára. Most egy olyan szerzemény következik, amely méltán foglal el különleges helyet a magyar nóta kedvelőinek szívében. Az év magyar nótája 2023-as közönség szavazásának második helyezettje, a Vén cigány Hűvösvölgyi Ildikó megható előadásában csendül fel, ifja Berki Béla és zenekarának kíséretével. Fogadják szeretettel ezt a szívhez szóló hallgatót, amely egyszerre tisztelgés a magyar zenei hagyomány előtt, és bizonyítéka annak, hogy a jó dallamok nem ismernek időt, generációról generációra tovább élnek, gazdagítva közös kulturális kincsestárunkat.

és a vén ember eltipek csendben.

0: Deresedik göndör haja, fáj a szíve, lába. Mostanában akkor csillog az a huncut szeme, párja. A ölébe ül, megcsókolja a kis unokája. Mostanában akkor csillog az a huncut szeme, párja. A ölébe ül, megcsókolja a kis unokája.
1: Kedves hallgatóink, tematikus hétvégénken szeretettel és hálával emlékezünk Halmos Bélára, arra az emberre, aki nem csak őrizte és kutatta hagyományainkat, hanem élővé is tette azokat mindannyiunk számára. Az ő öröksége ma is velünk él minden megszólaló népdalban, minden táncházban és minden közösen átélt muzsikában. A Széchenyi díjas népzenész, népzenekutató és pedagógus egész életét a magyar népzenei hagyomány szolgálatába állította. Nem csupán muzsikusként vált meghatározó alakjává a magyar kulturális életnek, hanem a táncház mozgalom egyik elindítójaként is. Hitt abban, hogy a népzene nem múzeumi emlék, hanem élő örökség, amely közösségeket teremt. Identitást erősít és hidat épít generációk között. Hegedűjének hangján keresztül a Kárpát-medence népeinek gazdag hagyománya szólalt meg, tisztán, hitelesen és szívből. Munkásságának jelentőségét jól mutatja, hogy a magyar táncház módszer 2011-ben felkerült az UNESCO szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára. Most egy 2012-es interjú részletben Halmos Bélát hallgatjuk az első táncház találkozóról.
2: A táncház találkozó úgy kezdődik, hogy udvarhelyen az erdélyek találják ki 78-ban, és ők találják ki a nevet is magát, az, hogy táncház találkozó. Ahol ugye összejöttek az erdélyi táncházasok, hagyományos,

0: különböző adatközlők is. Tehát maga az elnevezés az onnan ered Erdélyből, ez nem baj, mert a táncár is onnan ered székről. A találkozó kialakulása megszületek úgy történik, hogy Turbéki Dénes, akkor a Magyar Televízió munkatársa, őrült táncáros, járt kint, udvarhelyen is már. És hát akkor kellene egy ilyen táncatalálkozót csinálni itt, és megkapták a költséget, és megkapták a sportcsarnokot, és így jön létre a táncáros találkozó. Nekem mindentől kezdve annyi közöm van hozzá, hogy a gála műsort én szerkesztettem. Három színpad volt középen, mindig egyet megvilágítottunk, éppen szerepelt az aktuális együttes, addig a másik levonult, a harmadikon fölkészült. Kevesebb, mint a felét tudtuk átpróbálni különböző mikrofonokkal, különböző együttesekkel. Én azt hittem, megőrülök. Ugye a muzsikás együttes a Gerebenék együtt. De énekel Faragó Laura, énekel Marosi Júlia, Kontúr Mari Stuttgartból, ott van az Orient Express Svédországból, ott van a Violaites Balogh Bélával, táncol a Balogh Béla, Ökrös Csabi Pumával, új stílusen Balogh Marci Nyugodjon, ott énekel Csabi, akkor is már gyönyörű játssza székit. Varsány együttes, tehát már a Kárpát-medence itt van, ez volt a műsor, és utána volt a táncszál. Most ott megint volt egy nagyon jellemző momentum, hogy 11-ig tartott, és 11 előtt 10 perccel mindent kikapcsoltak, csak munkafény maradt. De hát mi táncáz zenészek vagyunk, aki ott volt, összeszedtem, elkezdtünk egy szökös játszani, sötétbe is tudunk, kicsapkodták magukat, és hazamentek.
1: Halmos Béla születésének 80. évfordulójára emlékezve tematikus hétvégénken tisztelettel idézzük fel azt a művészt, aki muzsikusként, kutatóként és tanárként egész életét a magyar népzenei örökség szolgálatába állította. Munkatársával és barátjával Sebő Ferenccel együtt egy olyan mozgalmat indított útjára, amely generációk számára mutatta meg a népzene közösségteremtő erejét és időtálló szépségét. A magyar népzenei élet két meghatározó alakjának találkozása különleges értéket képvisel kultúránk történetében. Sebő Ferenc és Halmos Béla neve elválaszthatatlanul összefonódott a táncház mozgalom megszületésével, a népzene hiteles megszólaltatásával és azzal a szemlélettel, amely a hagyományt nem csupán megőrizni, hanem megélni és tovább adni kívánta. Most egy korai, mára történelmi jelentőségű felvétel következik 1972-ből. József Attila verse Sebő Ferenc megzenésítésében két kiváló művész előadásában érkezik. Hallgassuk szeretettel Sebő Ferencet és Halmos Bélát. Daluk címe a 7.

0: Önök a Dankó Rádiót hallgatják, és benne a Családunk nótáit. A folytatásban Lakatos Ferencné Erzsike, tiszakécskei kedves hallgatónk mesél nótás dalos élményeiről. Erzsike, ki volt nótás a családban? Édesapa, édesanya, nagyszülők?
1: Nagyanyám, őtőle nagyon sok régi nótát hallottam, és éjjel nagyon rossz alvó vagyok, és viszont 2-3 óra hosszáig, sőt 4-ig is hallgatom azokat a szép csokrokat, meg azok a ízes anekdótákat, amiket elmesélnek. Én 79. évembe léptem, és a 79 év alatt nem hallottam ezeket a sok szép ízes nótákat, amit a Dankó rádióba hallok.
0: És az embernek a lelkét ez átszövi, és így megtanulja. Így,
1: már van, mikor a dallamról megismerem, mikor elkezdik húzni a zenét, akkor már sokszor beugrik, hogy hát ezt nem ismertem, de most ez következik.
0: Az a szépséges, hogyha ezeket a nótákat halljuk, akkor mindig vissza is tudunk emlékezni egy kicsit a szülőkre, meg a régi időkre is. Amikor azt hallottuk, annak a nótának megvan az a rezgése, hogy visszahozza azokat az érzéseket. Erzsikének van olyan élménye még a gyermekkorából, amit szüleivel, nagyszüleivel, gyerekként, vagy valamilyen mulatságba átélt?
1: A nagyanyámnak a Ne felejts, a Kék ne felejts volt a nótája, és már én, mióta a gyerekeim fölmentek óvodába, azóta mindig társadalmi munkázok, és szerveztem bálakat, estéket, és nagyanyám még fölöltözött 90. éviben volt, és földöltözött jelmezbálba is a Rózsa Sándort énekelte a nagyanyám el, ott a rendezvényen. És még ezek mind előttem vannak, ezek a szép dalok, meg az aratós nótákat, amiket mondott, és sokat visszahallok a Dankó rádióból, ezekből a élményekből, amit átéltem, mikor gyerek voltam. Elváltak a szüleim, és ott felejtettek a nagyanyámnál, amúgy tartottuk velük a kapcsolatot, de ő nevelt föl, és 5 családja volt neki, de mi már a legkisebb lányjal, az 40-es volt, én 46-os, és már engem az ő saját gyerekivel nevelt a mama. Még a lakodalmat is ő csinálta, úgyhogy én már akkor dolgoztam, és a 13 éves voltam, amikor a férjem elkezdett járkálni utánam. És 7 évig udvarolt, 7 évre esküdtünk meg, és most meg 58 éves házasságot töltöttük Erzsébetkor. 2 gyermekünk van, a fiam az matek technika szakos tanár, a lányom meg közgazdaságit végzett, de most jelenleg postás, kocsin, sofőr. 10 éve most a gépkocsim van.
0: A nótás dalos szeretet is összeköti önt a kedves férjével? Szoktak együtt
1: Ő otthon végez, hallgatni. Mert jószágok vannak, eteti a lovakat, meg minden, és akkor danolva viszi a szénát a lovaknak, eldudolászik az udvaron, még örülök neki, ha hallom a hangját, mindig tudom, merre van, mert danolászik. Tanyán lakunk kint, de őt ez élteti, a jószág szeretete.
2: Kedves hallgatóink, a magyar nóta egyik legszebb ajándéka, hogy a legegyszerűbb virágban is képes megláttatni az emberi érzések gazdagságát. A Ne felejts évszázadok óta a hűség, az emlékezés és a szeretet jelképe. Apró, törékeny virág mégis erős üzenetet hordoz. Őrizzük meg szívünkben mindazokat és mindazt, ami igazán fontos számunkra. A következő dallam is erről mesél, itt a Családunk nótáiban. Az emlékekről, a ragaszkodásról, a szív csendes vallomásairól, amelyek olykor egyetlen virágban, egy régi dallamban élnek tovább. A magyar nóta különleges ereje, hogy képes megállítani egy pillanatra az időt, és közelebb vinni bennünket saját érzéseinkhez. Fogadják szeretettel Erdős Melinda előadásában a gyönyörű hallgatót, a Kék ne felejts című nótát, a Bihari János koncert cigányzenekar kíséretével.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édes anyám, ír.

0: Kedves hallgatóink, kalandozzanak velünk a magyar dallamok gazdag és sokszínű világában. A nóták, népdalok és örökzöld magyar muzsikák nem csak szórakoztatnak bennünket, hanem emlékeket idéznek, érzéseket ébresztenek és összekötnek bennünket közös kulturális örökségünkkel. A családunk nótáiban a négy tenor egyik népszerű tagja, Bacsa Ferenc mesél a magyar dallamokhoz fűződő emlékeiről, és megosztja velünk legkedvesebb családi nótáját. Vajon egy szívhez szóló andalgó csendül fel, amely elgondolkodtat és megérinti a lelket, vagy egy lendületes csárdás következik, amelynek ritmusára szinte megmozdul a lábunk, nem sokára kiderül.
1: Bacsa Ferenc vagyok, a négy tenor egyik tagja, és édesanyám kedvenc nótájára visszaemlékezem, az pedig a Leszállt a csendes éj című dal volt. Nagyon-nagyon szépen tudta énekelni, és öröm volt hallgatni.
0: Kedves hallgatóink, a következő percekben egy különleges időutazásra invitáljuk Önöket. Egy archív felvétel csendül fel, amely a magyar nóta érzelmekben gazdag lírai világát idézi meg. A nóta a csendes esték meghittségét, a szív mélyen őrzött emlékeit és a magyar dallamok időtálló szépségét hordozza magában. Fogadják szeretettel Sztárai Márton előadását Bura Kovács Andor és zenekarának kíséretével. Következik a Leszállt a csendes éj, egy értékes archív felvétel a magyar nóta múltjából. Archív felvételeink a magyar nótakultúra felbecsülhetetlen értékű dokumentumai, amelyeknek köszönhetően ma is találkozhatunk azokkal a művészekkel, akik tehetségükkel és elhivatottságukkal gazdagították zenei örökségünket.

A című műsorunkban az erdélyi zenészekből álló Csűrös Banda Varga István becenevén Kis Csipás vezetésével muzsikált. Ez adta az ötletet, hogy ma este a híres Bálfi Hunyadi prímás Varga Ferenc becenevén Csipás, Kis Csipás édesapja repertoárjából válogassak. Kezdjük Pikó és bandájával, akik cigány halotti virrasztót muzsikálnak Varga Ferenc becenevén Csipás repertoárjából.

21 évvel ezelőtt, 2005-ben jelent meg az Örök Kalotaszeg Varga Ferenc Csipás emlékének című album. Ezen Gombai Tamás, az idős Csipás, Vizeli Balázs, az ifjú Csipás, valamint Pál István Szalonna muzsikál, az énekes Herczko Ágnes, illetve Lengyel László becenevén Türei, akiket Mester László, Kelemen László, Havasréti Pál és Dor Róbert kísér. Erről a lemezről a Magyaroké, Hajnali, Csárdás és Szapora szól Táncházban című műsorunkban.

Az Örök Kalottaszeg Varga Ferenc Csipás emlékének szentelt albumról még pakulárnótákat és legényeseket, valamint Csárdást és Szaporát fogunk meghallgatni, de előtte hadd olvassak fel néhány mondatot ennek a lemeznek az ajánlójából. Ha a Magyarország felől utazó átkel a Királyhágón, hamarosan Kalottaszegen találja magát. Jellegzetes dombos erdélyi táj a nyugati Kárpátok árnyékában. Ezen a fertájon élnek ma is a magyar református cigány csipások. A család első, híresebb tagja Varga Ferenc Csipás a balkezes volt. Ő a múlt század 40-es éveiben játszott a Kalottaszegi Madonna című magyar filmben, a Kottát is ismerte. Fiai is zenészek lettek, s mivel hagyományosan a cigányok szolgáltatták ezen a tájon mindenkinek a zenét, apjuk örökébe léptek. Bánffy Hunyad keresztúti helyzete is kedvezett a családnak, egész Kalottaszegen közmegelégedésre játszottak, magyaroknak, románoknak, cigányoknak egyaránt. A fejben és szívben összegyűlt hatalmas tudás ifjabb Varga Ferenc becenevén Csipás művészetében tetőzött. Talán furcsa a folklór esetében művészetről beszélni, de nem ismerek máshonnan Erdélyben, sőt Kalottaszegen ennyire klasszikusan kiegyensúlyozott az előadásmódra, hegedű tónusra, arányokra ilyen magas szinten figyelő hangszeres népzenét, mely az egyéni, virtuóz hangzás és a közösségi tudás ennyire örökérvényű művészi szintézise. Az a világ, amelynek zenéjét ezen a felvételen hallhatjuk, végérvényesen elmúlt. Ám hiába a drasztikus, kiózatlan változások, a durva playrealitás fejünkben és szívünkben már megmarad, együtt él őseink Kalottaszegével. Írta Kelemen László az Örök Kalottaszeg Varga Ferenc Csipás emlékének című album ajánlójában, melyről most pakulárnóták és legényesek, valamint Csárdás és Szapora szól Táncházban című műsorunkban.

ma esti népzenei műsorunk két utolsó muzsikája is természetesen kalotaszegi lesz, a Bánffy Hunyadi Varga Ferenc csípás repertoárjából való. Az elsőt Kovács Márton Láncszem című albumáról választottam. A 2025-ben megjelent albumon Kovács Mártont, Fekete Márton, azaz Kispuma és Lelkes András kíséri, az utolsó Csipás című összeállítást pedig a Szökős Együttes előadásában hallhatjuk. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gyurmán Gábor és adásmenedzserünk Dészabó Ágota nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom Önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
1: Kellemes vasárnap estét mindannyiuknak a Danko Rádióban. Ez a Népek dalai világzenei válogatásunk. Hamarosan a hét előadójával. Csík János és a Mezzo zenekar vannak a fókuszban. Ugye Csík János az év férfi előadója lett. Petőfi zenei díjat kapott 2023-ban. Jön egy olyan dal a fény felé, amelyet részletesen is kivesész majd Csík János, erről a dalról fog beszélni nem sokára, és persze meg is hallgatjuk Csík János és a Mezzo a fény felé. És további magyar világzenék jönnek majd, hiszen az elmúlt 5 esztendőből válogatunk. Itt lesz az 5. évszak, mennyi 5-ös, ugye? Etnorom, Cserepes Károly, Besodrom és a Poklade is muzsikál majd az óra folyamán. Tartsanak önök is velünk a Danko Rádióval, benne pedig a Népek dalaival, világzenei magazinunkkal.

0: ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai világzenei műsorunk szól. A hét előadója Csík János, aki a Mezzo zenekarral készített egy közös anyagot. Erről szól majd a következő felvétel, melynek keletkezéséről beszél most nekünk Csík János. A dal címe A fény felé.
1: Ez egy kedves felkérés volt a debreceni Bábszínház. Megkért egy mesedarabhoz, hogy írjak zenét, és sok egyéb más dalommal mellett ez nekem nagyon kedves volt ez a dallam, és ott a mese szerint egy kicsit másról szólt a történet, hiszen egy kislányról volt szó, akinek a szeretet kapcsán el kellett válni, vagy el kell dönteni, hogy elveszíti, vagy nem veszíti el, de ezért dönteni kellett, hogy szeret, vagy nem szeret. Tehát egy ilyen érdekes történet, de a szöveg szerint ott nem volt feladat, tehát egy szöveg nélkül muzsika volt. Én úgy éreztem, hogy ezt azért csak meg kéne valahogy énekelni, és megkértem Szabó Balázst, akit a Szabó Balázs bandája kapcsán sokan ismernek, hiszen mi régről ismertük egymást a Kecskeméti Círók a Bábszínházból, meg hát együtt dolgoztunk, mi volt, hogy hegedűnni is tanítottam. Én megkértem, hogy írjon rá szöveget. Ketten így összesóhajtottuk ezt a zenét, végül is így született meg.
0: Csík Jánost hallottuk itt a Dankó Rádióban, most pedig jön már is a dal, melyről beszélt. A fény felé címmel. Jön tehát Csík János és a Mezzo zenekar. Itt nálunk a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei műsorunkban.

itt továbbra is a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai világzenei válogatásunk. A következő percekben 5 magyar világzene jön az elmúlt 5 esztendőből. Az 5. évszakkal kezdjük, ha már az 5-ös szám bűvületében élünk. A zenekar egyedi hangzással, a magyar népzenére jellemző elemekkel és a kárpát-medencei dallamok ötvözésével készíti lemezeit. Szerintük a népzene egyfajta kohó, amelybe mindent beletesznek, amiről úgy gondolják, hogy jó. Ez kifejezi a népzene sokszínűségét és azt, hogy a népzene stílusismeret, tájismeret és emberismeret is egyben. Egyfajta világi népzenét játszanak, amely a hagyományokra épül, ugyanakkor nyitott a különböző kulturális hatásokra. Ők jönnek tehát elsőként 5. évszak, aztán pedig érkezik az etnorom, itt lesz Cserepes Károly, a Besodrom és a Poklade is. Tartsanak önök is velünk a népek dalaival, világzenei válogatásunkkal.

A Dankó Rádióban pénteken 23 órától Bangó Margit koncertjét hallhatják. Az énekesnő a Szabolcs megyei Vásáros Naméjban született. Tradicionális muzsikus család gyermekeként. Édesapja kiváló cimbalmos volt, édesanyja csodás énekhangja pedig a gyermekkorának feledhetetlen, meghatározó és egész életére elkísérő élménye. 1967-ben a Magyar Rádió által meghirdetett tehetségkutató versenyen való részvétele meghozta a gyümölcsét. A Magyar Rádió még ebben az évben felvételt készített Bangó Margittal, és az elkészült felvételeket a rádió kuratóriuma sugárzásra alkalmasnak talált.

Margit, ahol csak lehetett énekelt, Brüsszeltől Vásáros Neményig. A magyar nóta és cigánydalok százait tanulta meg és adta elő. Sorban készültek a rádiófelvételek, és a magyar televízióban is egyre többet láthattuk énekelni. A 80-as években jött létre a mai napig legendás Bangó Margit, Horváth Pista kettős. A 90-es évek elején a 100 tagú cigányzenekar szólistája lett. Ebben az időszakban számos külföldi és hazai koncerten, nagyszabású gála előadásokon szólalhattak meg a több száz éves hagyományokkal rendelkező magyar nóták és cigányzenekarok.

Margit 2019-ben a Petőfi Rádió akusztik legendák sorozatban lépett fel. Koncertjét pénteken 23 órától hallgathatják meg itt, a Dankó Rádióban.

0: Na figyelj!
1: Hajnalban aztán csak pislog az élet, kukás autó az ablak előtt megáll, felkiált a sofőr, hajrá Magyarország!

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. 10 óra van, tehát még 2 órán keresztül megszakítások nélkül jönnek a világzenék. Hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 22 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Itt továbbra is a Dankó Rádió. Jó estét kívánok! A Népek Dalait világzenei magazinunkat hallgatják. Hamarosan a hét előadójával Csík János és a Mezzo zenekar jön. Csík Jánost kérdeztük, nem sokára hallják majd a válaszát, hogy a magyarok egy része kezd visszatalálni a népzenei gyökerekhez. Kellett-e az hozzá, hogy a népzenét jazz, blues, alternatív rock dalokon keresztül ismerik meg újra? Erről mi a véleménye? Ezt kérdeztük, tehát hamarosan hallhatjuk a válaszát, és játsszuk majd a Csík zenekar felvételét Kis Tiborral. Most múlik pontosan, és az elmúlt 5 esztendőből is érkeznek majd a magyar világzenék a válogatásunk. Mély Bahár, Pazó Pannonia All-Star Ska Orchestra, Csalga, a Romengo, valamint Stenges kapitány Balog Gusztival is itt lesznek. Az Árok című felvételt fogjuk tőlük meghallgatni. Tartsanak tehát velünk a Népek Dalaival, világzenei

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai világzenei műsorunk. A hét előadója következik, Csík János. A magyarok egy része kezd visszatalálni a népzenei gyökerekhez. Kellett-e az hozzá, hogy a népzenét jazz, blues, alternatív rock dalokon keresztül ismerjük meg újra? Ezt kérdeztük tőle, már is halljuk a válaszát.
1: Részben ez is egy fontos része volt ennek, de én biztos vagyok benne, hogy a táncszáz mozgalom, ami már 40 éve létezik, a művészeti iskolák, ahol elindulhatott a hangszeres és az énekelt dalok tanítása, egyre többet, több embert érintett meg ez a muzsika. Az, hogy mi is a Csík zenekarral, ezt úgy már 10x éve inkább nem mondom ki, ezt az utat járjuk, ez fontos része volt, mert nagyon sokan így találtak rá a népzenére, és sok generációt tudtunk akár egy koncertünkön összehozni. Ugyanúgy ott volt egy nagymama, aki szerette a Kalocsai katonadalokat, aztán persze még a Bőrgyek is fiúk is azt érték a legközelebbi koncerten, akik viszont a rockért jöttek oda, és ugyanúgy elvitték a szülők a gyerekeiket, vagy épp a feleségüket, és eldöntötték, hogy ha már az alternatív rock nótákért jöttek, tegyük fel a Kis Pál és a Borz nótáira, és meghallottak egy szép kalotaszegi erdélyi népzenét, vagy újra meghallgatják, nem fordulnak ebbe, nem kapcsolják ki a rádiót, hogyha a népzene szól, hanem meghallgatják. És ez a fajta nyitottságot tudtuk továbbadni, én azt hiszem, hogy összetett dolog, de mi is része voltunk ennek.
0: Csík Jánost hallottuk itt a Dankó Rádióban, most pedig jön az általa vezetett zenekar, a Csík zenekar és Kis Tibor. Most múlik pontosan, szól a dal, itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei műsorunkban.

magamat ringatom, míg ő landol egy almafán, az Isten kertjében almabort inhalál.

Itt a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai világzenei válogatásunk szól. A következő percekben az elmúlt 5 esztendőből játszunk majd 5 magyar világzenét. A Mélybahár formációja indítja a sort. 2019-ben jelent meg első lemezük. Kopcsik Márton, a zenekar egyik alapítója azt vallja, a zene képes közelebb hozni különböző kultúrából érkező embereket. Görög nyelven énekelnek a következő percekben. Jön tehát a Mélybahár, aztán pedig a Pazó, a Pannonia All-Starská Orkestra. Itt lesz a Csalga, valamint a Táncolnak a kövek című felvétel. Utána a Romengo muzsikáját játsszuk Toronto Montreal címmel. És a legvégén jön az Árok című dal, Stenkes kapitány és Balogh Guszti előadásában. Itt a Dankó Rádióban. Ez a népek dalai világzenei válogatásunk. Tartsanak!

a Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a Népek Dalait, világzenei magazinunkat, a Balimaya projektet, Jael Kamara Onono, a gazdag nyugat-afrikai gyökerekkel rendelkező és a Nigériától Szenegálig nyúló zenei hagyományból táplálkozó londoni születésű ütőhangszeres alapította 2019-ben. Afrikai zenei öröksége, valamint az Egyesült Királyságban szerzett tapasztalatai inspirálták arra, hogy a projekt segítségével áthidalja a nyugat-afrikai és a diaszpóra között tátongó szakadékot. A projekt célja, hogy a nyugat-afrikai zenét a jazzzel és a Londonban született afrikaiak zenei hagyományával ötvözve a különböző zenei és kulturális kapcsolatokat összekovácsolja, ehhez pedig hitként szolgál a szenegáli és a mali népek repertoárja. A Balimaya szó a maninka nyelvből származik, és a rokonság valódi lényegének eszenciáját foglalja magában. A családi kötelékek nem csak a vérségi kapcsolatokra korlátozódnak, hanem egy összetett családképet fogalmaznak meg, amelyben a tagokat összeköti a közös történelem. Kölcsönösen segítik egymást, és büszkén ragaszkodnak ehhez a kötelékhez. A projekt lényeg is ebben rejlik, a zenén keresztül ezt a családmodellt próbálja erősíteni és fenntartani. Jön tehát a Balimaya projekt, Nagy-Britániából itt, a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

0: Még egy órán keresztül szólnak a világzenék itt a Dankó Rádióban. A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. 11 óra van, hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Hodzsi felvétele 100% szamba. Ez forog elsőként ebben az órában Brazíliából természetesen. Aztán hamarosan folytatjuk majd a hét előadójával. Csík János és a Mezzo zenekar van fókuszban nálunk. Egészen pontosan ebben az órában Csík János, aki arról beszél, hogy van-e folyamatos újradefiniálás magukban arra, hogy kik ők és mit csinálnak. Hamarosan hallhatjuk majd a válaszát, és játsszuk a kitűnő felvételt a Csík zenekartól De szeretnék címmel. Az elmúlt 5 esztendőből is jönnek még a magyar világzenék, lesz bőven tehát Szabó Balázs bandája, valamint a Tájkép című kitűnő dal, Csöndörgő és Basics Branka, Karaván Família, Robi Lakatos és a lengyel Gangtangó, valamint az Efemer is itt lesznek majd velünk. A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei magazinunkat. A következő percek a lazulás percei, jön ugyanis Hodzsi Brazíliából, ez a 100% szamba.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádióban.

0: Ez a Dankó Rádió, benne a népek dalait, világzenei műsorunkat hallgatják, a hét előadójával folytatjuk. Csík Jánossal, ő volt a stúdiónk vendége. Rengeteg féle zenét játszanak a Csík zenekarral. Van a folyamatos újradefiniálás magukban arra, hogy kik vagyunk, mit csinálunk. Ezt kérdeztük Csík Jánostól, már is halljuk válaszát.
1: Sokszor elgondolkodik az ember azon, hogy folyamatosan változó zenei, akár a könnyű zenei világra, vagy épp a szórakoztató ipar zenéjére tekintve, hogy vajon mi már régi szekerek vagyunk, vagy hogyan tudunk újra frissülni, vagy újra rátalálni a fiatalok kedves ritmusaira. Épp ezért jó ki kell találni, hogy mi is az, amit mi csinálunk, és nagyon sokszor felkérések kapcsán jön ez a kérdés. A Dal című műsorba hívtak minket, és gondolkodtunk, hogy nekünk van ott helyünk, vagy hogy tényleg már most már oda tartozunk, tehát hogy mindig vannak ezek a kérdések. Lehet, hogy már a korom miatt is van, de úgy vagyok, hogy ha az értékes jó zenéket játssza az ember, amit önmaga azt gondolja, hogy az most a népzene szép dalamaira, vagy azokra a dalokra, amiket jól megírtak, akár a könnyű zenében is, mi azt tovább visszük és éltetjük, akkor nem kell újra keresnünk újabb utakat. Ha van már egy jó útunk, akkor tegyük azt, minél igényesebben és hitelesebben próbáljuk ezt előadni.
0: Csík Jánost hallottuk az előző néhány percben, most pedig jön az általa vezetett zenekar, a Csík zenekar és a De szeretnék című fel.

itt a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. A következő percekben 5 magyar világzenét játszunk az elmúlt 5 évből. 6 év után 2024-ben jelentette meg a Szabó Balázs bandája a Keringés című albumot. A lemez 12 dal tartalmaz, köztük 2 vers megzenésítést. Az egyik Grecsó Krisztián, a másik Tóth Krisztina alkotása. Szabó Balázs ezúttal új irányokat is keresett. A zeneszerzésben a gitár mellett brácsán, hegedűn és basszusgitáron is születtek szerzemények, amelyek friss és kísérletező hangzást hoztak a zenekar életébe. Erről a lemezről hallgatjuk a következő felvételt, a Tájkép című dalt. Jön tehát Szabó Balázs bandája, aztán a Söndörgő Basis Brankával, utána a Karaván Família muzsikáját hallgatjuk, itt lesz Robi Lakatos, és a sor végén az FMR. Tartsanak a Dankó Rádióval, ez a népek dalai, világzenei válogatásunk. Opa!

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

A Dankó Rádióban pénteken 23 órától Bangó Margit koncertjét hallhatják. A zenés családba született énekesnő édesapja cimbalmozott, édesanyja énekelt. 17 évesen édesanyja biztatására jelentkezett a Magyar Rádió Tehetségkutató versenyére. Ezt követően stúdiófelvételek készültek vele. Fiatalon ment férjhez, egykor az ország legfiatalabb nagymamája volt. Első férje Bangó Lajos volt, de a házasságuk csupán másfél évig tartott. Ebből a kapcsolatból született a lánya, Marika. A válás után már nem tudta elengedni a Bangó nevet, így lépett be a zenei köztudatba, azóta művész névként használja. Eredeti neve Szabó Margit.

Margit azt mondja, fontos küldetésének érzi, hogy a mai fiatalok generációi és az utánuk következők megismerjék és megszeressék azokat a dalokat, amelyeket az ő hangján ismerhettünk meg. Bangó Margit azt mondja, a családjában egyedül ő ért meg ilyen szép kort, igazi Matuzsálemnek tartja magát. Úgy gondolja, Istennek sok terve van vele, nem egyszer küldött vissza a halál torkából, de ezek csak próbatételek voltak, hiszen az élet sok keserűségből áll. Az énekesnő azt vallja, a hite mindennek ellenére töretlen.

Margit. 2019-ben a Petőfi Rádió akusztik legendák sorozatban lépett fel. Koncertjét pénteken 23 órától hallgathatják meg itt, a Dankó Rádióban.

Hamarosan éjfél, közeledünk mi is műsorunk végéhez a Dankó Rádióban, a Népek Dalai Világzenei Magazin szólt. Reméljük, hogy az elmúlt órákban bemutatott dallamok elvarázsolták önöket és gazdagították az estéjüket. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt fedeztük fel a világ különböző zenei kincseit. Szabó Tamás volt a zenei szerkesztő, a szerkesztő műsorvezető pedig Popovics László. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek, pihenjenek jól, és találkozunk holnap este 9 órától ismét itt a Dankó Rádióban. Ez volt tehát a Népek Dalai. Viszont hallásra!

Magyar Zene Rádiója. A pontos idő éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

cimbalomnál Vadász Károly, a karinétnál Ökrös László, a zenekart Johann János Prímás vezeti.

0: és ez még mindig a Dankó Klub Oroszlányban.
1: Ezt a csodát hátást a másik áram!
2: Dankó Rádió. Kőszegen FM 106,5. A magyar zene rádiója.

0: cica, vad cica, ajde még szem lányom kis teca, vad cica, egy cica, két cica, száz cica, jaj, ő megfogta az icip pici egeret.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Bulták.

de azért a legszebb virág a rózsám lesz benne. E piros rózsa, fehér rózsa nyílik a kertembe. Hely, de azért a legszebb

mert az ingyen nem adják. Mert a gyertya drága, minek ígér hiába. Hontsuk el hát a gyertyát valamba, mert az ingyen nem adják. Házasodjunk, haj, haj, haj, haj, haj, haj. Házas élet, kutya, haj, galambom, házas élet, kutya, haj. Házasodjunk, haj, haj.

0: házasodjunk, haj, haj, haj, kalapon házas élet, kutya baj.
1: Dankó Rádió. Komádiban FM 89,9. A Magyar Zene Rádiója.

szívem leszek én a szerelmője. Hazamenne, de nincs kísérője, kalapom elkísérem, leszek én a szerelmője.

hallja. Tartozom én a kocsmába csuhajja, három deci borárával csuhajja. Ja Istenem, hogy adjam meg, hogy a Lidi néni ne tudja meg, de csuhajja. Ja

csuhája. Mondtam nekem, hogy piszkáljam ki, én meg bele-bele nyomtam neki, de csuhája.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta Csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Szeretnélek újra rózsák között látni. Én pedig szeretném, hogyha velünk tartanának. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, ez a Dankó Rádió húscsak prímása. Következő 1 órás zenei összeállításunkat Tolnai András felvételével kezdjük. A művész úr 2024-ben átvehette a Dankó Rádió magyar nótadíját, 2023-ban pedig Csóka Gyula zenekarának közreműködésével készítettünk vele egy felvételt, a Jó ebédhez szól a Nóta című műsorban Sasnáci és Farkas Imre hallgatójából. Ez a dal következik. Utána Bementem a patikába címmel, archív felvételről, Cselényi Józseftől és Farkas Jenő zenekarától halljuk Garami Béla és Heródek Sándorné szerzeményét. Aztán Kék pettyes rakott szoknya címmel Reményi Béla és Keve Jenő csárdása is elhangzik, ezúttal Miklósi József tolmácsolásában. Ha tehetik, tartsanak velünk, kellemes rádiózást kívánok!

Bementem a Vatikába, szombat este zárás után titokba. Megkértem a Vatikárust, pomádézza a hajamat szakosról. Olyan huncut gencepicét keverjen, hogy aki rám néz, lélegzenése merjen. Minden kisjány egyenes, a harmadnapos forró hideg kileg.

minden kis jány egyenes, a harmadnapos forró hideg kilejjen. Bementem a patikába, azon módon másnap este vasárnap. Megmondtam a patikusnak, tartsa meg a kence fitét magának. Valami nagy hiba van a receptben. Elég, ha nem visszafelé keverte. Mert engem lel a forró hideg, ha a kisján belenéz a szemembe. Mondom, valami nagy hiba van a receptben. Elég, ha nem visszafelé keverte. Mert engem lel a forró hideg, ha a kisján belenéz.

egyes rakott szoknya lány van, ám a dologban nem asszony. Már alig iszom, eszem, máson se jár, eszem megvallom. Kék petyes rakott szoknya lány van, ám a dologban nem asszony. Kék petyes rakott szoknya

rakott szoknya már az is, aki hordja szép asszony. Kétszer úgy ver a szívem, sőt, azt is még híven megvallom. Kék pettyes rakott szoknya már az is, aki hordja szép asszony.

0: kék pettyes rakott szoknya már, az is, aki hordja szép asszony. Kétszer úgy ver a szívem, sőt, azt is még híven megvallom. Kék pettyes rakott szoknya már, az is, aki hordja szép asszony.
1: Gyalogutak, dűlőutak címmel már is folytatjuk a Magyar Zene Rádiójának húscsak prímását. A dalt, mely Csizmadia Imre és Rakk István hallgatója, Szánta Ildikó énekli el. Utána két dalt is dalol Újvári Marika, a Horgosi csárda és a Már mi nálunk babám, az jött a szokásba című hangzik el. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból Berki Péter és zenekara közreműködésével. Majd ifjabb Déki Lakatos Sándorék húzzák, Karcagi Nagy Zoltán kíséreteként, aki Kéler Béla és Adorján Sándor frissének tolmácsolója lesz. Csendül a nóta!

Dunaszerdahelyi, Révfülöpi és Dunaföldvári Dankóklubos felvételekkel folytatjuk. Dunaföldváron 2016. március 21-én vendégeskedtünk Szalay Antal zenekarával és többek között Szávolovics Gabriellával. Nem sokára a művészektől Sándor Jolán és Németh Gyula frisse hangzik el, Egy kicsi ház van a domb tetején. Előtte Volt-e már szívedben fájdalom címmel meghallgathatjuk Csorba Gyula és Szántó Ferenc dalát Tarnai Kis Lászlótól és Nyári László együttesétől. Most pedig jöjjön az a prímás, aki 2023-ban cigányzenei díjat vehetett át a Dankó Rádiótól. Ő ifjabb Sárközi Lajos, aki zenekarával együtt muzsikál Mészáros Andrásnak. Jön Dóci József dala, Panaszkodik a furujám.

Kedves hallgatóink, önöknél továbbra is a Dankó Rádió szól. Ez pedig benne még mindig Húscsak Prímásunk. A folytatásban Benedek Fi Katalin énekli majd a Gyimesi hegyek alján vadvirágok nyílnak című hallgatót. Ezen a felvételen Ifjabb Sánta Ferenc zenekara játszik, majd Gyulai Erzsébetet és Balog Albert együttesét hallgathatjuk, és egy 1978-as felvételt Édesanyám, nem tudok elaludni.

Üssek ő, én nem törődöm a világgal. Szerdahely János és Marcali Frigyes frissét Talabér Erzsébet énekli el nekünk nem sokára, de előtte javaslom, hallgassunk meg egy csárdást is, Budai Dénes és Harmat Imre dalát, Sárga Rigó, Sárga Csikó, már is Rezsnák Miklós következik, és Sárközi Béla zenekara.

recece, recece, a mondom. Bánom is én, bánom is én, ha szidják, ha bántják a babámat. Mégis mindig nála vagyok, pénteken, szombaton, vasárnap. Akármit is beszélnek, nem hiszek a beszédnek, kákáncsokot, jaj, de könnyen találnak. Nékem így jó, jó, így nékem, pénteken, szombaton, vasárnap. Akármit is beszélnek, nem hiszek a beszédnek, kákáncsomok, jaj, de könnyen találom. Én nékem így jó, jó, így nékem, pénteken, szombaton, vasárnap.

akácos út, hullámzó Balaton tetején. Rózsabokorba jöttem a világra, és Tilinkónóta. Ezekkel a dalokkal folytatjuk a Dankó Rádió húscsak prímását. Cserkuti Sándor frissét hamarosan, Bangó János zenekarától és Éliás Tibortól játsszuk le önöknek a 2015-ös esztendőből. Előtte Csárdás szól, méghozzá Turai Kis Máriától és Lándvai Csócsi Jenő együttesétől. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból, a 2022-es esztendőből is hozunk egy felvételt, ezúttal egy andalgót. Ez Sárközi Ferenc dala, Gáspár Annitól és Ifja Berki Béla zenekarától hangzik el. Kezdjük a hallgatóval, mely a 2023-as év magyar nótája szavazásunk nyertes dala volt. Ez Káti Ferenc dala, az Akácos út, mely már is Tabányi Antal zenekarának kíséretével Pere Jánostól hangzik el.

aranyos menyecske,

juhászkutyák ugatnak, ezt a nótát is meghallgathatjuk Lovas Lajos tolmácsolásában. De Lugosi Kati is érkezik egy Beleznai Antal szerzeménnyel. Ez lesz a Sárga Dinnye levele Duka Péter zenekarának közreműködésével. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból, ezt megelőzően lejátsszuk még önöknek Majláth Jenő és Fülöp Kálmán andalgóját, harangszót hozott a nyáresti szél. Tordai Zoltán együttese Hajnal Nikolettnek muzsikál, de csak azután, hogy meghallgatnánk Szirmai László és Jászteleki Sánta József dalát, Nem síratom én a múltat. Terék József és zenekara muzsikál, Gáti Pál nótázik.

Kedves hallgatóink, már csak egy felvételre maradt időnk itt a Dankó Rádió Húscsak Prímásában. Én búcsúzom, ezelőtt a dal előtt, valamennyi kollégám nevében megköszönve, hogy ma is velünk tartottak. Reméljük kellemesen töltötték idejüket a Dankó Rádióval, ha ez így van. A folytatásban is tartsanak velünk. Jól lehet, a Húscsak Prímásnak hamarosan vége. Tudják, a Magyar Zene Rádiójára egész nap számíthatnak. Szólj, szólj, csalogány! Ifjabb Magyar Imre nótájával búcsúzunk, valamint Balázs Tamás zenekarával. Viszont hallásra, Morvai Noémit hallották.

0: A pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Tegnap esti Táncházban című műsorunkban az erdélyi zenészekből álló csűrös banda Varga István becenevén Kis Csipás vezetésével muzsikált. Ez adta az ötletet, hogy ma este a híres Bánffy Hunyadi prímás Varga Ferenc becenevén Csipás, Kis Csipás édesapja repertoárjából válogassak. Kezdjük Pikó és bandájával, akik cigány halotti virrasztót muzsikálnak Varga Ferenc becenevén Csipás repertoárjából.